0: kitöltők jelentős része egyetért az átlagsebességmérés bevezetésével, és sok válaszadó támogatná, hogy a rollereket teljesítmény alapján külön kategóriákba sorolják. Azt is támogatják, hogy kötelező legyen a bukósisak használata, és a kisebb teljesítményű járműveket csak 14 éves kortól lehessen használni. A kérdőív szeptember 9-ig érhető el. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között, közölte a MÁV csoport. Emellett szerdától szombatig, valamint augusztus 5-én, 6-án és 8-án éjszaka a Münchenből és Zágrából érkező járatok csak Kelenföldig mennek, ahonnan MÁV buszok szállítják tovább az utasokat a keleti pályaudvarra. 2028-ra felépülhet Zugló új támogatott lakatási otthona, amely súlyosan és halmozottan fogyatékossággal élő emberek számára biztosít méltó környezetet, írja Népszava. A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány koordinátora Simonics Benjamin elmondta, idén elkészülnek a tervek, jövőre indulhat az építkezés, amelyet a Fővárosi Szolidaritási Alap és egy nagyszabású adománygyűjtés támogat. A főváros 15 plusz 5 évre adott telket az alapítványnak, a készülő otthon 6 gondozottal működik majd, plusz egy szobával krízis helyzetekre. Józsefváros csökkenti az üresen álló bérlakás állományát. A 8. kerület mintegy 25 lakást újíthat fel 2027 végéig, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A munkát az Épkar ZRT végzi nettó 380 millió forintos keretből. A kerület 4100 lakásából mintegy 400 üres és felújításra szorul, ezek egy részét teszik lakhatóvá. A lakások többsége 45 négyzetméter alatti és egységes sztenderek szerint kapnak új közműveket, fürdőt, konyhát, burkolatokat, valamint szükség esetén energetikai korszerűsítést és nyílászáró cserét is. A cél, hogy minél több lakás váljon újra bérbeadhatóvá Józsefvárosban. Augusztus 4-től Vakúviharban a Magyar Parti Fotózás Pixel Zajos Hőskora címmel új ingyenes pop-up kiállítás látható a Magyar Zeneháza előcsarnokában. A szeptember 13-ig nyitva tartó tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúráját idézi fel, amikor a digitális fotózás és az internet demokratizálódása alapjaiban változtatta meg a koncert és parti fotózást. A kiállítás anyaga Glódi Balázs fényérzékeny blogjából és több legendás online archívumból áll össze, kiegészítve Vizi Ákos klub térképével. A tárlat az Independent Label Fest felvezető eseménye, amely szeptember 12-én várja a közönséget több mint 60 hazai kiadóval, koncertekkel, DJ-szettekkel és szakmai programokkal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Hát annak meg még inkább örülök, hogy nem akárki tisztelt meg a bizalmával.
2: Adjuk a személy kultusz a régi
1: Mindig ezt mondod, de akkor
2: hát
1: is...
2: öreg vagyok már, ezt ismételem.
1: Köszönöm a bizalmadat, hogy itt vagy.
2: Jó. Az egyébként azt nem egészen értem, hogy én a Sláger Rádióban mit keresek, mert még a büdös életben egyetlen slágerem se volt.
1: Ezt igen.
2: De nem is azért csinálom.
1: Ezt is mindig elmondod. Hobót...
2: Mindig?
1: Az... Ezt akárhányszor voltam nálad, akár bent a Nemzeti Színházban,
2: katasztrofa.
1: Akár...
2: Akkor tényleg megöregettem, hogy állandóan ismételgetem.
1: Hát mert meghallod a sláger jelzőt, és akkor egyből ez jut eszedbe.
2: Nem, ismételgetem, rossz, ez egy öreg vagyok már.
1: Hobót, vagyis Földes Lászlót hallják, de szerintem megismerték a hangját. Akkor hadd kezdjem a leglényegesebbel. Mindenre rá fogunk térni, de én ezt már akartam neked annyiszor mondani.
2: Igen.
1: Hogy ugye... Tudom, hogy ez önirónia, meg azért van benne vicc a sláger, de nagyon sok slágered van egyrészt. Hát nekem, aki hát legalább 20 éve, amióta autón van, azóta minden autóban hobó válogatásaim vannak.
2: Te és tudod, melyik a leghíresebb számom? Hát de mások vittek rossz utakra.
1: Engem? Ja, persze. És milyen jól éneklet.
2: Mások bűne rövidül.
1: Na, várj, és ezt akartam mindig mondani, hogy leszólod bizonyos régi lemezeidet, mert abban a korszakban neked nem tetszett, vagy utólag nem tetszik, de egyet nem, ebbe egy valamiben nem gondolsz bele, hogy azok a dalok másnak még nagyon sokat jelentettek. Tehát nekem korszakok fűződnek, még a Nemek háborúja CD-hez is. Amit tudom, hogy annyira nem is szeretsz.
2: Én már nem is tudom, hogy azon mi van. Tehát én soha, ugye otthon a családom meg a gyerekek se hallgattak soha hobót, nekem nincsenek meg a saját lemezeim.
1: Adok párat, szívesen.
2: Nem vagyok hobó gyűjtő, aha, és Rolling Stones gyűjtő vagyok, és az van, hogy amikor a stúdióban meghallgatom egyszer, a keverés is egyszer a lemez, vagy a hanghordozót, különben nem. Tehát vannak olyan lemezeim, amire egyáltalán nem is tudom, hogy mi van rajta.
1: Na, én ezt is elfogadom, de azért az megvan, hogy ennek azért van felelőssége. Ha valamit kiadsz a kezedből, most is kiadtál, akár hát azért beszélgetünk, hogy de az abba tényleg nem gondolsz bele, hogy ez milyen életet fog élni?
2: Nem. Nem, mert ez az exhibicionizmus az egy olyan dolog, hogy az ember nem tudja fékezni magát, tehát tavaly alakítottam 80 éves koromban egy új zenekart, a Budapest Plusz, most meg egy könyvet írok, mert az a címe, hogy a zene szült engem. Ez a rohadt rock'n'roll című számban van.
1: Hát igen.
2: A zene szült engem, és a nemzedékem. Még nem döntöttem, hogy mi legyen a címe. Most nem kéne

0: Hát én elolvastam azt a nagyon vastag Térdig a sárban.
1: Nagy dolog.
0: Című könyv, és én szeretem azt a könyvet, de én egyébként még a Rolling Stones az volt az első, ugye?
1: Igen.
0: Én azt is szerettem. Úgyhogy, tehát, hogy én még a könyveket is olvasom, nem csak a zenéket hallgatom. De hogy még látod, mindig van merítési lehetőség.
1: Tehát az ember el kellene. Remélem, nem fogod megkérdezni, de a következő másfél-két évem is tele van.
0: Hát de tudom, neked mindig tele van. Úgyhogy az lenne furcsa, nem így lenne.
1: Kondicionálni a fantáziámat, tehát nem tettek róla. Tehát magát nem az, hogy nekem most kell valamit csinálnom, hanem egyszerűen bejön valami, ami nem hagy nyugodni. A Viszockinak van egy ilyen fantasztikus mondása, hogy a mérlegnek két serpenyője van, az egyikben van a televízió, a rádió, fellépések, film, a másikban meg a dalok. De a dalok a fontosabbak, mert addig nem hagynak nyugodni, ameddig le nem írod őket.
0: Aha,
1: és szépen. Ez ugyanígy van a miket írok könyveket, vagy novellákat, vagy színdarabot, azokkal is így van. Nem tehetek róla, 81 éves vagyok, aztán több ötletem van, mint amit meg tudok valósítani.
0: De valószínűleg ez konzervál téged, ugye? Ez
1: az állandó. Az van, hogy egyrészt a családi életem konzervál, hogy súlyos árakat fizettem azért, hogy 33 éve boldog családi életet élek, de súlyos csapások értek, mert a gyerekeim felnőttek, és én az vagyok, aki nem azt mondja, hogy a gyerekeknek szüksége van az apjukra, fordítva, az apának van szüksége a gyerekeire, és ők megnőttek, két gyönyörű lányok kirepültek, úgyhogy én meg látványosan duzzogok, hogy a lehetőség szerint vegyék észre, hogy milyen pofákat vágok, mert ez nekem nem megy nehezen.
0: Aha.
1: És a hazán kívül megkapok minden csodálatos segítséget, kapok szellemileg is a feleségemtől, akkor az emberektől kapok olyan szeretetet, ami egyszerűen nem mennyiségileg, minőségileg, tehát olyasmiket gondolnak rólam, meg olyasminek tartanak, ami nekem eszembe sem jut. Nem is igaz, hogy én nem azzal foglalkozom, hogy ki vagyok, hanem azzal, amit csinálok. Most ezen kívül pedig még van egy teljesen fizikai része is a dolognak, hogy a szexuálisan és izgalmas napi 40 perc szóval bicikli az edző megy vadállat. És én ki kell írnom, hogy akkor megcsináltam a 14 kilométert, ami, hogyha egy órára hosszabbítjuk, az 21 kilométer, azt mondják, az jó, és ezen kívül van 20 perc súlyzózás, és ez minden alkalommal, mivel ugye a térdeim a kosárlabda miatt már évek óta szét vannak menve, de nem romlik, és nem kell megműteni, így hát ez a három dolog, szeretet és meg a közönség érdeklődése, meg hát a sport tart egy kondícióma.
0: Na, még azért egy kulisszatitkot árulj el, ha már itt tartunk. Van nekünk is otthon szobabicikli. Na most ez hogy van, hogy beállítod, elkezded, és ez a 14 kilométert...
1: Ez kijelző van. Igen? Tehát ez egy olyan, hogy kijelzi a pulzusomat, kijelzi, aha, hogy hány kalóriát, igen, égettem el, hány...
0: De a fokozat az hanyas?
1: Azt nem tudom, azt az edző mondta, hogy melyik el. Beállítottuk, arra azt kell csinálni. Okay. Szakadalom a víz, tehát az nem... És akkor nem úgy van, hogy hogy kírja, hogy hány kilométert mentem, jelzi az időt, hogy pont 40 perc legyen, meg mennyi kalóriát égettem el, és közben pedig a számítógépem képernyőjén filmeket nézek, ahol szitába lőjük egymást. Aha, ha nincs öt halott, és 9 sebesült az első 5 percben, akkor nem nézem.
0: Na jó, el vagy. Akkor egész jól.
1: Jól vagyok. Hát
0: örülök neki, és jól is nézel ki. Egyébként.
1: Köszönöm szépen.
0: No, Medvevára. És azért kell, hogy beszéljünk erről hosszabban is, mert jó, én értem, hogy már előre tartasz, meg valószínűleg...
1: Nem, ez fontos, most jelenik meg.
0: De hogy ilyenkor még ebbe benne vagy lelkileg?
1: Abszolút, hát ez megírtam azt, mit tudom én, sok számot, akkor abból a Madarász Gábor írta a zenét, ez nagyon izgalmas zene lett, és hát kitaláltam az egészre, hogy ez egy időutazás,
0: igen,
1: nevezetesen, van egy ilyen refrén, az első szám a krónikás belépője, és én saját magam, mint hóból lépek be, tehát egy alanyi az egész dolog. A választások éjszakáján átléptem az idő kapuján, és visszakerültem a Lovagvár, Medvevárába, és környékére, ami a Lovagvárak korát idézi, ott, és összehasonlítandó, hogy akkor az emberek jobbak voltak-e, jobb volt-e a világ, mi volt akkor, és aztán a végén visszatérni a visszatérni.

0: jelenben. Ez egy 17 tételből álló mű, amiben az első és az utolsó száma jelen idejű, a többi meg ez 15 különböző dal van többeletben. Vannak tisztelendő hordó apát, hagyja békén az apát, hát nem egészen így van a szöveg, de nem merem a rádióba másképp mondani. Köszönöm. Nehogy balhé legyen. És akkor ezek van a kurvák, ezek, besúgok, minden van az égvilágon, ahogy akkor is volt. És ezt ráadásul játszom a Nemzeti Színházban. Igen. Egy bábszínész, egy zseniális bábszínésznő, a Major Sángi és egy zseniális bohóc és táncos társaságában, aki a Cserháti Gergő, ők kiegészítik ezt a dolgot, tehát nem egyedül vagyok ott és monológ a dolog, hanem kapcsolatom van velük, ráadásul van díszlet is, és vannak kellékek, 9 bábú, van egy hobóbábú is.
1: Igen, tudom.
0: Amit dróton rángatnak.
1: Szeretem azt az előadást, sőt, képzeld el, hogy a hallgatóknak emlékezniük kell, mert bent voltam nálad a Nemzetiben, ott az öltözőben beszélgettünk, pont amikor készültél.
0: Igen.
1: Igen, pont erre az előadásra. És látod, ennek a lélektana azért fontos, hogy ott voltam az elején, amikor készült, még a premier se volt akkor, arra készültetek.
0: Igen.
1: A premierre. Hogy azért megy egy előadás, ami egy sikeres előadás, és hát most azért eltelt némi idő, amíg megjelenik a CD.
0: Hát ez ilyen szerencsétlenül alakult a... Nekem nincsen hátszelem.
1: Mármint menedzsmented.
0: Meg szponzorai, meg nem tudod, az egyik oldalról se. És így ezek a dolgok, amiket én kiadok, legyen az könyv, vagy lemez, vagy hangos könyv, azok mind veszteségesek. De ez nem számít, mert a koncerteken megkeresem rájuk a pénzt. Aha. Na most itt össze kellett szedni pénzt, hogy hát van egy stúdió, ahol az előző lemezemet csináltam, 14 ezer forint óránként.
1: Aha.
0: És akkor az a felvételi idő, utána összekeverik,
1: hát ki kell
0: fizetni az összes zenészt, utána a jogdíjat, a borítót, a gyártást, szóval, és nekem nincsen annyi pénzem, én 17 számot meg egy színdarabot írtam, és vannak emberek, akik magánemberek is, akik néha segítenek, kisebb-nagyobb összegek ki, és akkor így a, hát van olyan lemezem, ez a Hé Magyar Zsó, ami szintén egy színdarab is volt, az hát, mint a 6 milliót buktam rajta, vagy a Térdig a szárban fülig a Szeretetben könyvön a 9 millió forintot buktunk, de én magamnak választottam a sorsomat, csak ez nem, és erre nem tehetek, nem panaszként mondom, én sose voltam jó üzletember, súlyos problémái voltak a könyvelőnökkel, mert bizonyos szolgáltatásokat nem tettem nekik, akkor meg loptak, meg szóval, ez ment így végig menedzser, kiadó, stb. De ez bőven belefér, én boldog vagyok, hogy ezt csináltam, mert nem erre készültem, szerelemből játszottam 1968-ban is, meg most is szerelemből játszom, belefér. És most ebbe a Medvevárába, mivel hogy a színházi előadás lett készen előbb, így a zenei felvételekbe anyagilag besegített a Nemzeti Színház, így ez a dolog előfordulhat, nem tudom, hogy mennyibe kerül, meg mi, hogy nem én csinálom a gazdasági részét, de lehet, hogy kijön nullára, és akkor az már nagyon jó.
1: Aha, világos. Na, de hogy az alkotás oltárán te áldozol?
0: Nem számít, tehát az emberek elvárják ezt, hogy most tényleg, hát te is, meg mások, évtizedek óta nézik, hát most
1: igen,
0: mekkora ajándék, érted, hogy mit tudom, eleresztek egy ilyet, hogy tisztelendő oldal apát, ne, hagyja békén az apátát, és tapsolnak az emberek. Igen, életem főműve ez.
1: Igen.
0: Úgyhogy nem lehet állandóan sakkozni, meg észnél lenni, meg osztani, szorozni, kivonni, hogy most akkor mit mondjak. Ugye ez én 2000 óta dolgozom a Vinyánszky Attila, valaki most egy céltábla.
1: Igen.
0: Akkor én vagyok az egyetlen, aki a Beregszászi Színházban játszott, a vadászatot játszottam ott, azóta rendezett 20 előadásomat, de amikor az Asher Tamással dolgoztam, vagy a Katonába, vagy a Radnotiba, vagy az SZDSZ-es Jordánnal a Merlin, az akkor azóta baj. Hát most akkor hogy van, akkor ne játszunk sehol?
1: Aha.
0: És hát ami ezt az utolsó periódust illetni, hát itt ez a szám, hogy amiről beszélnem kell, mit hagyok rád, az a címe, ez az utolsó száma az előadásban és a lemezben, amiben ez benne van, hogy de még van otthonom, családom, barátom, de az én hazám nem az én országom. Uh-huh. Tudom, hogy vesztek, de nem fogom feladni, próbáljunk meg együtt valahogy megmaradni. És ezt nem cenzúráztál sem.
1: Hát milyen fontos mondat
0: rá. Jó, de nem cenzúráztak. Érted? Tehát engem soha nem cenzúráztak, vagyha, illetve hát igen, annak idején.
1: Igen.
0: De az meg ma már érdemnek számít az, hogy porrá vertek a koncert után a rendőrök, azt ma azt elmesélem, akkor ha 79-ből, akkor azt mondják, hogy dicsekszem, mert már ez úgy néz ki, hogy, hogy ez nem számít. Az egésznek van egy egyensúlya, az, hogy tavaly volt 137 előadásom, és már idén is volt 60. Ez számít, én abból. Én azért csinálom, hogy élőben ott lehessek az emberekkel, a zenével vagy a versekkel. Játszottam 1200 József Attilestet. Ez mégiscsak valami. Hát a Hajmási Pétert se játszak ennyiszor.
1: Az biztos. Egyébként, ha már itt tartunk, a József Attila, nekem az nagyon hiányzott, hogy voltam a József Attila múzeumban. Szárszón.
0: Igen.
1: És ott miért nem vagy ott valamilyen fajta...
0: Ezt én nem tudom, meg, de én nem számítom. Nem vagyok ott, igen, nem vagyok ott a múzeumban, de ki 1200 József Attila estet játszottam.
1: Pont ezért.
0: Ez számít. Az, hogy ott én nem vagyok ott a múzeumban, hát most akkor ha már erről beszélünk, hát akkor a rendszerváltás óta hány hobó koncert volt 35 év alatt a magyar televízió? Miközben nem tudom, hogy volt-e, nem figyelem ezt sehol. Miközben nem tudom, hányszor volt tele a Budapest,
1: csalnok,
0: Budapest Arena, meg a jó is. De tudjátok, most jó, lesz, Kapocsra megyek most, azt hiszem a 35. alkalommal lesz. Én 32-szer ott voltam.
1: Igen.
0: Jönnek a rajongók, meg a közönség, hogy miért nem játszom a nagy színpadon, hogy olyan XYZ játszik. A kultúra teljesen megváltozott. Azok a zenekarok, akik ott vannak, egy más közönségnek játszanak, és ahhoz, amit én csinálok, semmi közük, de nem azért, mert ez jobb, hanem mert ez más. Aha. Úgy gondolom, hogy amit ők csinálnak, az nem blues, vagy nem rock'n'roll, és ez nem egy nagy felfedezés, ők más csinálnak, amit én nem is tudom őket szidni, mert nem hallgatom. Uh-huh. Én nem haragszom rájuk, hogyha valakire elmennek ennyien, és ezre biztos tud valamit, és engem addig, amíg én rám eljönnek, és tavaly játszottam 137-et, idén meg van 60-at, én tőle mindenki menjen, ahova akar. Aha. Most az van, hogy akkor lehet mondani, hogy én miért nem játszom a Művészetek Völgyében a nagy színpadon legalább egyszer, másik oldal az, hogy 20 nap alatt van 22 előadásom. Most ezt én csináltam, és meg is fizetik.
1: Igen.
0: És ott van egy hobóklub, én meg azt szeretem igazából, nekem az az életelemem, amikor közel vagyok a közönséghez, és már 10, meg 20, meg 25 évvel ezelőtt is volt hobóklub, és most is azok jönnek oda, akiket érdekel, nem jönnek oda, mit tudom, mindenféle emberek részegen, vagy akármi. Borzasztó jó. És csak annyian vannak, de hát amikor elmentem az arénába, akkor annyian voltak, hogy a milyennek hívják
1: 14 ezer, nem?
0: Igen, a sötét lelkű promóter, az a szamondás, szerintem lefizette a katasztrófa védelmi, nem tudom, egy csapatot, mert a 12.500 helyett 14.400-an voltak, abban rohettem észre, egyébként egy hülye vagyok, nem veszek ezt a semmit. Bemegy a hangbálásot látom, hogy a színpad hátrában nem tudom hány méterrel. Mert ez a sötét gengszer elintézte, hogy oda még be olyan köteleket raktak, és ilyen szekciók voltak, hogy ki hova mehet. Nekem persze nem mondom, mi van itt, mondom. Kiderült, hogy akkor 2000-ről többen férnek be. Na most akkor elmentem, van ez a Bériné program, egy fantasztikus dolog. Elmentem egy faluba, Kárász nevű falu, 43-an voltak. Ott ültek emberek, akik egyszerű emberek, akiket a 20. meg a 21. század is kirabolt.
1: Igen.
0: És őnekik mondhattam a József Attila, fantasztikus volt. Nem azt számít, hogy hányan vannak, hanem az, hogy kik. És Kapolcson, vagy én így hívom a Művészetek Völgyét, ott ez kialakult. És hogyha persze lehetne több pénz, meg nagyobb izé, de közben lehet ezt a dolgot csinálni. És nem azt csinálom, amit diktálnak, vagy hogy megfeleljek valamilyen elvárásnak, hanem azt, amit én szeretnék, ez néha sikerül, néha nem.
2: Ez a Schlagerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Hobót, vagyis Földes Lászlót hallják. De. Mi a siker?
2: Tehát én elégedett vagyok. Az, hogy hányan vannak, vagy hányan veszik meg, vagy hányan töltik le, vagy mit
1: az tudom. Az nem érdekel, jó? De most a medvevárával, ebben a formájában mikor lennél igazán elégedett?
2: Mire vonatkozom?
1: Tehát, hogy a siker az azt jelenti, hogy mennyien veszik meg? Mennyi emberhez jut
2: nem,
1: el?
2: Nem, hogy eljut-e.
1: Hogy eljut-e.
2: Lesz egy koncert 13-án a Budapest Parkban, minek az a címe, hogy Mesél az erdő. De ez igazából a Medvevára albumnak a lemezbemutatója, csak mivel az körülbelül mondjuk 60 perc, igen, amit igen, játszunk, igen. Az nem tesz ki egy koncertet, igen. És nekem beugrott ez az ötletem, hogy a vadászat az ugyanilyen mese, szomorúbb mese, mint ez, de ő belett illeszerint bizony, például a Vészbanyákat, vagy a Fattyú reménytelen szerelme és halála, vagy a Hajtók dala, vagy a Mesél az erdő, ezt be lehet illeszteni nyugodtan a Lovagvár környezetébe, hiszen ott is vannak mesék. És így akkor azért lett Mesél az erdő az címe, mert ezt ismerik az emberek a Medvevárnak, igen, ami hiszen pénteken fog megjelenni, vagy most jelenik meg a napokban, nem tudom fejből, hogy azt nem ismerik. És én akkor leszek boldog, csinálok egy olyan koncertet, nagyon kitaláltam, és nagyon jó a... Be is van próbálva még a...
1: Tényleg?
2: Vetíteni is lehet ott, tehát ilyen vizuális dolog is lesz.
1: Meg. Te voltál már a parkban koncert?
2: Nagyon régen voltam, akkor még nagyon kínos körülmények között jöttem el, és megfogadtam, hogy nem megyek oda többet anyagi okok miatt, de azóta kicserélődött, úgyhogy... Aha.
1: Tehát készülsz rá, lélekben
2: is. Na, de már összeraktam, az előadás kimeríti a szégyen és gyalázat kategóriáját. Ugye egyedül van egy baromi jó vasorúbába állarcom, gumiból. És a Vészbanyák az dobszólóval megy,
1: igen,
2: és
1: igen,
2: ott
1: igen.
2: Én a Budapest, a vadászok koncerten az arénában fölvettem ezt a vasorúbába állarcot, és azon keresztül énekeltem bitangul, láttam a videót, bitangul nézett ki, és nem találom sehol a rohadt életben, pedig ott van a dolgozószobámban, ami hát egy elég komoly kupolda,
1: aha.
2: De még azt meg kell keresnem, aha. Hogy föl kell tudnom, hogy a Budapest Parkban ott megjelenhessek életem csúcspontja, mint vasorúbába.
1: Te magad említetted a lányaidat, és képzeld el, hogy a fogadott lányod volt itt nálam a rádióban ebben a műsorban egy kiállítás kapcsán.
2: Ja, igen.
1: És láttam, hogy benne van most az alkotók között.
2: Az úgy fogadott lányom, hogy odaállt elém, mondta három éves.
1: Mesélte, igen. Mesélte.
2: Én meg ismertem az apját, és de hát ezek... Igen, mit akartak kérdezni?
1: Hát, hogy a közös munka, azt tudom, hogy ő azért segít neked a háttérből.
2: Jaj, persze, igen. A feleségem is, meg ő is.
1: Ugye, igen, a családilag így összefogtatok. Nem...
2: De tudod miért? Mert különben meg tök hülye vagyok. Semmit nem tudok elintézni. Össze kell most is a komputerem leállt, be kell fizetni valami office, nem tudom micsodát.
1: Ja, hogy lejárt a hozzáférhetőség.
2: És akkor nem tudok írni, miközben mikor rohad le a komputer, amikor a könyvet írom arról, hogy a Bokharai Emil lepje meg hátulról.
1: Egyébként könnyen írsz?
2: Úgy gondolom, hogy két ujjal egyébként.
1: Két ujjal?
2: Persze. De úgy gondolom, hogy ugyan értem, mert könnyen írok, mert ha nem jön, akkor én nem írok.
1: Aha.
2: De még soha életemben nem ültem le, hogy most akkor írok valamit. Egyrészt nagyon sokszor van, másrészt pedig megy magától. Ez egy ilyen automatikus írás, hogy, hogy volt egy ilyen kötetem a Csavarók 10 parancsolata.
1: Ismerem, hát minden megvan.
2: Azt 10 parancsolatot maximum 10 nap alatt írtam meg, de lehet, hogy annyi se. Mert az egyik parancsolat az asszonyt is italt ne jutass, hogy vissza csak egy mondat.
1: Igen.
2: Úgyhogy 9 nap alatt írtam meg. De nem azért annyi alatt kellett, hanem így jött.
1: Hát ha tudnád, hogy én miket csinálok, most arra készülök, hogy a te könyved nyomán megyek a 66-os utat végigjárni.
2: Igen?
1: Esküszöm, erre készülök.
2: Érdekes lehet.
1: Amit annak idején megcsináltatok.
2: 90-es években voltam ott. Ilyen 94-ben vagy valami.
1: Hát igen, és abból azért komoly könyv, meg egy nagyon... nagyon komoly CD is, vagy hát lemez született.
2: Hát az jó, igen, menj vissza, vándor.
1: Azon volt a nagy sláger, és azt állított, hogy nincs slágered. Játsszák is, képzeld.
2: Igen.
1: Az egy a mai napig.
2: Nem, de...
1: Örökzöld lehet, és milyen jó, hogy a 90-es évek közepéről is tudott örökzöld lenni.
2: Aha, de én
1: És akkor kérdezek még valamit, ha már Mesél az erdő, meg Medvevára. Például volt egy dupla CD, ami...
2: Az lett, is mellett?
1: Nem, az lett mondva, hogy az a...
2: Medvevára, ja igen, ahogy
1: az a folytatás
2: a... Igen, a Vadaskert.
1: Vadaskert. Nagy a Vadaskert, nem lehetett volna betetni még?
2: Nem, az teljesen sikertelen zeneileg. Nem szeretem azt a lemezt.
1: Nem, egyáltalán?
2: Megírtam a szöveget, van egy-két számgyáva, bohóc, nem az, nem azon van, már megint rossz hülyeséget veszek. Nem szeretem ott, nem ért össze a... Aha. Megírtam előre az anyagot.
1: Én még azt is hallgatom.
2: Ez anyácskán nagy mások folyó. Mások is hallgatják, énnek vannak ilyen lemezek, amiket egyáltalán nem szeretek.
1: Ez jó, tehát akkor ez most ezért nem szerepel.
2: Igen. Hát gondolkoztam például azon, hogy a Kekszenek van egy gyönyörű dal a Dévavára.
1: Igen.
2: Hogy azt belerakom, aztán azon is gondolkodtam, hogy nekünk van a valamelyik első lemezen egy hitetlenek dala, hogy jó, szerencsére, hagyj el, hogy azt is belerakom, mert az abba, ahhoz a korhoz illeszhető, hogy még a pap és a varázsló beszélgetnek, a grófról és a herceg szeretkeznek, stb. De aztán azt sem raktam bele.
1: Aha. Mindent te döntesz? Tehát a zenészek nem szólnak bele a setlistbe, hogy...
2: Nem, hát ezt a Medvevárat a Madarásszal írtam, aki bizonyos értelemben például cenzúrázott engem olyan értelemben, hogy a Mit hagyok rád, ami a legfontosabb szám, meg a Kocsma mennyben, ezek olyan hosszúak, hogy ki kellett adni verszakokat, amit megírtam. Van egy ilyen Kocsma mennyben című szám, amiben a kocsmában ül három nagy karakter, William Shakespeare, Fellini mester, Boccaccio mellett Lóli Gazsi ásít, közben borom, nem látom a gázsit. És akkor akkor van ugye a nyitott ablakra borozgatva Cseh Tamással öblögetne Baksa, Somló Tomival Orszászki Jacky, velük kocintan a nem tudom kény.
1: Igen.
2: És akkor utána következővel. Szóval van egy ilyen, hogy ott ül, itt ülne Pilinszky, József Attila, meg Faludi, és akkor van egy ilyen asztaltársaság, ahol a Brian Jones, a Jim Morrison, a Jimi Hendrix, a Janis Joplin ülnének, és van egy másik asztaltársaság, ahol a Batthyány, Petőfi Sándor, és ezek már nem fértek bele időben. Aha. Pedig jók nagyon, de most ebbe a könyvbe, amit írok, ebbe beleteszem.
1: Ezt akartam mondani, hogy ez annyira jó ötlet, hogy ezre külön lehet.
2: Igen, csak hát napokig tartod volna. Jó,
1: te hiszem.
2: Én szerintem... Szóval a madarász belállt a földbe.
1: Mert amikor...
2: Még két verszakon.
1: De hogy nem sajnálod ezeket a verszakon?
2: Nem lehet állandóan számot vetni, nem? Ez azt a más, ott ebben a Mit hagyok rád, ott bitang dolgok vannak, kommentesek, meg nem baj.
1: De te
2: nem.
1: Egyébként te valaha beleolvastál, ha már itt tartunk?
2: Mibe?
1: Kommentekbe?
2: Le kellett szoknom róla, mert hiába kapok 100 nagyon szép dicséretet, ha egy valaki mocskolódik, akkor az marad meg bennem. Rossz természetem van. Mindig is ilyen voltam, tehát, hogy bedőlök minden jó indulatnak, és nagyon nehezen felejtem el a mocskolnak. És hát én ezért kaptam rendesen. Van is egy ilyen új szó, amit én találtam, az újságírók helyett, újságírók.
1: Ja, igen.
2: Igen, úgyhogy ők aztán, amit lehetett, most is megteszik, és csak lesik, hogy mikor...
1: De téged bántanak? Még?
2: Hát, azt lesik, hogy hát mivel a dolog úgy néz ki, hogy én egyik oldalhoz se tartozom, és mind a két oldalhoz hívtak. És mivel nem mentem, akkor azt hitték, hogy azért nem megyek, mert a másik oldalhoz tartozom. A másik oldal hívott, akkor oda sem mentem, akkor azt hitték, hogy azért, mert ezekhez tartozom, ezért évtizedeken át most már nem, de az első 20 évben mindenki az én fenekemet rugdalta. Olyan patkányokat küldtek rám, hogy nem mondom a nevüket, nem csak nekik reklámod, de hát hihetetlen, szóval jöttek az apámmal, meg nem tudom én.
1: Amiket egyébként megírtál magadtól.
2: Persze, ott hogy volt megetném, az ember nem lett félig őszinte.
1: Jogos.
2: Én meg ez lusta is vagyok, hogy hazudjak. És hát bizony, hogyha provokál valaki, volt ilyen, hogy most akkor te provokálsz engem, mondta az egyik újságíró, kérdeztem. Azt mondja, igen. Mondom, semmi baj. Miért? Mondom, semmi baj, csak akkor vidd el a balhét. Innen nem folytatom.
1: Sejte, vagy csak...
2: Mondtam neki valamit.
1: Aha, gondold.
2: Órákig ült a női WC-be utána.
1: Aha.
2: De nem, ezt a fajtát, ezt, hogy a gonoszság, a gyűlölet, hogy... Szóval itt van például a Brody. aki aztán nekem aztán tényleg tök semmi közöm ahhoz a stílushoz, ahhoz a zenéhez, semmi, és ő politikailag is elkötelezett, és akkor mi van? Az ember ebben a mezőnyben, nem akarom mondani, hogy milyen szövegírók voltak, meg vannak, hát kimagaslan tehetséges ember volt, és most el fogok menni, és megköszönöm neki, mert úgy gondolom, hogy abban, hogy a magyar nyelven, a magyar zenében egyáltalán gondolatokat mondott valaki, az őnek is köszönhető.
1: Tehát akkor ott leszel a...
2: Hogyne, hogy persze, hogy
1: te
2: ott
1: van. Benne voltál a dalban is, amit csináltak?
2: Nem.
1: Csináltak valami közös dalt?
2: Nem azért mert, hanem én a Brodyval foglalkozom, nem a többi.
1: Ja, világos. Akkor nem. Az nem is érdekel, hogy kik lépnek még fel rajta?
2: Nem. Amit láttam a listát, abból 100 emberből 99-hez semmi közöm. De nem azért, mert utálom őket, vagy lenézem őket, hanem azért, mert nem ismerem őket, meg nem is érdekel, szóval nem akarom, mert ha ma azt mondom, hogy XY, aki nem tudom, egy nagy reppes, és akkor az milyen ciki, akkor ugye ellen, akkor az támadnának engem, de én nem bántom őket, mert nem ismerem. Uh-huh. És mivel én irodalommal, színházal is foglalkozom, nem is érek rá.
1: Világos.
2: És az, hogy én ezt a blues és az irodalmat összetudom valamire kapcsolni, ez óriási munkát, háttérmunkát igényel. Tehát én nekem például a 70-es évek óta semmilyen angol vagy amerikai zenekar nem jött be.
1: Aha.
2: Tehát én még mindig a 60-as években vagyok, a Cream, Rolling Stones, Doors, Jimi Hendrix, Bob Dylan.
1: És mennyivel jobbak is voltak.
2: Jó, az van, aki érte, de ugyanez, mint ahogy eljutottunk oda, hogy ugye játszom aztán rengeteg József Attilát, és akkor hála Istennek, és akkor voltam egy faluban, voltak 120-an József Attilesten, az gyönyörű, és én mindig beszélek az előadás után az emberekhez, mind akármilyen színházi előadásom vagy kamara előadásom van, hogy milyen jó, hogy együtt vagyunk, próbáljunk meg együtt valahogy megmaradni. Igen. És akkor megkérdeztem, hogy kérdezhetek maguktól valamit? Igen, tegye fel a kezét, aki 30 évnél fiatalabb, és voltak 120-an és 2 volt.
1: Aha.
2: És akkor föl lehet fogni úgy, hogy ez, ők nem jönnek, én meg örültem, hogy ketten eljöttek.
1: Világos. Igen. Félig tele van a pohár, vagy félig?
2: Hogy óriási nagy kulturális válság van, de erről nem azok a gyerekek tehetnek, akik reggeltől estig a képernyőt nézik a telefonukon, hanem azok, akik nevelik őket, hogy a hülyébbnél hülyébb tanárok, én is az voltam gimnáziumban, akik nem tanítják meg. Ott vannak ilyen fiatal zenekarok, József Attila 7. című versének a feldolgozását többen elküldték. És hát óriási dolog, hogy 20 éves kis csávok József Attilát dolgoznak föl. Rá már van meló, ő meg van hangszerelve, ízé, meg kell tanulni, stb. Csak egyetlen egy baj van, hogy az 5 verszak van a versben, és mind az 5-öt ugyanúgy mondják.
1: Aha.
2: Az és az, hogy ha mindez volt, ahogy írva, vagy ellenség előtt beáll, vagy szerető utána járnál, hét legyen kilány, ez nem ugyanaz, és nem mondják el neki, a tanár nem tanítja meg, hogy az 5 verszak, hanem ők boldogok, hogy ráülnek arra a jó kis grúra, szól, mint az őrült, nagyon jó, a gitáros meghalotta, baromi szépen mondja, vagy énekli a verset a srác, csak mind az 5 verszakot ugyanúgy énekli. És akkor én írtam neki egy levelet, mert meghallgatom, mert megtisztelt vele, és akkor hát megköszönte, hogy segített, mert a magyar tanár valami rettetes kretén lehetett, az nem mondta el nekik, hogy ez. Na most akkor hogy jutnak el ide?
1: Jogos, abban egyet értünk, én pont már erről beszélgettem erről valaki, hogy az lenne egy tanárnak a feladata, hogy megszerettesse az irodalmat, a matematikát,
2: hogyne, persze,
1: a gyerekekkel,
2: persze,
1: ugye? Tehát ne a gyerekekre haragudjunk,
2: hanem
1: szeretik.
2: Nem. El kell fogadni, hogy az van, hogy én ugye, úgy kellett mesélnem a gyerekeimnek, hogy a leginkább az nagyon nehéz volt, mert a mellemre rakta a fejét.
1: Igen.
2: 50 fok meleg volt nyáron, aha, de nekem úgy kellett énekelni, mert ő állítólag nekem mély hangon van, és azt, hogy szerette, hogy én ott dörmögök.
1: Aha.
2: Na most és akkor mondtam nekik a mesét, akkor utána 40-szer megnéztem a Dagobert bácsit, tudod mi az?
1: Igen.
2: Tudod mi a Dagobert?
1: Hogy ne tudnám a...
2: Tudod milyen az 40-szer, utána megnéztem 50-szer. Megnéztem a 3 kismalacot a farkassal, majd a kisebbik lányommal még a Barbie Boba világkiállításon is elmentem. Szóval És de hát közben a gyerekek, szóval ugye meséltem nekik, nem a Dagobert bácsátat kellett néznem velük együtt, ugye, és ha elbóbiskoltam, akkor apu, most ez mit csinálsz?
1: Nem az volt, hogy a dollárba fürdött a Dagobert
2: bácsátat? Nem, hogy az Isten az eget, amíg élek, nem 40-szer láttam a Dagobert bácsátat.
1: Nekem meg a cirkuszba kellett menni, 5-ször megnézni egyen az a gyerekkel. Na, hát ez ilyen.
2: Na most, ha valamiért Kossuth díjat kaptam, az azért, mert Dagobert bácsit bevettem Vénáson 40-szer, és hát a meséket, ugye őrületes meséket találtam, Piroskas a farkas, nem menjünk bele jobban, más irányban vittem el, mint ahogy ezt itt most elmondhatnám. És akkor, és a gyerek is olvastak, és a rejtőkönyvek, és így tovább. Most, és hát most is csinálják, olvassák, meg nézik a filmeket, meg ilyesmit tanultak iskolába, egyetemen, stb. Művészeti iskolában, és érdekli őket. Na most, hogyha ha én merev görcsben néztem volna a futballmeccset, és nem foglalkozom velük, akkor lehet, hogy másképp alakult. Hát, ezt nem tudom megmondani. Csak hogy másoknak nincs erre energiájuk. Mondok valamit, hogy a művészetek völgyében tavaly megkértek, hogy menjek el a meseudvarba, és hogy meséljek a gyerekeknek. De hát én ugye mindent megteszek a kapocsér, nagyon szeretem az egyik vezetőt, kérjük, hogy menjen, elmentem a meseudvarba, elmentem, 150-en voltak, 140 felnőtt, és 10 gyerek. Mondom, nem tudom én, szervező asszonynak, méltóságos asszonyom, hát ez tök ciki. Hát, mert hogy a hóba, most oda rohant a közönség. De én a gyerekeknek akartam mesélni. És 10 voltak, a többi meg mint felnőtt, és ott rögtek persze, amikor mondtam.
1: Na, Natália is nagyon szeret téged, mert
2: igen,
1: itt volt.
2: Igen, nagyon aranyos. Hát mindent megcsináltak, amit akarok.
1: Azért csak jó.
2: Nem akartam nevén nevezni. Na, az van, hogy de hát közben meg, hát és akkor iszonyú sikerem volt, de közben az egész az egy kalapszart nem ért, mert 10 gyerek volt csak ott. Értem. Én meg a gyerekek, meg jöttek nekem ezzel, hogy csináljak én egy meselemest, ez nem.
1: No, akkor így a végén még egyszer a két fontos dátum. Tehát most kijön a Medvevárat, és akkor a koncert a Budapestban augusztus 13-án.
2: Igen, igen. Ott lesz a Medvevár a lemezbemutató, mert mesél az erdő cím alatt.
1: Ott találkozunk.
2: Oké. Okay.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, élveztem a beszélgetést, és még sokat tudjunk ilyet csinálni, mert persze. Legyél nekünk sokáig.
2: Hát én, jó
1: vagy. Hobóval, vagyis Földes Lászlóval beszélgettem, akinek őszintén köszönöm az idejét, és az önökét is, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Hobónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról a Magyar Államkincstár. Lezárás lesz napközben az M0-áson. Tudományos élménypark lehet a planetáriumból. Jó reggelt kívánok, Szendrik Bori vagyok. A Magyar Államkincstár július közepén újra inkasszózott, és 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról, erősítette meg Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a Népszava megkeresésére. Azt mondta, ez az összeg még a 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás tavaly decemberi részlete volt, de még így is érzékenyen érintette az éveleje óta hitelből működő fővárosi önkormányzatot. Az idei befizetésekre október közepéig haladékot kapott Budapest, akkor összesen 86 milliárd forintot kellene teljesítenie. A szolidaritási hozzájárulás mértékéről és behajtásának módjáról továbbra is jogvita zajlik. Magyar Péter miniszterelnök még májusban arról beszélt, be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, ugyanakkor széleskörű egyeztetést ígért. Megválasztották Zonlevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A Tisza által javasolt új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Erős széllel érkező vihar csapott le tegnap délután Budapestre és környékére. A katasztrófavédelem több mint 50 bejelentést kapott rövid idő alatt. A tűzoltók kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el számos helyszínen. A második kerületi Hűvösvölgyi úton ág szakította le a villanyvezetéket. Angyalföldön, Gyömrőn és Veresegyházon a forgalmat akadályozták a fák. Verőcén pedig a gyalogosokat veszélyeztették az ágak. Erdőkertesen fazuhant egy családi házra. Kispesten és Kőbányán az úttestről kellett eltávolítani a kidőlt fákat. Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás lesz ma az M0-as autóúton Tunakeszi térségében. Ma és holnap 10 és 14 óra között a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolati jeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni, közölte a Magyar Közút. A lezárás miatt jelentős torlódás alakulhat ki, érdemes előre tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről. Újra nyitják a Dombóvár és Komló közötti vasútvonalat, ez pedig retro hétvégével ünnepli a MÁV augusztus első hétvégéjén. A legnagyobb látványosság a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlóra, majd Dombóvárra viszi az utasokat. A Balaton környékén és Somogyban több régi szerelvény is forgalomba áll, köztük púpos, szili és bobó mozdonyokkal. A nosztalgia hangulatot Ikarus autóbuszok is fokozzák, amelyek több útvonalon szállítják majd az érdeklődőket. A menetrend szerinti személyszállítás augusztus 1-én indul újra, csak nem két évtizedes szünetelő Komló-Dombóvár vasútvonalon. Új életet kaphat a Népligeti Planetárium. 9 évvel a bezárása után ismét napirendre került az épület felújítása, amelyből a tervek szerint egy modern tudományos élménypark jöhetne létre. A kormány és a főváros is vizsgálja a fejlesztési lehetőségeket, amely a Népliget átfogó megújításának része lehet. A szakemberek szerint nem csak a csillagászatot, hanem a tudomány és a technológia legújabb eredményeit is bemutató központot érdemes kialakítani. Napos, olykor gomoly felhős időnk lesz ma csapadék nélkül. A szél néha feltámad vagy megerősödik. Délelőtt 20-25, délután 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán fokozódik a meleg és erősödik a napsütés. Felhők alig lesznek. A friss hajnal után napközben már 35 fokot mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak a parlament hétfői üléséről. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Rendkívüli házbizottsági ülést hívnak össze, miután a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak a parlament hétfői üléséről. Az ellenzéki frakciók azért hagyták el az üléstermet, mert az ülést vezető Hallerné Nagy Anikó megvonta a szót Hankó Balástól, aki személyes érintettségre hivatkozva kért felszólalási lehetőséget. Az alelnök szerint a képviselő eltért a tárgytól, ezért a házszabály alapján járt el. Hallerné Nagy Anikó közölte, a személyes érintettség nem ad lehetőséget politikai vélemény nyilvánításra, és hangsúlyozta, hogy a parlamenti szabályokat minden képviselőnek be kell tartania. Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor Palota augusztus 1-én és 8-án. A Nyitott Kapuk programsorozat keretében idegenvezetéssel járhatják be az érdeklődők a reprezentatív termeket, miközben a palota több mint 220 éves történetének különleges fejezeteit is megismerhetik, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forstoffer Ágnes azt írta, a vezetett séták során szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról és Teleki Pál rejtélyes haláláról is. A programra előzetes regisztráció szükséges a Sándor Palota honlapján, egyénileg vagy csoportosan is lehet jelentkezni. Két lakástűz is volt tegnap Budapesten. Kora reggel Zuglóban egy családi ház gyulladt ki. A lángok a kertet is érintették. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az oltás után az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak. Este pedig egy társasház első emeleti lakásában keletkezett tűz, Budapest 13. kerületében. A Kassák Lajos utcai lakás teljes terjedelmében égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltották a lángokat. Péntektől újra közlekedik a Fly Dubai, Budapest és Dubai közötti járata. A légitársaság egyelőre hetente háromszor, szerdán, pénteken és vasárnap indítja el a gépeket, október 25-től pedig napi közlekedést tervez. A Fly Dubai június elején menetrendi és működési okokra hivatkozva függesztette fel átmenetileg a budapesti járatait. A kapcsolat korábban az iráni konfliktus miatt szünetelt, majd május végén részlegesen újraindult. A közvetlen járat a Fly Dubai és az Emirates együttműködésében működik. Budapest is szerepel az idei egyik legtrendibb utazási útvonalon, amely a TripMaxing nevű új utazási trendre épül. Ennek lényege, hogy a hosszú hétvégéket vagy egyhetes szabadságokat nem egyetlen városban töltik, hanem több úti célt fűznek fel egyetlen utazásra, kihasználva a jó közösségi kapcsolatokat és a rövid buszutakat. A Flixbus vizsgálata szerint a lista élén a Berlin-Prága-Bécs-Budapest körút áll. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől, a Bombon Együttes énekesétől a Biatorbágyi Katolikus temetőben. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Artisjus díjas zenészt családtagjai, barátai, pályatársai és rajongói kísérték utolsó útjára. A búcsúztatáson Geszti Péter és Pindrok Csaba is beszédet mondott, felidézve a zenész pályáját és személyes emlékeiket. Szolnoki Péter 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el július 12-én. Ma még elviselhető lesz a meleg, és néha felhőkkel is találkozhatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben megélénkül. Reggel 20-22, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán kezdődik az újabb hőhullám, felhő alig lesz majd az égen, száraz napos időre készülhetünk. Délután már 29 és 35 fok között alakulnak a maximumok.
0: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával, a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja Önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról a Magyar Államkincstár. Lezárás lesz napközben az M0-áson. Tudományos élménypark lehet a planetáriumból. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A Magyar Államkincstár július közepén újra inkasszózott, és 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról, erősítette meg Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a Népszava megkeresésére. Azt mondta, ez az összeg még a 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás tavaly decemberi részlete volt, de még így is érzékenyen érintette az éveleje óta hitelből működő fővárosi önkormányzatot. Az idei befizetésekre október közepéig haladékot kapott Budapest, akkor összesen 86 milliárd forintot kellene teljesítenie. A szolidaritási hozzájárulás mértékéről és behajtásának módjáról továbbra is jogvita zajlik. Magyar Péter miniszterelnök még májusban arról beszélt, be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, ugyanakkor széleskörű egyeztetést ígért. Megválasztották Zon Levent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A Tisza által javasolt új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Erős széllel érkező vihar csapott le tegnap délután Budapestre és környékére. A katasztrófavédelem több mint 50 bejelentést kapott rövid idő alatt. A tűzoltók kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el számos helyszínen. A második kerületi Hűvösvölgyi úton ágszakította le a villanyvezetéket. Angyalföldön, Gyömrőn és Veresegyházon a forgalmat akadályozták a fák. Verőcén pedig a gyalogosokat veszélyeztették az ágak. Erdőkertesen fa zuhant egy családi házra. Kispesten és Kőbányán az úttestről kellett eltávolítani a kidőlt fákat. Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás lesz ma az M0-as autóúton Tunakeszi térségében. Ma és holnap 10 és 14 óra között a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolati jeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni, közölte a Magyar Közút. A lezárás miatt jelentős torlódás alakulhat ki, érdemes előre tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről. Újra nyitják a Dombóvár és Komló közötti vasútvonalat, ez pedig retro hétvégével ünnepli a MÁV augusztus első hétvégéjén. A legnagyobb látványosság a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlóra, majd Dombóvárra viszi az utasokat. A Balaton környékén és Somogyban több régi szerelvény is forgalomba áll, köztük Púpos, Szili és Bobó mozdonyokkal. A nosztalgia
0: indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Új életet kaphat a Népligeti Planetárium. 9 évvel a bezárása után ismét napirendre került az épület felújítása, amelyből a tervek szerint egy modern tudományos élménypark jöhet létre. A kormány és a főváros is vizsgálja a fejlesztési lehetőségeket, amely a Népliget átfogó megújításának része lehet. A szakemberek szerint nem csak a csillagászatot, hanem a tudomány és a technológia legújabb eredményeit is

0: legnagyobb slágerek változatosan Veszprémben is. 103.1 Sláger FM Veszprém.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Mi Veszprémben és környékén is veled vagyunk. 103.1. Sláger.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról a Magyar Államkincstár. Lezárás lesz napközben az M0-áson. Tudományos élménypark lehet a planetáriumból. Jó reggelt kívánok! Szendrik Bori vagyok. A Magyar Államkincstár július közepén újra inkasszózott, és 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról, erősítette meg Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója a Népszava megkeresésére. Azt mondta, ez az összeg még a 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás tavaly decemberi részlete volt, de még így is érzékenyen érintette az éveleje óta hitelből működő fővárosi önkormányzatot. Az idei befizetésekre október közepéig haladékot kapott Budapest, akkor összes 86 milliárd forintot kellene teljesítenie. A szolidaritási hozzájárulás mértékéről és behajtásának módjáról továbbra is jogvita zajlik. Magyar Péter miniszterelnök még májusban arról beszélt, be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, ugyanakkor széleskörű egyeztetést ígért. Megválasztották Zonlevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A Tisza által javasolt új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Erős széllel érkező vihar csapott le tegnap délután Budapestre és környékére. A katasztrófavédelem több mint 50 bejelentést kapott rövid idő alatt. A tűzoltók kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el számos helyszínen. A második kerületi Hűvösvölgyi úton ágszakította le a villanyvezetéket. Angyalföldön, Gyömrőn és Veresegyházon a forgalmat akadályozták a fák. Verőcén pedig a gyalogosokat veszélyeztették az ágak. Erdőkertesen fa zuhant egy családi házra. Kispesten és Kőbányán az úttestről kellett eltávolítani a kidőlt fákat. Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás lesz ma az M0-as autóúton Tunakeszi térségében. Ma és holnap 10 és 14 óra között a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolati jeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni, közölte a Magyar Közút. A lezárás miatt jelentős torlódás alakulhat ki. Érdemes előre tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről. Újra nyitják a Dombóvár és Komló közötti vasútvonalat, ez pedig retro hétvégével ünnepli a MÁV augusztus első hétvégéjén. A legnagyobb látványosság a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlóra, majd Dombóvárra viszi az utasokat. A Balaton környékén és Somogyban több régi szerelvény is forgalomba áll, köztük púpos, szili és bobó mozdonyokkal. A nosztalgia hangulatot Ikarusz autóbuszok is fokozzák, amelyek több útvonalon szállítják majd az érdeklődőket. A menetrend szerinti személyszállítás augusztus 1-én indul újra, csak nem két évtizedes szünetelő Komló-Dombóvár vasútvonalon. Új életet kaphat a Népligeti Planetárium. 9 évvel a bezárása után ismét napirendre került az épület felújítása, amelyből a tervek szerint egy modern tudományos élménypark jöhetne létre. A kormány és a főváros is vizsgálja a fejlesztési lehetőségeket, amely a Népliget átfogó megújításának része lehet. A szakemberek szerint nem csak a csillagászatot, hanem a tudomány és a technológia legújabb eredményeit is bemutató központot érdemes kialakítani. Napos, olykor gomoly felhős időnk lesz ma csapadék nélkül. A szél néha feltámad vagy megerősödik. Délelőtt 20-25, délután 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán fokozódik a meleg és erősödik a napsütés, felhők alig lesznek, a friss hajnal után napközben már 35 fokot mérhetünk.
2: Köszi szépen, Bori, jó reggelt önöknek is. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A gyorsforgalmi, illetve a főút hálózaton komolyabb fennakadás még egyelőre sehol nem tapasztalható. Ma is elmondom, hogy a Balaton felvidéken tart a Művészetek Völgye Fesztivál, úgyhogy a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent átkelési szakaszán, vagyis a 27-es és 28-as kilométerek között a szokotthoz képest jóval erősebb gyalogos és akár kerékpáros forgalommal tessék számolni, sőt, autóból is valószínűleg több van. Segítsük egymás közlekedését, és figyeljünk persze oda. Az Üllői úton, itt Budapesten, a Fék utcánál nem működnek a jelzőlámpák, de erre most frissítek, mert gyanús, hogy ez nem egészen mostani hír. Aha, nem, jó, ez már idejét múlt. Tulajdonképpen itt sincs komolyabb fennakadás. A Fehérvári úton tart a felújítása, a Hausmann-Alajos utcánál a villamos átjáró az továbbra sem használható, illetve a befelé vezető belső sáv sem. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Továbbá a 17-es, 41-es, 47-es, 48-as, 56-os, 56-os és 61-es villamos ismét az eredeti forgalmi rendje szerint közlekedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: Hát szép jó reggelt kívánunk! Napsütötte, szép nappal a folytatásban. 6 óra múlt 5 perccel itt Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán, jó reggelt!
2: De azért a csillagokat is megszámoljuk, még így a napsütés közepette.
3: Azt hiszem, lehozod végre nekem az égboltról.
2: Van neked férjed, jön a Counting Stars a One Republic-tól, de ezt is szeretem. Hoppá!

0: Sláger reggel.
1: 4:07 előtt, pontosan egy perccel. Jó reggelt. Tegnap osztály, hát nem osztály találkozó volt, mert ilyen heten futottunk össze. Lehet, igen, heten
2: mint
1: voltunk
2: össze. Mint a gonoszok?
1: Mint a törpé.
2: Mint a törpé. Mint a törpék, igen.
1: És hát valahogy nyilván szóba kerültek a mindenféle koncertek, hogy ki merre, hova, hány méter, stb. Mondtam büszkén, hogy hát mi koncert jegyekkel jól állunk még.
2: Nagyon jól állunk. Kezdik,
1: nem, igen. Lehet, hát nem. Illetve de, hát mondom, tessék hallgatni a rádiót, aztán ki tudja.
2: Borzasztó sokan kérdezik tőlem, és hogy hogy lehetne, hát mondom, tessék hallgatni a rádiót, igen. Ugyanezt szoktam mondani, és akkor bármelyik kollégánknál vagy felcsendülhet egy dal, aztán lehet telefonálni.
1: De mondtam, hogy részehajlás nincs.
2: Ja,
1: és
2: persze.
1: Közben fejbe meg azon gondolkodtam, hogy sőt, ennél hát rohadék vagyok, mert hogy de komolyan egyébként, hogyha mit tudom én, például tök véletlenül bejelentkezed egy volt osztálytárs, akkor én biztos, hogy elmagyaráznám neki adáson kívül, hogy figyelj, nem már, mert az olyan.
2: De miért? Volt osztálytársad, hát szegényed miért ne játszhatna? Mert az, hogy azt mondod, hogy anyukád vagy a tesód ne, az oké. Okay. Én is megbeszéltem a saját családommal. Volt olyan, amire rá voltak kattanva, mondtam, hogy no, ilyen nincs. De hát volt osztálytársad, szegény, ne zárjuk ki őket.
1: Tehát az se fel, hogyha azt mondod, csak azért, mert ismerik egymást. Nem játszhatsz.
2: Nem játszhatsz. A személyiség lenne velük szemben. Most gondolj bele, hallgatnak téged, szeretnek, meg tök sok élmény kapcsolódik hozzád, és akkor egyszer végre jön egy olyan koncert, ami játszanak, és azt mondod, hogy nem, hát azt nem lehet.
1: Na jó.
2: Ugye?
1: Nem baj, azért figyelje mindenki, mert még mindig várat magára, nem tudom, ki mindenkit, kit mondjunk? Fate hát, Lass, Morcsiba, Zara Larsson, ki az, aki téged meghat?
2: Engem mondjuk most a mai napon Zara Larsson nagyon meghat. Tehát ezzel szeretnék egy kicsit segíteni. Igen, igen. Akik szeretik ezt a gyönyörű és okos svéd énekesnőt, akkor tessék majd jelentkezni, hogyha esetleg hallják a dalát.
1: Gyönyörű és okos svéd énekesnő.
2: Igen. Azért szeretik nagyon sokan, mert hogy mindig olyan ügyek mellé kiáll azonnal, ami fontos, akár a fiataloknak, akár mondjuk a nők jogaiért. És nekem ez annyira szimpatikus volt, mert egyre többet olvastam vele kapcsolatban, én nem is tudtam például, hogy ő tényleg ilyen nagy szabadságharcos. Tehát, hogyha vannak olyan ügyek, amiket ő fontosnak gondol, például az egyik Ufszer márkával azért lett neki nagyon korán szerződés, mert ő maga elkezdte a fiatalokat tréningelni arra, hogy igenis az, hogy biztonságosan bújjanak össze, az mennyire fontos szempont. És mivel rengeteg tini rajongója van, tudod, ő nem azt mutatta, hogy mutogatom a popsimat és de jó, hanem gyerekek, tehát, hogy edukálja is őket, és ez tök jó, hogy csomó ilyen tartalmat csinál.
1: És milyen okos, hogy például a saját gyermekei számára biztosítva van a készlet valószínűleg egy életen.
2: Szerintem neki még azért, ő még ezen nem gondolkodik, még nagyon fiatalka. Édes drágám, majd egyszer.
1: Hát akkor saját magának van biztosítva, vagy...
2: Igen, de hogy tényleg, tehát hogy a nők jogaiért is, és bármi olyan van, ami egy fontos téma, akkor ő azonnal ott áll mellette. Úgyhogy én szeretem, nekem szimpatikus, hogy valaki a hírnevét erre is felhasználja.
1: Hát túl azon, hogy több a Szigeten fellépő sztár koncertjére is szeretnénk meghívni önöket, van még egy nagyon-nagyon komoly hírünk.
2: De ez nagyon durva, úgyhogy kapaszkodjanak. A kávés csészéjükbe, vagy a párjukba, vagy most azonnal kezdjék el felrázni.
1: Most kapaszkodják veled, mert azt mondtad, most nincs a férjed, és akkor már én hozzam le a csillagokat rögtön.
2: Légy, igen.
1: Gyere, kapaszkodj.
2: Ha valaki hozzon nekem csillagokat, mi van velem itt egy hétig tényleg?
1: Egy hét előtt a férjed, és már izé, bárki tekintgetsz.
2: Dehogy tekintgetek, olyan hülye vagyok, bárki tekintgetnék, nem csinálok.
1: Na, szóval, de jó. És hogyha mondjuk Johnny Depp, azt mondaná, tehát most a férjed elutazott, és Johnny Depp itt egyszer csak beállítaná itt az ajtón, és mondaná, hogy lehozom neked a csillagokat.
2: Hát figyelj,
1: mint Jack Sparrow.
2: Igen. Hát Johnny Depp nekem örök szerelem, már mint ilyen plátói. Tehát amikor én az Ollókezű Edwardban őt láttam, még kislány voltam, már akkor megfogott, és aztán az ő színészi kvalitásait, tehát például a Csokoládéban is nagyon szerettem, ott ő ugye egy ilyen, a Don Juanban imádtam, mint amorózót, szóval, hogy ezeket a szerepet is szerettem, de például Willy Wonkaként is, tehát, hogy én nálam abszolút befutó, és amikor volt az Amber Heard-os botrány, akkor én nagyon nem akartam elhinni azt, hogy ő olyan dolgokat csinált, mint amikkel megvádolták. Szóval az nekem egy nagyon nagy fájdalom volt, hogy most ő tényleg. Aztán ugye, mivel utóbb kiderült, hogy ott azért a hölgyike sem mindig mondott igazat, és meghurcolták, és nem kapott meg olyan szerepeket, amik korábban az övé voltak, és nem forgattak velük,
1: a karitegeris ezen úszott el, ugye? Volt.
2: Igen, mert meg a legendás állatok, tehát ott is ugye ő a szupergonosz, és elvették tőle a szerepet. És aztán utána tudod, ő így mondta, amikor megnyerte a pert, hogy na és akkor most mi van? Ki fogja őt kárpotolni? Tehát egyébként igen.
1: Mondjuk a Charlie és a Csoki gyárban azt nem tudnám megmondani, versenyben volt az umpalumpákkal, hogy ő irritál jobban, vagy az umpalumpák.
2: Jó, ez nem figyelte, neked való, tudom, az nagyon nem neked
1: de
2: való.
1: De így próbáltam elképzelni, hogy gyerekfejjel is szerintem hülyét kaptam volna.
2: Én attól szerettem.
1: A nem tudom, és ahogy ott már nem emlékszem, ki volt pont ott a magyar hangja, mert hogy neki ugye változó, tehát nem úgy van, mint hogy a Julia Roberts mindig Tóth Enikő, és
2: igen.
1: És egyszer hallottam Julia

0: Rob, ez a saját hangja, így mi van? Tehát,
1: nem tudtad összerakni.
0: Kikészültem, igen. Vagy Bruce Willis, amikor nem Dörner György hangjál szólalt
1: meg. Mert innen volt
0: a sajátján, ott furi volt. Na mindegy is, hogy a Johnny Deppnek más. Tehát, hogy volt már neki a Stoll, aztán volt a Nagy Ervin.
1: A Stoll mondjuk jó neki.
0: Igen,
1: például
0: szerintem
1: a Transcendence-ben,
0: igen, azt akartam,
1: az jó volt.
0: Ami egy ugye, kicsit ilyen drámaibb szerep volt. Na, ott nekem oké volt. Például a Csokoládé című filmben is, tehát minden, ami csoki, az úgy tűnik, rám nem jön be Johnny Deppel, mert sem a Willy Wonka a szerep, mondom, kiver a víz, ahogy ott nyávogott meg, fú, az egyszerűen annyira idegesített.
1: Jó, hát igen, ez az nem a típusú, típusod.
0: Nem, ez ugyanaz, mint a Jim Carrey például a...
1: Maszkban?
0: Nem, hanem a, mi ez a bal szerencse áradás. Figyeljátok, kikészültem lelkinek. És hogy hasonlóképp, most visszatérve Johnny Depphez, a Csokoládé című filmben is, amikor ott hát amikor ott csapja a szeret, meg ott jön, megy, ez nem
1: neked
0: tudom.
1: Nem?
0: Az, tehát a Juliette Binoche...
1: Jó, mert neked Juliette Binoche tetszik.
0: És jön a Johnny Depp, valahogy nem, nekem nem passzolt hozzá.
1: Én bírtam.
0: Tök mindegy, mert most van neki ráadásul egy újabb lába. Egy ideje már, ugye?
1: Hát elég régóta, igen. A Hollywood Vampires, ugye a formáció, amiben azért elég nagy ágyuk vannak, például ott van Alice Cooper is, mondjuk,
0: hát hogyha... Meg
1: Joe Perry, igen. Ugye, hogyha esetleg valaki Joe Perryt nem tudná beazonosítani, ő az Aerosmith szólógitárosa, de szerintem azért a rock rajongók nagyon szeretik.
0: Jönnek majd koncertezni.
1: Igen.
0: Budapestre, de... Túl azon, hogy itt is, de erre is szerzünk koncertjegyeket, van egy olyan opció, hogy valaki ennek egy kicsit elébe mehet majd. Most még nem szeretnék minden point lelőni, de hogyha valaki szereti Johnny Deppet, szereti, vagy nyitott legalábbis erre a formációjára, és mondjuk szereti Londont, London városát.
1: Szeret utazni.
0: És szeret utazni, és készen áll utazni, nagyon figyeljen.
1: Mondja a dátumot, hogy mikor?
0: Hát mondd.
1: Augusztus 10 és 13 között, tehát tegye magad szabaddá, jó?
0: Aki ráír augusztus 10-től 13-ig, nagyon figyeljen ma a Sláger reggelre.
1: És küldjön SMS-t.
0: És küldjön SMS-t 0-30-30-30-95-8, mit írjon? Hollywood
1: Vampires,
0: mondjuk.
1: Nem az a legegyszerűbb. Abból értjük, hogy
0: vagy Johnny Depp, az is jó.
1: Hollywood Vampires.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, fél hét lesz 4 perc. Most az jutott eszembe itt arról, az előbb itt kevegettem a mája, hogy milyen becsületes vagyok, hogy a ismerős miért még véletlenül se hagynám játszani, mondjuk az ilyen játékokban. Képzeld, eszembe jutott például, hogy amikor általános iskolában mit csináltuk, mit tudom én, a büfét, farsankor, vagy valami ilyen alkalommal, tudod, és akkor ott a tornaterem előtt voltak asztalok, és mondtam, hogy jó, én csinálok kókuszgolyót, és ugye megvettem osztálypénzből a hozzávalókat, vagy lehet, hogy saját, már nem is tudom. És otthon megcsináltam a konyhába, hogy akkor majd viszem, és hogy abból ugye osztálypénz lesz, amit majd eladunk. És akkor jött a bátyám, hogy akkor, hogy enne a kókuszgolyóból. És mint egyet megkóstolt, hogy enne még egyet, és rácsaptam a kezét, nem lehet, mert ez a mi osztályunk, és hogy és aztán ne szórakozzak vele, mondom, nem. És anyukám is így nézett, és aztán nem szólt bele, mondta, hogy hagyjad már, mert hogy, de hát, hogy oké, hogy egy kicsi kóstoló, vagy valami nyilván is, hogy akkor igen. Jó lett, persze, jó, nem kell bele több, nem tudom, kakaópor, vagy keksz, de nem hagytam, hogy egyen belőle. De ilyen nem normális
2: ilyen
1: vagyok.
2: Ilyen bolond vagy. Jó.
1: Igen, okay. Igen. Látod, milyen jó politikus? Illetve pont ezért nem lennék jó politikus, vagy ezért lennék jó? Tehát, hogy én tényleg becsületes lennék, de...
2: Dehogy
1: pont
2: lennél.
1: De, és pont ezért nem is akarok politikus lenni. Szoktam mondani, hogy normális ember nem megy ilyen pozícióba.
2: Igen, meg hogy az a baj, hogy egy idő után valami történik, ami miatt sajnos besározódik az ember, szerintem. Szerintem a politika világa. Én szerintem az olyan, hogy egyszer csak jön valami olyan ajánlat, amire nem tudja valaki azt mondani, hogy nem. Nem? Én ezt így képzelem.
1: Nem. Én nem tudom, tehát hogy...
2: Nem biztos, hogy pénz, lehet, hogy valami olyan, vagy megzsarolnak, vagy mit tudom én, és nem tudsz tiszta maradni, szerintem.
1: Nem tudom, biztos volt már, most ha elkezdenék kutakodni az emlékeimben, biztos volt már, amikor valami olyasmit ajánlottak, vagy mondtak, vagy kértek, és így nem, nem tudom. De nem tudom, hogy ez mitől van.
2: Hát jó.
1: Az. Pedig nem tudom, egyszer valami suli napra készültünk, és akkor ott a töri óra elején kérdeztem az offertől, hogy holnap után lesz, hogy gyorsan elmondhatom a tudnivalókat, mondta persze, és akkor mondtam, és akkor egyszer csak mondta, hogy Zoltán, te nagyon jó politikus lennél, mert remekül tudsz a semmiről sokáig beszélni.
2: Ja,
1: és mondta, hogy gyerekek, ma már nem felelünk, mert elment az idő, és akkor ott így, mint ki jól végezte a dolgát, kihúztam magam, összekacsintottam a többiekkel, és leültem, hogy na ez, jó, ez volt már a dolog. Jó, hát ez ilyen kis mocsokság.
2: Egyébként tényleg vannak olyanok, akik nagyon elhivatottak. Tehát, hogy azért jó azt látni, amikor vannak olyan emberek, akik elhivatottak, és tényleg a szakma egy legfontosabb számukra, úgyhogy szerintem az azért úgy jó.
1: Önöket mi motiválja a munka közben? Tehát az, hogy van valamilyen, nem tudom, küldetéstudatuk például, vagy hogy nem tudom, el tudom képzelni azt, hogy valaki, tehát van ilyen ismerős, aki, hogy ő föl akar tényleg fedezni valamit, vagy kutatni akar valamit, rá akar jönni valamire. Mit tehát, hogy például egy gyógyszerész, hogy ő tényleg azt mondja, annak szenteli az életét, hogy én a rák ellenszerét, azt ha törik, ha szakad, azt ki fogom kutatni, megtalálom.
2: Nekem több olyan ismerősöm van, aki egészségügyben dolgozik, és az ő elhivatottságukat én egyszerűen imádom. Tehát, hogy ők tényleg azért mennek be, hogy segítsenek a betegeknek, és többen vannak. Szóval, hogy amikor szapulják a nővéreket, meg a főnővéreket, akkor így tudod, én rájuk gondolok, mert én őket ismerem, akik olyan becsületesen csinálják a munkájukat, és amikor elmesélik azt, hogy mennyire jól esik nekik, hogy mondjuk egy idős bácsi vagy néni, hogyha beteg volt, és utána kap tőlük valami olyan visszacsatolás, hogy köszönik szépen, hogy akkor nekik az lelkileg töltődés. Tehát ők szerintem ezt ezért csinálják.
1: Szerintem is, mert tegnap, hogy volt ez a kis mini osztály találkozónk, ez a hétfős a gimiből. Egyikünk, aki orvos lett, mondta, hogy beharagudjunk, azért késett, és mit nem hétre ért oda, csak 3-4-8 után, mert mondta, hogy tegnap két praxist kellett vinnie házi orvosként, mert hogy helyettesítés, meg nem tudom, és hogy délelőtt is volt. És kiszámoltuk, hogy valami 200, tehát hogy Marci, és akkor mi volt? És mondja, hogy 200 nem tudom hány beteget kellett ellátni, mi van? Mondta, hogy jó, ebben benne van, aki telefonált, most ezt
2: meg e-mailben,
1: kifogyott
2: gondolom,
1: a gyógyszer,
2: persze.
1: Meg az e-mail, meg a nem tudom mi, akkor volt,
2: hát
1: ami olyan, az delegálja az asszisztensének, de hogy így is, és akkor így kezdik, de hogy miért? És mondta, hogy mert hát tényleg, tehát hogy ez segíteni akar, és pont megbeszéltük, hogy igen, ott a hipokratiszi eskü, hogy ezt ő komolyan gondolta, amikor azt annak idén elmondta.
2: Az
1: hogy
2: én körzeti orvosom ugyanilyen. Ez tényleg, ezért imádom. Tehát, hogy bármikor, ha valami problémám van felhívva, és ugyanolyan kedvesen beszélget, és soha nem éreztem azt, hogy jó van, Petra, tedd már le. Tehát, hogy elmondom a problémát, és mondjuk nem kell bemenni, és így tudjuk orvosolni. Aha. Szóval csodálatos emberek ők tényleg.
1: De ha valakit esetleg a pénz motivál, tehát azért dolgozik, mert hogy
2: pénz. Az se baj.
1: Az se. Akkor
2: vagy
1: se, hogyha...
2: utazni szeret, és ahhoz kell a pénz. Hogy elmenjük a következő bakancslistás helyre.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy akár az egy konvertálja, és hogy a pénzből aztán élményeket gyűjt, hogy akár ha önmagában valaki Dagobert bácsit szeret játszani, és kuporgatja, és ül rajta, és tele dugdossa vele a pánaciát, ha ezért önmagában... Az is oké. Tehát írják meg nekünk akár csak egy szóval, hogy mi motiválja önöket munka közben, vagy mi sarkalja jobb teljesítményre, vagy több melóra. 0-30-30-30-95-8, aztán majd visszatérünk erre.
2: Egész reggel várjuk a vámpíros üzeneteket, csak
1: mondjuk. Ja, jöhet közben.
2: Hollywood Vampires, ennyit kell küldeni. Aztán majd a részleteket mondjuk, hogy mit kell érte csinálni. Vérüket nem veszük, ez biztos, jó?
1: Nem. De Gloria Gaynorra viszont bulizunk egy nagyot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pót felvételiben is!
3: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
4: Nem kell ellenőrizned az árat.
3: Honnan tudom, hogy jó az ár?
4: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
3: Tényleg?
5: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
4: Most énekeld velem.
6: Aldi.
5: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Kulancsszúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarirtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
9: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
10: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
13: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Úgy tűnik, hogy holnaptól végérvényesen berobban az igazi nyári idő, tehát ma még, aki mondjuk nem szereti a 33 fokot, használja ki a 28-at, mert ma igen kellemes lesz az időjárás.
15: Tehát ma vágjak füvet még ma gyorsan, füvet. Mert holnap már meghalunk.
14: Hát holnap már, nem halunk meg, nem mondjunk ilyet, csak holnaptól már 33 fok lesz, aztán péntek, szombat, vasárnapra pedig 38-39 visszatér a kánikula.
15: Közlekedjünk. Mi a helyzet a vasúton? A Mávinfon ügyeletesebb Kis Horváth Levente mondja már is. Jó reggelt!
16: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útra kerülnek, jó hírem van, zavartalanul indult a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A Cegléri vonalon augusztus végéig módosult a menetrend, a Lajos Mizsei S21-es és a Monari S50-es vonatok csak Kőbánya Kispestig járnak és onnan is indulnak. A H6-os hév augusztus 10-éig csak a Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár, kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, részletek a mavinform.hu-n olvashatók. Jó utazást kívánok!
15: Köszönjük szépen! Ha már sinem vagyunk, a 4-es metró mától vasárnap üzemzárásig nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között a sűrűben induló 107-es autóbusz vagy a 7-es, illetve 133-as eljelzési busz igénybevételét ajánlja a BKK. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között pedig a sűrűben közlekedő 49-es villamossal érdemes talán utazni. A 6. kerületben a Szondi utcában tart a felújítás, mától zárva az 5-ös utcai kereszteződés, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utcává vált, és ugyancsak mától zárva a Baranyai tér felújítás miatt a 11. kerületben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: 3:47 után járunk 1 perccel. Nagyot megy az interneten még mindig Kanada Új-Brunswick tartományának egyik képviselője, Bill Oliver múlt hónap beli felszólalása, sőt igazából júniusnak is talán az elején beszélt a törvényhozásban, és hát azóta nem lehet levakarni az internetről az ő beszédét. Mindenki ezen röhög, néhányan inkább háborognak rajta. Történt ugyanis, hogy Derek Mr. Oliver így kezdte, a következőképpen kezdte a beszédét, tehát kiállt a törvényhozásba, oda fölment a pulpitusra, szólásra emelkedett, és így kezdte a bevezetőjét, hogy hölgyeim és uraim, itt a szöveg egy természetesebb, gördülékenyebb változata, amely inkább hangzik parlamenti beszédnek, mint rövid pontok sorozatának. Arról szeretnék ma beszélni, pont, tehát, hogy nem vette észre, hogy miután megkérte a ChatGPT-t valószínűleg, vagy valami hasonló alkalmazást, hogy írjon neki beszédet, vagy segítsen abban legalábbis. Ugye az írt hozzá egy ilyen bevezetőt, hogy, tehát instrukciót is, hogy oké, akkor itt van a szövegnek egy természetes változat, ez majd ugye nem tűnik úgy, mint hogyha nem tudom, pontokba szedted volna egyszerűen. Na most ő ezt felolvasta.
2: Egyen meg a szívét. Hogy,
1: és miközben itt most nézem a videót újra és újra, hogy nem veszi a lapot, hogy nem. Ezt nem kéne felolvasnia.
2: Igen.
1: Tehát ez az a rész, amit csak neki megjegyzésként írt oda a ChatGPT, hogy jó, hogy nem azt mondta, hogy kérlek, itt majd egy kicsit hangsúlyosabban olvast fel, és tehát, ugye ez az erővel ezt is mondhatta volna.
2: Azért durva ez, mert valószínűleg nem ő csinálta, én erre tudtam csak gondolni, amikor itt többször megnéztem, meg elolvastam, hogy ő gondolom adott egy promptot, arra kapott valamit, és aztán utána mondta, hogy oké, de legyen egy kicsit gördülékenyebb, vagy talán természetesebb, erre kapta szerintem ezt az instrukciót, és nem biztos, hogy ő, hanem lehet, hogy valami kis írnoka, vagy nem tudom, valaki, igen, aki igen, segít lesz neki ebben, és az írnok felejtette el, mert hogyha ő maga kapja ezt, meg ő maga adja a promptot, akkor szerintem ilyen hiba nincsen.
1: Mondasz valamit, mert ugye ez sokszor előfordul politikusokról, tudjuk jól, hogy nem ők maguk írják,
2: van, sokszor a beszédeket,
1: van szövegíró, de ugyanígy nyilván egy vezérigazgató számára is, igen, megírják, hogy mit mondjon a vállalati bulin, nagyon, igen, sokszor látom ennek az ellenkezőjét, de azért ez jellemző, hogy ezt így odaadják. És nyilván ő bízott abban, hogy amit kinyomtattak, beleraktak neki a dosszéba, azt ő előveszi,
2: igen,
1: akkor az. Na, viszont itt jön be a képbe az, hogy figyelj, bármivel foglalkozol, tök mindegy, hogy te most politikus vagy, vagy igazgató, vagy egyszerűen csak egy egyetemi előadásra készülsz. Tehát, hogy saját magadat tiszteld már meg azzal, és nem csak a hallgatóságot, hogy felkészülsz, tudod? Tehát, hogy legalább egyszer nézd már át, hogy miről fogsz beszélni. Tehát nyilván oké, tartom meg, megvan a fejében, hogy ma arról szól majd a beszédem, hogy. De ettől még, hogy tudod, hogy miről beszélsz, ettől még nézd már bele, hogy ez formailag milyen, fúsd át a szemeddel. Tehát, hogy én ezt nem tudom mire vélem, amikor valaki ennyire lik bele az egészbe.
2: Én meg azért kell, hogy megvédjem, mert lehet, hogy 460 ezer megbeszélése volt, és most ez egy olyan felszólás, ami persze fontos, de mondjuk elfáradt vagy, mondjuk valahonnan jött, és nem tudta átnézni, és megbízott abban az emberben, aki ezt neki adta. Tehát, hogy én azért sajnáltam meg, mert azért persze oké, használjuk a ChatGPT-t, meg segít nekünk, stb., de nem biztos, hogy ő, tehát, hogy nem egy főben járó bűn ez, mint amennyire szétszedik az interneten, hogy lehet ennyire béna. Értem, hát, hogy ő egy politikus, és hogyha kiáll, akkor figyeljen oda mindenre. Na de, Zoli, okay, hányszor hallottunk olyan politikusokat, akik kiálltak, érted, és olyan zagybaság volt, amit mondtak.
1: Ez, de oké, amit mondasz, persze, ez így önmagában nem egy főben járó bűn. Nekem ezzel az a bajom, hogy ő egy politikus, aki embereknek a szolgálatára és képviseletére esküdött fel. Ha ehhez így áll hozzá,
2: ez nem biztos, hogy hozzáállás.
1: De nekem ez hozzáállás, és ebből nekem az jön le, hogy innentől kezdve minden mással is valószínűleg akkor ennyire alapos. Tehát, hogy nekem ez a bajom ezzel,
2: aha,
1: hogy...
2: Hú, én nem vagyok ilyen szigorú.
1: Én meg pont ez a baj, hogy ő embereket képvisel. Tehát, hogy igen, ha a saját érte, maga értelek életében ezt... Figyelj, azt mondja, hogy a saját életében mit kezd, oké. De ő neki szolgálni kéne a többi ember. Ne legyen már ennyire bele... tojós.
2: De nem biztos, hogy bele. Ez lehet, hogy csak de, mondom, érkezett valahonnan,
1: jó, értem, hogy te megengedő
2: ideje
1: vagy, én kevés vállalom, én kevésbé vagyok megengedő. Tehát én szeretném, hogyha ő rászánná azt a 2 percet, hogy mielőtt kiáll, nem tudom, 100 ember, 200 ember elé beszélni, hogy legalább előtte, tehát hogy szeretném hinni, hogy őt érdekli, annyira, hogy nézzen bele, hogy mit fog felolvasni. Még akkor is necces, hogyha csak az elejébe olvas bele, de mondjuk lapozgasson bele. Tehát, hogy Nem azon a 2 percen múlik, szerintem.
2: Nem, ebben igazad van, csak próbáltam olyan élethelyzetet hozni, amiben lehet, hogy nem volt ideje arra, és megbízik valakiben, aki neki megírja a beszédét. Egyébként maga a téma a Gyermek és Ifjúsági Jogvédő Hivatal jelentését ajánlotta, hogy komolyabban kellene venni a kormányzatnak. Tehát ez egy komoly téma, aha, ebbe igazad van, hogy ebbe annyira nem fér bele, de el tudom képzelni, hogy lehet olyan emberi tényező, ami miatt most ez így nem jött össze. És nem de ez a jellemző rá.
1: Egyébként, mennyire vagy ez a vakon megbízó típus?
2: Akkor... Én egyáltalán egyáltalán nem. Velem ez nem történhet meg. Én egyáltalán nem. Tehát nekem valaki
1: jó,
2: adna...
1: örülök, hogy ebben te sem vagy
2: nekem valaki adna egy szöveget, hogy én ezzel menjek fel valahova, úgyhogy én ezt előtte nem láttam soha. Nem, én borzasztóan precíz vagyok. Tehát nálam a tervezett spontaneitás az sokkal jobban működik, mint az, hogy én most valahova, pláne a kiállok emberek elé. Ilyen nem, én velem nem fordult elő, az biztos.
1: Igen, nekem is furi.
2: Tehát, hogy nincs.
1: Volt már, amikor majdnem hozta kellemetlen helyzetet, pont azért nem. Mert nyilván műsorvezetőként készen állunk persze váratlan szituációkra. De az pont nem egy váratlan szituáció, hogy amikor a szöveged a kezedbe fölmész valahova, hát ott saját magadat égeted le.
2: Hát igen.
1: Mint ahogy a Derék Oliver is tette. Igen. Ha van esetleg hasonló sztoriuk, mármint a ChatGPT használata kicsit félre sikerült, vagy nem voltak kellően alaposak, az bátran osszák meg velünk. 0630303098, közben pedig hoppá, ki érkezik?
2: Somber!
1: Oh, de nem kell telefonálni.
2: Most nem kell telefonálni.
1: Most nem, mert most
2: ma Zara Larsson, tessék majd figyelni.
1: Igen. Ettől függetlenül Sombernek a koncertjéhez is. Mit kívánunk? Jó szórakozás, mert valakinek váltunk, ugye? Belépőt.
2: Igen, igen.
1: Oda is.

0: utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt. Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
5: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
6: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
6: Na jó, takar.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kap. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A beruházás megkönnyítheti majd a kerekesszékkel, babakocsival vagy nagyobb csomaggal utazók közlekedését. Drámai hétvége a Balatonnál, egy 3 éves kisgyermeket is újra kellett éleszteniük a vízimentőknek. A vízimentők magyarországi szakszolgálatának munkatársai rendkívül mozgalmas napokon vannak túl. 7 embert mentettek ki a tóból, és 269 könnyebb sérülést láttak el. A másodfokú viharjelzés ellenére sokan maradtak a vízben. Több száppost, vízibiciklizőt és matracon sodródó fürdőzőt is ki kellett menteni. A legsúlyosabb eset egy balatoni kempingben történt, ahol egy medencébe esett 3 éves kisgyermeket élesztettek újra. A helyszínre érkező vízimentők és a légimentők az országos mentőszolgálat munkatársaival együtt végezték az életmentést. A kisgyereket végül stabil állapotban szállították kórházba, ami az összehangolt és gyors beavatkozásnak is köszönhető. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. 16. nyári évadát tölti alsóőrsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban 2 helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható, még augusztus 15-én az amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Pannonvár Színház és alsóőrs együttműködése 2010-ben indult, azóta a település egyik meghatározó kulturális programjává vált. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén ismét összefog Tihany, Balatonfüred és Zamárdi, hogy közös programsorozattal várják a Balatonnál pihenőket. Az este 9:30-kor a Tihanyi apátság falára vetített látványos fényjátékkal indul. Ezt 22 órától a balatonfüredi tűzijáték követi. 10 perccel később Zamárdiban a Strandfesztiválon kezdődik a Balaton legnagyobb tűzijátéka, amelyhez a zenei aláfestést 100 Scenes készíti. Az ünnepi show után Azaria és az Analog Balaton koncertje zárja az estét. A szervezők szerint a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendezvény a korábbiaknál kisebb zajterhelést jelent majd a környéken. Látványos versenyekkel kezdődött a Kék Szalag Fesztivál a Balatonon. A nyitó hétvégén több mint 270 hajó és több mint 1300 versenyző szállt vízre. A Fehér Szalag nagydíjat és az első alkalommal megrendezett Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t is a Józsa Márton kormányozta 50-50 nyerte meg. A klasszikus vitorlások versenyén, az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilla Füred bizonyult a legjobbnak. A Kék Szalag Fesztivál jövő szombatig számos programmal várja a vitorlázókat és a szurkolókat, a sorozat csúcspontja pedig a csütörtökön rajtoló 58. Kék Szalag Raiffeisen nagydíj lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Erősödik a forgalom Budapest felé az M3-as bevezetőjén, az M4-es autóúton nagyjából Üllő térségében, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglódnál, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Zsúfolt már a Rákóczi út befelé a Barostértől, az Üllői út az Ecseri útnál, valamint a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. A Fehérvári úton tart a felújítás a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem lehet áthajtani, és befelé vezető belső sáv sem járható. A Szondi utcában is tart a felújítás a 6. kerületben, mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utcává vált. A Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem használható. A Baranyai teret mától szintén zárva tartják felújítás miatt, és egyirányúvá vált ideiglenesen szerda éjszakáig az Apácai Csere János utca a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzási munkák miatt. A 4-es metró pedig mától a vasárnapi üzemzárásig nem közlekedik a Szentgellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar közötti szakaszon. Helyette a 107-es busz, a 7-es, illetve a 133-as E, vagy a 47-es, illetve a 49-es villamos használható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 7 óra 8 perckor, jó reggelt kívánunk, és szeretnénk továbbra is lelkesíteni önöket, mert rengeteg nyereményünk van, főleg zenéhez, koncertekhez kapcsolódóan.
4: Bizony, tessék elküldeni azt, hogy Hollywood Vampires, hogyha szeretnének igazi vámpirokkal találkozni, például.
2: Például Londonban, például Johnny Deppel is.
3: Egy új

0: Akkor látszik. Szóval odaért, ott nem tudott kihajtani a két épület között a főútra, mert ott voltak ilyen oszlopok, meg nem tudom micsoda. Úgyhogy megpróbált megfordulni, közben neki ütközött egy korlátnak, és közben nagyon megijedt, összekeverte a gáz és fékpedált, elmondása szerint, és valahogy olyan szerencsétlen adott gázt, és közben úgy tekerte a kormányt, hogy keresztbe fordult, és mondom, beragadt az autó orra az egyik falnál, a hátsója az meg a másik falnál, és pont keresztbe áll.
1: A kép az nagyon rosszul néz ki.
0: Nem tudod elkezdeni, hogy tehát így ránézek, és mondom, hogy mit berakták ide egy targoncával így, vagy mi történt?
1: Pont olyan. És ugye nagyon sokan az interneten elkezdték azért szétszedni, mert hogy 87 éves, tehát hogy biztos azért keverte össze a gáz, meg a fékpedált, mert hogy már idős, és egy ilyen idős embernek nem szabadna vezetni. Hát ezt mi nem tudjuk megítélni.
0: Hát nem, bár pont a barátaim meséltek, ott most a apukájuknak most vették el a jogsiját,
1: hát
0: nem kapott hosszabbítást. Hát ő még nincs 80, de a 70-nek a legteteinél van, és nagyon, tehát nagyon oda volt, mert hogy egész életében vezetett, és még mindig fel van háborod, vagy most már fél éve nem vezetett.
1: Barátnőm apukája is ugyanígy járt, igen.
0: És mesélte a barátom, hogy mentek múltkor haza az autópályán, és ott volt ilyen terelés, és megszólalt mellette, apukája ült az anyósülésen, hogy jaj, de jó, hogy nem kaptunk pirosat. És ott így odafordult, hogy apu, az autópályán vagyunk, ezek a sárga villogók jelzések, ezek azt jelentik, hogy itt terelés van a sávban, ez sose vált pirosra. Ja, igen. Uh-huh. Tehát, de egyébként tök tiszta, meg jól van, de hogy vannak
1: csak
0: már ilyen pillanatnyi...
1: De szerintem az fiataloknál is van ilyen pillanatnyi.
0: Van ilyen? Köves Szilárd, vezetéstechnikai szakértő a vonalban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Figyelj csak, Szilárd, az gyakori eset egyébként, hogy ilyen pánikhelyzetben az emberek összetévesztik a két pedált?
2: Azt kell mondanom, hogy igen, ugyanis stressz helyzetben az történik sokaknál, hogy amelyik pedálon van a lábuk, azt kezdik el nyomni. Aha. Ezt mi oktatás közben milliószor tapasztaljuk, hogy amikor a helyzetbe kerülünk, teljesen mindegy az életkor, akkor ha kell, hanem kuplungolnak, gázt adnak, fékeznek. Nyilván ezért sikítozunk azért, hogy ne lehessen közúton pótpedál nélkül gyakoroltatni.
1: Aha.
2: Ami azt gondolnám, hogy fontos, és mindent elmondott ez az általatok említett kis sztori, hogy van, amikor így bevillan valami, tehát a sárga villogó, hogy jaj, ez lehet közlekedési lámpa is, nem az, de nem életkor, hanem egyéni felelősség függő az, aha, hogy ki meddig vezethet, ez az én véleményem.
1: De van olyan életkor, amikor te mondjuk már szigorítanád? Tehát azt mondod, hogy 80 fölött, hát már nem kéne, nincs, hogy vezessenek. Nincs. Tehát bekezdted, de nincs.
2: Aha. Azért nincsen, ezt is mindig elmondom, amikor ez szóba kerül, hogy gondoljatok bele, hogy Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger hány éves, és milyen fizikai állapotban, igen, van, és hány 10-20 éves nem tudná megtenni azt, amik ő
1: egyébként igen.
0: Oké, ebben az a nehéz, hogy honnan, mert azt mondod, hogy egyéni belátás, meg egyéni felelősség kérdése. Én olyan emberrel még nem találkoztam, vagy legalábbis van, nagyon ritka, tisztelet a kivételnek, aki magától azt mondja, hogy hát én úgy érzékelem, hogy én már nem vagyok erre alkalmas. Szóval, hogy belülről nézve, mondom, a barátaimnak az apukája is úgy éli meg, hogy hát, de hát ő abszolút fittipaldi, tehát hogy tudná vezetni, és mondják a barátaim, hogy nem, tehát hála az égnek, tehát hogy mindenkinek jobb ez így, neki is, és a környezetének is, hogy nem vezet, de ő elhiszi magáról, hogy tudna. Szóval, hogy mi alapján kéne felismernünk a jeleket, akár fiatalabb korban is?
2: Hát egyértelműen én mindig azt mondom, hogy amikor itt ott húzás, nyomorpadás, stb. Van az autón, tehát az azt jelenti, hogy valamiért nem vagy ura a dolognak.
1: Aha.
2: Aztán a család felelőssége értelemszerűen ülsz mellette, látod, hogy nem igazán működnek a dolgok. Akkor is szólni kell, nyilván nem egyszerű, tehát ezt én is el tudom képzelni, hogy aki egész életébe vezetett, akkor az úgy érzi, hogy ő még mindig képes erre, de a környezete ezt meg fogja mutatni, hogy nem. Ha folyamatosan útba vagy valakinek, akkor az valamit jelent, és ugye mindig elmondom, hogy nem csak a gyorshajtás, hanem az indokolatlan lassúság is problémás lehet, de egy dolgot hozzátennék itt, ez nagyon fontos. Az emberi reakció, de ugye egy másodperc, és minden fiatal és középkorú, 50 éves korig nálunk ugye 10 év az orvosi alkalmasság egy úrvezetőnél, mindig azt gondolja, hogy az atya úristen, ő mindent tud. Ez egyszerűen nem igaz. Van, aki ügyes, van, aki kevésbé. 60 fölött már ugye 5 év, 70 fölött 3, hivatásosoknál 60 a korhatár, és onnantól 2 évre kapnak csak jogosítványt. És én továbbra is azt mondom, hogy az egyéb fizikai és mentális állapot az, ami igazándiból döntő.

0: és ezzel aki utoljára annak szembesülnie kell, éreznie kell, hogy hát ma ez megint egy nehéz nap volt.
1: Igen.
0: Minél több ilyen nehéz nap van, annál inkább el kell gondolkodni azon, hogy hol van a hiba.
2: Igen, örülök, hogy behoztad ezt az indokolatlan feltartását a forgalomnak. Ezzel szoktam gondolkodni, hogy például, amikor az Erzsébet hídon jövök át mondjuk Budára, és ugyanarra az autósra belsősában már hárman villogtak és ketten dudáltak rá, akkor neki például célszerű lenne elgondolkodni azon, hogy talán nem véletlenül, hogy esetleg valamit ő nem csinál jól. Például ez is lehet egy árulkodó jel. Ha valaki azt tapasztal, hogy mindig dudálnak neki.
0: Abszolút, tehát pontosan ilyenekre gondolok, ugye, hogyha folyamatosan útba vagyok mindenkinek, akkor az valamit kell, hogy jelentsen, aha, de ez nem azt jelenti, hogy a türelmetleneknek van igazuk, ugye ez lehet indokolt is. Az, amit te említettél, az nyilván jellemző lehet, hogy, hogy ő ott tényleg útba van, hiszen körülötte nincs feltétlenül olyan helyzet, ami indokolná ezt a dolgot. És ugye még egy dolgot el kell mondanom, ezzel is nagyon sokat szembesülünk, nagyon-nagyon sok fiatal van mostanában, akik ADHD-sok, figyelemzavarosok, illetve ez sajnos jellemző erre a generációra, ugye, hogy mikor tanítunk, akkor egyszerűen képtenek folyamatosan oda koncentrálni a vezetést.
1: De ezt már tanulmányok is igazolják, ez
2: igen,
1: a baj.
2: És ez tetten érhető már a forgalomban?
0: Hát abszolút. Abszolút. Tehát pánikszerű mozdulatok, egyszerűen, amit említettem az előbb is, hogy hogyha egy picit stressz helyzetbe kerül, akkor már nem feltétlenül tudja, hogy mit csinál.
2: Mi is voltunk fiatalok, én amikor elkezdtem 16 éves vagy 17 éves, nem 16 évesen a jogsit csinálni, akkor az oktatóm, akit te is ismersz, az első órák egyik, a Pityu, igen, rögtön az első órán azzal kezdte, hogy nagyon fontos, hogy csak vezetésre alkalmas állapotban ülünk a volán mögé. És itt most reflektálnék arra, vagy visszatérnék arra, amit mondta az idős kapcsán is, hogy megint csak az a kérdés, hogy nyilván, hogyha mondjuk mit tudom én, valaki alkoholt fogyasztott, akkor nem is kérdés, hogy nincs vezetésre alkalmas állapotban. De milyen szitukat érdemes még akár fiatal fejjel átgondolni, hogy én most mielőtt beülök és elindulok és gázt adok, vezetésre alkalmas állapotban vagyok-e, vagy sem?
1: Ők ezt úgysem fogják.
0: Azért nagyon-nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert pont eszembe jutott, hogy nekem volt egy ahilleszén szakadásom, amikor ugye mankóztam, és egyszerűen képtelen voltam autót vezetni egy darabig, mindig vittek mindenhova, gyűlöltem, és elmentem, és átalakítottam az autómat. De ugyanígy igaz az is, amikor azt érzed, hogy egyszerűen kába a fejed, és nem arra gondolok, hogy tudatmódosítószer, vagy persze, másnap, hanem, hogy
2: vizsgázni mész az egyetemre, és fáj a fejed.
1: Szakítottál, stresszes, vagy összevesztél anyukáddal.
0: Bármi, ami elvonja úgy a figyelmedet, vagy a fizikai mozgásod, egy sportsérülés, egy húzódás, egy bármi, akkor lehet, hogy azt kell mondani, hogy most egy-két napig inkább tömegközlekedek.
2: Oké.
0: Nem egyszerű, de...
1: Bár mindenki fel tudná ezt mérni, nagyon szuper lenne. Igen.
2: Köszönjük szépen Köves Szilárd vezetéstechnikai szakértőnek.
1: Köszi, szervusz. Szia!
0: Köszönöm, szervusztok!
1: Kati azt írja, sziasztok, nekem van két ilyen ismerősöm is, aki magától vonta meg magától a vezetés élményét, egyiküknek sem volt könnyű. Na, de akkor tök jó, hogy vannak ilyen emberek, akik maguk belátják ezt.
2: Maguktól ne vonjanak meg jóféle élményeket, például, hogy ellátogassanak velünk egy-egy jó koncertre, vagy nyerjenek a hablatjátékban.
1: Igen, mert hogy a Sziget Fesztivál mínusz egyes napjára, a Bródi dalok napjára lehet nyerni ma belépőt, illetve még lehet menni a Lander Symphonic koncertjére is.
2: Akkor most jelentkezzenek a játékba. A játék szóval 0-30-30-30-95-8, közben pedig érkezik Geszti a slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20

0: 1000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
1: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
2: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Domban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyj!

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankot.hu oldalakon.
2: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pót felvételiben is!
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Rövidített útvonalon jár a 4-es metró. Megerőszakoltak és kifosztottak egy kiránduló nőt Zirc környékén. Független művészek mutatkoznak be a Sziget Fesztivál Art of Freedom programjában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Mától vasárnapig rövidített útvonalon csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között közlekedik az M4-es metró, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kimaradó szakaszon előre tervezett karbantartás miatt nem járnak a szerelvények, pótlóbusz viszont lesz. A vonattal érkezőknek a BKK azt javasolja, hogy a déli pályaudvarig utazzanak, és onnan a 2-es metróval közelítsék meg a belvárost. Több helyszínen is áramszünet lesz ma Székesfehérváron, írta a FEOL. Az Öreghegy több utcájában reggel 9 és fél 11 között feszültség probléma elhárítása miatt kapcsolják le az áramot. A Horváth István lakótelepen, a Horváth István utcában, a Károly János utcában, a Munkácsi Mihály utcában és a Pohárszka-Ottokár úton reggel 8 és délután fél 4 között hálózatfejlesztési munkára kell számítani. Az EON arra kéri az érintetteket, hogy előre gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos leállítására. Megerőszakoltak és kifosztottak egy kiránduló nőt Zirc környékén. A rendőrség egy 49 éves férfit vett őrizetbe szexuális erőszak és kifosztás miatt, aki vasárnap a déli órákban megerőszakolt egy nőt egy Zirc környéki erdőben, majd elvette a pénzét, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a sértettnek kirándulás közben útját állta az ismeretlen férfi, megtámadta, kezeit hátra kötötte és egy szikével megfenyegette. Ezután az egyik vadásleshez vitte, ahol megerőszakolta, majd elvette több 10 000 forintját. A veszprémi rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és még aznap délután előállították, kezdeményezték letartóztatását. 100 éves Ford T-modell érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumba. A legendás autót hétfőn darúval emelték be az épületbe, ahol az Amerikai Álom című időszaki kiállítás egyik különleges darabja lesz. A július 30-án nyíló tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és olyan ismert személyiségek emlékeit is felvonultatja, mint Kossuth Lajos, Szentgyörgyi Albert vagy Gábor Zsazsa. Az idei Sziget Fesztivál számos pontján független művészek, alkotócsoportok és kreatív közösségek mutatkoznak be az Art of Freedom programban. A kezdeményezés helyspecifikus előadásokat, pop-up performanszokat, workshopokat és látványos installációkat hoz a fesztiválra, amely aktív részvételre ösztönzi a látogatókat augusztus 11-e és 16-a között. A Sziget szervezők célja, hogy az alkotások nemzetközi szakmai figyelmet is kapjanak.
6: Bori, köszönjük szépen, igazán kellemes nyárias nap vár ma ránk, 28 fok lesz a maximum hőmérséklet, a napsütésé lesz a főszerep, holnap már ennél melegebb várható, a hétvégére pedig visszatér a kánikula 37-38 fokkal.
7: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
8: Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt baleset nehezíti a közlekedést, számítsanak torlódásra. A Fehérvári úton tart a felújítás, a Hausmann-Alajos utcánál a villamos átjáró továbbra is zárva. A Szondi utcában is felújítás zajlik, mától zárva az Ötvös utcai kereszteződés, így az Ötvös utca és az Aradi utca felől Zsák utcává vált a Szondi utca, aztán ugyancsak mától zárva a Baranyai tér a 11. kerületben, és egyrányú holnap éjszakáig az Apácai Csere János utca, a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utca sokáig daruzás miatt. Bírósági közben a vasúton, ja, a 4-es metró pedig nem jár vasárnapig a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között. Szóval, ha már sínen vagyunk, Bírósági a vasúton, Kis Horváth Levent a vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt!
9: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útra kerülnek, jó hírem van, zavartalanul indult a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A Ceglédi vonalon augusztus végéig módosult a menetrend, a Lajos Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok csak Kőbánya Kispestig járnak és onnan is indulnak. A H6-os hév augusztus 10-éig csak a Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár, kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, részletek a mavinform.hu-n olvashatók. Jó utazást kívánok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 7:40.
1: Van egy jó vicc. Egyik csajnak nem nől a melle. Hát illetve mind a struma befele nől. Az orvost megkeresi, azt mondja: doktor úr, nézze. Mit? Ezért jöttem. A hölgyem, semmi gond. Nagyon jó megoldás van. 6 hónapon keresztül minden nap pontosan 2:30-kor. Ha egy napot kihagy, ó, ne csöcs, na, világos. Szóval 2:30-kor levetkőzik meztelenre, és azt mondja, hogy kerekecske, gombocska, merre fut a nyulacska. A csaj már csinálja 3 hónapja, és úgy akar kezd, de emberesedni a Didi. Na, mit ad is, illetve szegénykémnek vonaton kell utazni, pont 2:30-kor. Tele emberrel, kupéval, zsúfolva, minden. Egyik vele szembe férfi, olvas egy könyvet, ez meg, csak le kell vetkőzni, nincs más megoldás. Kerekecske, gombocska, merre fut a nyulacska, szöngyör férfi. Te jó Isten, már 2:30, csigabiga gyereki, jég a házad, gyereki, kap tejet, valami.

0: Neil.
1: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelbe.
2: Petra, bemutatom neked Nikolt. Nikol, Petra,
3: jó reggelt.
4: Szia. Jó reggelt.
2: Honnan jelentkeztél?
4: Érdről.
2: Érdről, az itt van Budapest mellett, tehát ha esetleg Brody jegyeket nyersz, akkor nem kell messzire utaznod.
4: Így.
2: Maximum időben. Szereted Brody dalait?
4: Egyébként igen, szeretem.
3: Melyik korszakát szereted a legjobban?
4: Én igazából az összes dalát szeretem. Na, nincsen nekem.
2: Ja, és akkor nem csak a sajátjait gondolom, mármint amiket ő ad elő, hanem amiket mások számára írt, az is. Azért ő nagy művész.
4: Igen, így. Én is így gondolom, hogy nagyon nagy művész.
3: Egyébként
4: igen.
3: Azért lesz izgalmas ez a mínusz egyedik nap, mert hogy csodálatos fellépők lesznek, és nem is tudom, hogy hány órás lesz ez a koncert. Szóval, hogy...
2: Egész napos gyakorlatilag, nem?
4: Láttam, elolvastam, nagyon sok fellépő lesz. Ja,
3: Presser Gábor, Betonhofi, Csíkzenekar, Charlie, Carson Koma, Konz Zsuzsa, őrület. Igen, fiatalok és a legendák együtt. Szóval az jó lesz. Ez
2: na hát figyelj, nagy művész a Cilla is.
3: Aha, igen.
2: Rád vár a feladat, hogy megfejtsd, hogy vajon mire gondol?

0: rajongó, akarta
1: hát
0: mondani.
1: Ő is egy legenda.
0: Igen, nem ragadtatta el most annyira magát, mint szokta. Tehát egész felismerhető volt, szerintem. Mit gondolsz, Nikol?
2: Hát nekem nem.
1: Neked nem?
2: Hú, én nekem egyáltalán nem. Én most vagy túl korán van nekem még, vagy nem tudom, de nekem ez most passz.
0: Tényleg?
1: Nem.
0: Pedig ugyanannyira ikonikus, mint a Brody, és szerintem korszak tekintetében is van átfedés. Tehát, hogy valódi ikon azokból az időkből.
2: Hát sajnos most ez nem megy így.
0: Hát Nikol, ha ennyire tanástalan vagy, akkor mi is azok vagyunk, hogy hogyan segíthetnénk, akkor nem tudunk segíteni, mert igazából nem tudunk mihez
2: sajnálom,
0: képest terelgetni.
2: Igen,
0: sajnálom én is.
2: Köszönjük.
0: Köszönöm, azért.
2: Sziasztok.
0: Szép napot, szia, majd próbálkozz még.
1: Most nálunk maradt a páros napi jegy, augusztus 9-re a Sziget Fesztivál -1. napjára, a Brody Dalok napja nagy színpados koncertjére, ahol már említettem, hogy például ott lesz Azaria, vagy mondjuk Deák Bill Gyula, a Hiperkarma,
0: Betonhofi,
1: igen, aztán ki lesz még ott, Tarján Zsófi is, őt még nem említettem, szóval sokan, és két fő részére szóló belépő is itt maradt most nálunk az augusztus 6-i Leander Szimfoni Kórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és van egy éves Sláger FM prémium előfizetésünk zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkció.
0: Ha valaki esetleg ráismerte arra, amit a Cilla tudott, és most nem hablatyolt, most egész jó volt.
1: Igen.
0: Akkor nyugodtan jelentkezze be a holnapi játékba most. 0-30-30-30-95-8.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
4: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Szomberg. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: David Frey, Valery Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük.
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kap. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A beruházás megkönnyítheti majd a kerekesszékkel, babakocsival vagy nagyobb csomaggal utazók közlekedését. Drámai hétvége a Balatonnál, egy 3 éves kisgyermeket is újra kellett éleszteniük a vízimentőknek. A vízimentők magyarországi szakszolgálatának munkatársai rendkívül mozgalmas napokon vannak túl. 7 embert mentettek ki a tóból, és 269 könnyebb sérülést láttak el. A másodfokú viharjelzés ellenére sokan maradtak a vízben. Több száppost, vízibiciklizőt és matracon sodródó fürdőzőt is ki kellett menteni. A legsúlyosabb eset egy balatoni kempingben történt, ahol egy medencébe esett 3 éves kisgyermeket élesztettek újra. A helyszínre érkező vízimentők és a légimentők az országos mentőszolgálat munkatársaival együtt végezték az életmentést. A kisgyereket végül stabil állapotban szállították kórházba, ami az összehangolt és gyors beavatkozásnak is köszönhető. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. 16. nyári évadát tölti alsóőrsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban 2 helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható. Még augusztus 15-én az amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Pannonvár Színház és alsóőrs együttműködése 2010-ben indult, azóta a település egyik meghatározó kulturális programjává vált. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén ismét összefog Tihany, Balatonfüred és Zamárdi, hogy közös programsorozattal várják a Balatonnál pihenőket. Az este 9:30-kor a Tihanyi apátság falára vetített látványos fényjátékkal indul. Ezt 22 órától a balatonfüredi tűzijáték követi. 10 perccel később Zamárdiban a Strandfesztiválon kezdődik a Balaton legnagyobb tűzijátéka, amelyhez a zenei aláfestést 100 Scenes készíti. Az ünnepi show után Azaria és az Analog Balaton koncertje zárja az estét. A szervezők szerint a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendezvény a korábbiaknál kisebb zajterhelést jelent majd a környéken. Látványos versenyekkel kezdődött a Kék Szalag Fesztivál a Balatonon. A nyitó hétvégén több mint 270 hajó és több mint 1300 versenyző szállt vízre. A Fehér Szalag nagydíjat és az első alkalommal megrendezett Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t is a Józsa Márton kormányozta 50-50 nyerte meg. A klasszikus vitorlások versenyén, az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilla Füred bizonyult a legjobbnak. A Kék Szalag Fesztivál jövő szombatig számos programmal várja a vitorlázókat és a szurkolókat, a sorozat csúcspontja pedig a csütörtökön rajtoló 58. Kék Szalag Raiffeisen nagydíj lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán ért térségben javítják a szalagkorlátot, a 19-es kilométernél zárva a külső sáv, már több mint 3 kilométeres a torlódás. A 405-ös számú főúton Újhartyán és Nyáregyháza között egy kamion és egy személyautó karambolozott, a 15-ös kilométernél a helyszínen és idejére félpályás zárás léptettek érvénybe. Közben erősödik a forgalom az M3-as bevezetőjén, az M4-esen Üllőnél, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglód környékén, az M51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán a főváros felé. De az M3-as bevezetője is zsúfolt a Szerencs utcánál, a Rákóczi út a Barostértől, az Üllői út néhány szakasza, valamint a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. Lassan járható továbbá a Budaörsi út befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utca befelé a Délinél, a Műegyetem rakpart és a Budai alsó rakpart pedig a Petőfi úttól északra. A 4-es metró mától a vasárnapi üzemzárásig nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar közötti szakaszon karbantartás miatt. Egyrészt a sűrűben induló 107-es busz érdemes választani, illetve a 7-es és 133-as eljelzésű busz is jó választás lehet, valamint a 49-es és a 47-es villamos is sűrűbben indul. Jó utat, balesetmentes közlekedés!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 8 óra múlt 6 perccel, és akkor most térnénk vissza ahhoz a kora reggeli kérdésünk az, hogy mi hajt munka közben? A pénz egyszerűen, vagy a bizonyítási vágy, vagy a megfelelési kényszer, vagy valami alkotói vágy?
4: 0-30-30-30-95-8. Ide.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:49-kor. A tegnapi kis mini találkozónkon nagyon sokat meséltek a különféle területeken dolgozó volt osztálytársaim a Z generációsokról, a velük szerzett tapasztalatokról. Például arról, hogy a Steigerwald Krisztián féle ilyen leegyszerűsítő elemzések a mai fiatalokról miért nem feltétlenül igazak úgy. Tehát, hogy nem lehet ilyen kategória. Ez van, ilyenek a Z generációs pont. Képzeld el, például az egyik volt osztálytársam egy nagy banknál dolgozik elég magas vezetői pozícióban, és mondja, hogy ő megdolgoztatja a gyakornokokat.
2: Az tehát, jól teszi.
1: Hogy igen, kapnak feladatot, felelősséget, és azt mondta, hogy gyakorlatilag úgy bánik velük, mint az alkalmazottakat. Uh-huh. Tehát nincs az, hogy jaj, te kis gyakornokocska vagy, akkor mit, egyrészt nincs az, hogy hozzá kávét, hanem bevonja őket a munkába, és azt mondja, képzeld, hogy nagyon hálásak ezért, uh-huh. és hogy egymás között terjed a hír a gyakornokok között, hogy hozzá kell menni, mert ő jó fej, tehát hogy dolgozik, és azt mondja, hogy határozottan az a benyomás, hogy ezt élvezik. Tehát, hogy az, hogyha kapnak valódi felelősséget, uh-huh. Egyszer csak érezni kezdik, hogy ők fontosak, akkor ez nagyon sokat segít. Szóval igenis van bizonyítási vágy, van tetrekészség a mai fiatalokban is, csak a stílus nem mindegy, hogy ezt hogyan hozott ki belőlük, mert hogy ugyanakkor az is igaz, hogy ők már kiállnak magukért. Uh-huh. Tehát, hogyha nem olyan stílusban beszélnek velük, hogyha megalázzák őket, akkor erre nagyon érzékenyek. Tehát az igazság érzetük az valahogy kezd a helyén lenni, nem olyanok, mint mi, pont beszéltük a többiek, hogy mi akármit eltűntünk, akár a gimnáziumban is, ahogy osztottak minket, akár utána. És erre tessék, most pont olvasjuk Petrával, hogy tényleg terjedőben van egy új irányzat, aminek az a neve, hogy FIRE. Ez egy angol mozaik szó, a Financial Independence Retire Early szavakból áll össze, és az a lényege, hogy minél előbb szeretnék, tehát most már a fiataloknak az a célja, hogy minél előbb egy olyan fokú függetlenséget, vagy anyagi biztonságot, inkább mondjuk ezt, hogy anyagi biztonságot érjenek el, hogyha valami nem tetszik nekik, akkor azt mondhassák a főnöknek, a munkahelyen, hogy bocs, de velem te így nem beszélsz, vagy nekem ez így nem oké, és merjenek onnan váltani, vagy lépni.
2: Ez tök jó egyébként, de hogy ez itthon is elterjedte, ebben kérünk egy kis segítséget. Egy profitól Ivanov Katalin HR vezető van itt velünk. Jó reggelt!
3: Szia! Sziasztok! Jó reggelt kívánok!
2: Te tapasztalod-e HR-esként azt, hogy aki mondjuk a te látóteredbe kerülnek, ők szeretnének minél kevesebbet dolgozni, vagy minél korábban olyan anyagi biztonságot szerezni, hogy akár nyugdíjba mehessenek? Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy könnyebben mondják-e azt, hogy na jó, akkor én elmegyek, hogyha valami nem tetszik.
3: Hát mindenki szeretne nagyon jó kis anyagi biztonságot, szerintem nem csak a mostani generációnak, vagy az érának a sajátossága. És ezt nagyon helyesen teszik szerintem azt, hogy az az irány, hogy abba megyünk egyre tudatosabban bánunk a saját pénzügyeinkkel is, az egy jó irány, mert hogy a kiszolgáltatottság sose jó, nem csak így a munkahely felé, hanem így a személyes életünkben sem. Tehát az, hogy tudatosan meghatározom minden hónapban, hogy X pénz megy el befektetésre, X pénz megy el szórakozásra, rezsire, bármire. Ez egy nagyon fontos dolog, és azt nagyon korán meg kéne tanulni. Én azt látom a mostani generáción, de egyébként most már a saját generációm is, hogy akkor is könnyebben mondja azt, hogy köszönöm szépen, én most így nem mentem, ha nincsen meg ez az anyagi biztonsága, mert hogy most már tanulunk a generációtól, és mindannyian jobban kiállunk magunkért.
2: Ez viszont jó.
3: De valóban a Gen Z kezdte el.
1: Aha. De vajon hol van az egészséges határ, hogy ne essünk át a paci túloldalára?
3: Igen, azért mondom, hogy főleg a fiatal generáció hajlamos akkor is bedobni a török között, amikor egyébként így zuhan a mélybe, és nincsen ott a védőháló, hogy anyagi biztonsága lenne. És visszatérve arra, hogy ez a korai nyugdíjasztatás, erre is látok egy csomó mintát, de például nekem az a tapasztalatom, hogy ez, aki mondjuk olyan ambiciózus, tehetséges, okos, sikeres, vagy mondjuk 40 éves korára eléri azt az életszínvonalat, vagy neki már nem kéne dolgozni, az is fog valamit csinálni. Lehet, hogy egy-két évre egy picit, nem tudom, utazgat, vagy a hobbiának él, de utána visszatér a munkaerőpiacra. És amit leginkább jellemzőnek tartok, hogy inkább az emberek arra próbálnak felkészülni, hogy egy ponton túl ne a pénzért dolgozzanak, hanem mondjuk olyan, amit nagyon szeretnek, menjenek el cukrásznak, vagy segítsenek hátrányos helyzetű gyerekeken. Tehát ne azért megélhetésre kelljen dolgozni, hanem azért, hogy igazán élvezhessék azt, amit csinálnak.
2: Erre egy csodás példa, ami velünk történt. Képzeljétek el, hogy átmentünk Füredről Siófokra halott pénz koncertre, de lekéstük az utolsó kompot, és nem lehet máshogy visszajutni, csak taxival. És letöltöttük a boltot, oké, akkor megyünk azzal, mert az ilyen mezitlábas taxisok, akik ott voltak, picit magas árat mondtak, ez se volt kevés, de.

0: beültünk, a sofőrrel elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy neki volt egy ilyen játék cége, tehát hogy külföldről importált Kínából még annak idején rengeteg játékot, nagyon jól ment a biznisz, eladta, és kérdeztük, hogy de ha eladta, akkor miért dolgozik? És mondta, hogy hát mert egy évig otthon ült, nézte a Netflixen a sorozatokat, a családja mondta, hogy valamit csináljon, elkezdett így taxizni, és azt a pénzt, amit megkeres, a felesége óvodában dolgozik itt a fővárosban, olyan gyerekeknek adják oda, akik hátrányos helyzetűek. Aha. Az összes pénzét. Ha. És pont ez egy olyan jó példa arra, hogy ő szeretett volna még dolgozni, hogy ezzel segítsen. Szóval szerintem ez is azért egy olyan pozitív hozadéka ennek a gondolkodásnak, hogy egyre többen talán, nem csak a mi generációnk, hanem a nálunk fiatalabbak is, nekik fontos a jótékonyság, meg az, hogy önkénteskedjenek, meg hogy azért is dolgozzanak, hogy másoknak segítsenek. Mert én is ezt látom, nem tudta, hogy látod, Kati.
1: Abszolút, tehát hogy maga az, hogy legyen életcélom, az szerintem egy fontos driver az embereknek. Igen. És olyan nagyon ritkán látok, hogy tényleg valaki mondjuk azért dolgozik az első, nem tudom, 20 év nagyon kemény után semmit ne csináljon, mert az valószínűleg előtte is mondjuk úgy dolgozott, hogy a minimuma meglegyen, vagy hogy így arra készüljön, hogy utána később nekem. Ezt nagyon ritkán látom. Inkább az, hogy valami önmegvalósítással legyen az, amit visszaadjon a társadalomnak, segítsen hátrányos helyzetben.
0: De ez jó.
1: Tegyen a bolygóért.
0: Igen, igen.
2: De figyelj, egyébként Magyarországon mondjuk a jelen adottságok között nagyjából hány éves korra reális elérni egy olyan stabil anyagi biztonságot, hogy azt mondhass, hogy oké, meglépem, hogy mostantól kezdve már nem a pénz az elsődleges, mert hogy az oké, van, meg látom, hogy jön, most nyilván nem arra gondolok, hogy fú, mikor lehet úgy hátradőlni, hogy semmit ne kelljen csinálni, de amikor valóban azt a, mondjuk azt a kényelmet megengedheti magának az ember, hogy mostantól azzal foglalkozzak, ami nekem igazán jól esik, amit igazán csinálni szeretnék.
1: Hát ez azért nehéz kérdés, mert hogyha mondjuk azokat nézzük, akiknek mindent maguknak kell megteremteni, tehát nincsen egy nagyon, nem tudom, jó módú családi háttér, vagy partner, és mondjuk tisztességesen akarnak jól keresni.
0: Ismerünk ilyeneket.
1: Igen, de ez egy más kategória, de azt látom, hogy aki mondjuk tisztességesen szeretne pénzt keresni, és nincs is feltétlenül az a tényleg nagyon nagyon erős családi háttér, és alapvagyon, amivel megszületett az is kanállal a szájában, az mondjuk ilyen 45-50 éves korára éri el, tehát inkább egy ilyen 20-25 év munkára, hogy már ne a pénz számítson, mert már megteremtette az egzisztenciáját.
0: Ez mondjuk reálisnak tűnik abszolút.
2: Igen, igen. És nagyjából ezzel tudok azonosulni, miközben azért azt is látom, hogy már a 20 éves fejjel sokan azt gondolják, hogy jaj, majd befektetek így, meg úgy befektetek, meg a bitcoin, meg a nem tudom micsoda.
0: Vannak olyanok, hogy abból meggazdagodtak.
2: De azért az nagyon minimális, és mondta pont tegnap ez a bankár ismerősöm is, hogy mondja, hogy így oda mennek hozzá, hogy hát akkor ő így akar, meg úgy akar befektetések. És akkor mondja neki, hogy oké, mondja nekem két befektetési papírt mondjuk, vagy és akkor így nézett rá, hogy micsoda, hát befektetési papír. És akkor így mondja, jó, kezdjük az elejéről. Mi az a befektetési Tessék papír? És hogy arra se tudott mit válaszolni.
0: Igen.
2: És akkor így mondta, hogy így azért nehéz lesz úgy befektetni, ügyesen, ha se tudod, hogy mi az. Igen. De ugye, mert ezt így halljuk innen-onnan, ömlik ránk ugye a hírekből is, hogy így a bitcoin, meg úgy a nem tudom micsoda. És hogy azért ennél meg viszont óvatosabbnak kell lenni. Tehát azért mondom, hogy nem szabadna elragadtatni magukat. Tehát, hogy az meg már a ló másik oldala.
0: Hogyha téged kérdezünk, mert te is szereted a munkád, ahogy mi. Téged mi motivál munkaközben, mert a hallgatóinktól is egyébként ezt kérdezzük a Sláger FM Facebook oldalán.
1: Én leginkább az, hogy hatással vagyok az emberek életére. Aha, és így a mindennapi munkában is tudok, nem tudom, értéket teremteni, meg látom, hogy... És egyébként a legtöbben ezt keresik később is, hogy főleg, aki mondjuk multinálban, nagyvállalatnál dolgozik, hogy akkor így szeretné látni azt, hogy hatása van. És ugye azt, hogy 45 év, 50 év körül kezdünk el azon magunk is gondolkodni, hogy mit fogok magam után hagyni az életben, azért ez nem véletlen, hogy a kettő össze szokott kapcsolódni.
0: Nagyon köszönjük.
2: Köszi. Szia, Kati.
0: Szép napot. Szia.
2: Egyébként én is ezt gondolom, hogy talán aki nem mondja ezt ki, vagy nem tudja megfogalmazni, vagy saját magának sem vallotta még be, de valahogy mindannyiunkban, emberekben benne van a vágy, hogy valami nyomot hagyjunk a világban, nem? Tehát én nagyon nehezen hiszem, hogy van olyan, aki tényleg nem érdekel az, hogy
0: mi történik
2: legyen
0: utána,
2: valami utána, ami miatt őt majd emlegetik, ami miatt emlékeznek rá, akár csak szűkebb körben, tehát itt most tényleg nem világ megváltó, nem tudom, nem találmányokra kell feltétlenül gondolni, hanem hogy egy mikrokörnyezetben, hogyha elmegy például egy másik munkahelyre, akkor is legyen az, hogy te emlékszel, amikor itt dolgozott ez vagy az. Legyenek kedvesek szint vallani nekünk.
0: Téged mi motivál munka közben? Ez a kérdésünk a Sláger FM Facebook oldalán vagy SMS-ben. Barnabásé az, hogy amikor lehajol a kolléganője, akkor láthatja. Ő ezt írta nekünk. Hát nézd, többen írták a pénz, pénzecskét.
2: Pénz. Azt is értem, igen.
0: Mondjuk az én kolléganőkért is érdemes bejárni dolgozni végül is, persze.
2: Én megőrülnék, tehát hogyha nekem a pénz lenne az elsődleges.
0: Jó, azt hittem, a kolléganő az elsődleges.
2: Petra, lejtettél valamit. Le,
0: hajol, vedd fel. Igen.

0: of Summer.
1: Pontosan Don Hamilton. Mi az még mindig. És bekapcsoltam a mikrofon.
0: Igen.
1: Nem tudtam, igen. Petr,
0: tényleg
1: jó. Pont
0: benyomom a gombot, és micsoda elszólás.
1: És tényleg jó.
0: Imádom ezt a számot.
1: Nagyon jó hangulat.
0: Fél 9 lesz már mindjárt. Tessék, Levente is azt írta nekünk a Facebookra, hogy maradandót hagyni magam után, szintet emelni a képzésben, a fiataloknak járható utat adni, kiszámítható jövőképet, sikerélményt minden egyes tanítványomnak is látni, amikor megállnak a saját lábukon. Igen, ő valamiféle oktatással foglalkozik, és ez tök jó, hogy van egy ilyen küldetés tudata.
1: Márk is itt van velünk, aki 35 éve dolgozik a vendéglátóiparban. Fú, az kemény lehet. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, sziasztok!
1: És mi az, ami téged motivál?
2: Kérlek szépen, az én kis vendéglátó pályafutásom úgy indult, hogy anyukám besegítette egy vendéglátóipari egységben annó, és én a húgommal, amikor még ilyen 8 évesek voltunk, akkor bementünk neki idézőjelbe segíteni, és nekem megtetszett a bárpulton egy drekó, ami egy sörnyitó ugyebár, és mondtam, hogy milyen szép ez. Hát anyukám azt mondta, hogy ilyen csak a felszolgálóknak lehet. Én ott eldöntöttem, hogy felszolgáló leszek. Ennek már sok-sok-sok éve. És ami motivál engem, az motivál, hogy bejönnek a vendégek kortól, nemtől függetlenül, és látom az arcukon, amikor távoznak, hogy meg voltak elégedve mind az ételekkel, persze az nem az én reszortom, az a szakácsé, de hogy én tudom adni azt az embereknek, amit idézőjelben kitalálom a gondolataimat. Sok vendégtől ezt hallom, hogy de jó, hogy a fejembe látszik.
1: Jaj, de jó.
2: Ez minden megér, minden pénzt megér olyan értelemben, hogy pár nappal ezelőtt aztán volt témátok a szervizdíjjal kapcsolatban,
1: igen.
2: Kár, hogy akkor nem tudtunk beszélni.
1: Na.
2: Nem muszáj az, hogy borravalót adjon az ember, nem muszáj az, hogy szervizdíjjal honorálja ezt. Sokkal nagyobb elismerés.
0: Egy mosoly?
2: Egy mosoly, hogy megveregetik a válladat, és azt mondják, hogy köszönjük szépen a kiszolgálást. Engem ez értett, és nagyon-nagyon sokszor az van, hogy kicsit elvékonyodik ez a hajszál, hogy akarom én ezt megcsinálni, ezt a vendéglátópályát, és akkor jön egy ilyen mosoly, jön egy válveregetés, jön egy jó szó, és ez valahogy egy kicsit
0: átlendített. Bocsánat, zárulás
1: foglaltad.
0: Megjegyzés, tegnap, amikor fizettünk, ugye beültünk egy ilyen helyre, ott is ez volt, hogy kérted a pultnál, és utána kellett elsétálni vele leülni. És ott mennyi borravalót adsz, miután múltkor erről beszéltünk, rányomtam, semennyit, mert hát mire adjak borravalót, hát nem történt még semmi, még nem kaptam meg. Viszont amit mondasz, már ugye nagyon sokan mondják, akik például üzletben dolgoznak, mert volt majd kérdeztük, hogy miért van az, hogyha valaki annyira unja a vevőket, hogy nincs egy kedves szava, akkor miért vagy oda, és szokták mondani, hogy hát azért a vásárlókkal, a vendégekkel is van probléma, és nyilván ez így van. Ez sem szegi kedved? Mert értem, hogy amikor rád mosolyognak, az jól esik. De amikor hepciáskodnak, az nem szegi kedved?
2: Van ilyen is természetesen, akkor viszont erőt ad azok a kollégák. És pont egy olyan vendéglátóegységben, egy olyan étteremben dolgozom Szentendrén, nem tudom, ki mondható olyan név.
1: Csak így nyugodtan mond.
0: Bár nem kell, de mond.
2: Ez a Panificio Basilico Pizzeria étterem,
0: pizzeria,
2: ahol
0: aha.
2: olyan kollégákkal vagyok körbevéve, akik ezeken átlendítenek.
1: Na, ez
2: ők
1: fontos.
2: Is mosolyognak, ők is megveregetik vállam, és azt mondják, hogy menjünk tovább.
1: Milyen jó, amit mondtál, mert ezt senki nem írta még, hogy a csapat is mennyire fontos, akikkel együtt dolgozol, mert ők is tudnak továbbvinni, hogyha mondjuk éppen mélypontod van. Ezt szerintem ez nagyon fontos lenne minden munkahelyen.
2: A tényleg. Csapat és a kollégánk.
1: Így
2: igen,
1: van,
2: igen,
1: így van. Köszi, nagyon.
0: Szia, Márk.
1: Napot, szia, Márk.
2: További szép napot, sziasztok.
0: Sőt, nem csak abban segítenek, hogy tovább lendítsenek, ha baj van, hanem például én ezért nem bírnám a home office-t. Tehát nekem az a napi szertartás, amikor itt mondjuk véget ér a műsor, és utána összeülünk ilyen hárman, négyen, és egy kávé mellett, csak tényleg egy 10 percig beszélgetünk, és nem ez a pletykálkodás, hanem hogy jó pofa, hogy itt élünk ebben a világban, hogy kivel mi történt, az annyit ad hozzá egy naphoz, hogy az valami eszméletlen. Na, írják meg továbbra is, hogy mi az, ami motiválja önöket. Viki egy picit félreértette most a kérdésünket, azt hitt, hogy őt a zene, de ezért is hálásak vagyunk, mert az is fontos, de az másként motivál.
1: Hát de azért, mert ő tudott takarítónőként is dolgozik,
0: ja.
1: És hogy ott a zene az motiváló lehet, ha belegondolsz.
0: Jó, de nyilván az is motiválja, hogy amit megcsinálsz, utána ott van ragyog, tiszta és jól esik a szemének, de ha őt a zene motiválja, akkor íme az Aqua és az Around the World.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
4: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu a pótfelvételiben is!
8: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
9: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton. 100 milliárdos zöld hitelt kapott a West End. Lezárták a hajógyári szigetet, megkezdődtek a Sziget Fesztivál előkészületei. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor Palota augusztus 1-én és 8-án. A Nyitott Kapuk program sorozat keretében idegenvezetéssel járhatják be az érdeklődők a reprezentatív termeket, miközben a palota több mint 220 éves történetének különleges fejezeteit is megismerhetik, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forstoffer Ágnes azt írta, a vezetett séták során szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról és Teleki Pál rejtélyes haláláról is. A programra előzetes regisztráció szükséges a Sándor Palota honlapján, egyénileg vagy csoportosan is lehet jelentkezni. Rekordösszegű 290 millió eurós, vagyis mintegy 104 milliárd forintos zöld hitellel újították meg a budapesti West End finanszírozását. A Granit Pólus csoport közlése szerint a hitelt négy bankból álló konzorcium biztosítja. A tranzakció az egyik legnagyobb hazai ingatlan refinanszírozási ügyletnek számít. A zöld hitel feltételeit a bevásárlóközpont elmúlt években végrehajtott energiahatékonysági és fenntarthatósági fejlesztései teremtették meg. A több mint 25 éves West End évente közel 20 millió látogatót fogad, és több mint 400 üzletet működtet. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kapott. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. Lezárták a hajógyári szigetet, megkezdődtek a Sziget Fesztivál előkészületei. A terület vasárnap estétől egészen augusztus 22-éig nem látogatható, csak a szervezők és az engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. A korlátozások a közlekedést is érintik. A K-híd már korábban lezárult az autóforgalom elől, a szigetre kizárólag a H-hídon át lehet bejutni külön engedéllyel. A fesztivált augusztus 8-a és 15-e között rendezik meg, a rakparton pedig augusztus 6-ától forgalomkorlátozásokra kell számítani. A hajógyári sziget teljes egészében várhatóan szeptember 1-től lesz ismét szabadon látogatható.
3: Bori, köszönjük szépen, csodaszép nyári időre készülhetünk ma, még ma nem lesz kánikula, úgyhogy ha tennének egy kis sétát, vagy felfrissülnének délután este, akkor ma tegyék meg, mert ma még egyelőre azt látom, hogy délután ilyen 28 fok várható, aztán holnaptól jön a felmelegedés, 33 fok vár ránk, a hétvégére pedig visszatér a kánikula 38-40 fokkal.
4: Szép nyári nap!
5: El lehet ma még énekelni, ma vagy még holnap igen. Inkább meglátjuk.
6: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
5: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsa előtt karbantartók dolgoznak. A 27-es kilométernél lezárták az egyik forgalmi sávot, már is feltorlódtak a járművek. Aztán a 405-ös számú főúton Újhartyán és Nyáregyháza között egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Itt a 15-ös kilométernél félpályás zárás van érvényben. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart a hagyományos Művészetek Völgye Fesztivál, így a 77-es főúton Kapolcsnál számítsanak a Szokottnál jóval nagyobb gyalogos és kerékpár forgalomra. A Fehérvári úton, itt Budapesten tart a felújítása a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjáró továbbra is zárva. Az M3-as kivezető szakaszán a Széchenyi út és a Szerencs utca között van egy rövidebb szakaszon sávzárás, vagy lesz, bocsánat, ezt még csak most léptetik majd életbe. A Szondi utcában tart a felújítás, ezért mától zárva az Ötös utcai kereszteződés, és ugyancsak mától a Baranyai tér is zárva felújítás miatt, míg az Apácai Csere János utcát mától szerda éjszakáig egyirányosították a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzás miatt. És még egy közösségi közlekedési info, a 4-es metró helyett busszal vagy villamossal lehet utazni a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar közötti szakaszon, ahol éppen karbantartás zajlik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: reggelt, jó reggelt, 3:49, múlt 3 perccel.
1: Vannak azért szomorú üzenetek motivációval kapcsolatban, például aki azt írja, sziasztok, engem sajnos csak az motivál, hogy végre 14 óra legyen és mehessek haza. Becsülöm, hogy helyben van a munkahelyem, 5 perc alatt itt vagyok, de sajnos ennyi a munkatársak, közönösek, mindenki csak hajt, mert ez a normális és ez az elvárás. A mi munkahelyünk ilyen, imádlak titeket. Azért az rossz lehet, hogyha bemész és azt várod már, hogy mikor mehetsz haza. Aztán sziasztok, nagyon szerettem a munkámat, de engem abszolút a pénz motivált, meg amit azon tudtam venni. Már nem dolgozom, de szuperül vagyok így is. Marci, az állatorvosunk azt írja, hogy őt a természetesen a segítségnyújtás orvosként, és Sanyi pedig egy érdekes üzenetet osztott meg velünk. Sziasztok, a fiamat a 4 évvel idősebb nővére motiválta, így jutott el a pótvizsgától az angol nyelven letett diplomáig az ELTE-n. Hosszú volt az út, ez is szép.
0: Többen írták egyébként, igen, így vagy úgy a pénzt, vagy Edina meg azt írta a Facebookunkra, ha nem dolgozom, nem élünk meg, ennyi, ez egyáltalán nem motiváció, igen, csak ez van. De ebben az a szomorú, hogy azért én azt gondolom, hogy bármilyen munkában meg lehet találni azt a, azt a pluszt, vagy élményt, hogy valamit teremtesz vele, hogy valakinek, valakire hatással lesz az, amit csinálsz. Én azt kívánom őszintén, igen, jó szívvel, hogy, hogy próbálja meg mindenki megtalálni. Tehát bármilyen, értem, hogy persze minden munka tud fárasztó lenni, mert most erre joggal mondhatják, hogy de hidd el, hogy az én munkám az ezért. Elhiszem, tehát nyilván van nagyon extrémen megterhelő, megfárasztó munka, de biztos, hogy annak is van valamilyen olyan kézzelfogható eredménye, amitől érezheted azt, hogy de ezzel, mit tudom én, segítettem másoknak. És többen írtak,
1: köszönjük
0: erről is.
1: Köszönjük, Szabó Zoltán.
0: Ilyen, vagy olyan formában, hogy, hogy tényleg szeretnének, mondjuk egy általuk tervezett épülettel írta
1: jó,
0: valaki, vagy
1: okay,
0: mások szolgáltatóval nyomot hagyni maguk után, aztán Béláik például cserépkályákat építenek, az otthon melegét adjuk, és egy szép családi örökséget viszünk vele, ráadásul tovább a tesómmal. Edina pedig azt írja, hogy ő is szereti az elégedett ügyfeleket, ő körmös, de látni, hát hogy ő fogalmaz, a hétköznapi boldogságot rajtuk, nekem ez már elég. Meg hát nyilván ő is jól keres az, hogy a műkörösök jól keresnek, nem?
1: Hát de sokat is dolgoznak, annyit persze kell hajolniuk, hogy
0: fú. Jó, de nyilván, tehát hogy persze a pénz is fontos, meg hogy amire be tudod utána váltani, de hogy én tényleg kívánom, hogy találja meg mindenki a sajátjában, a saját munkában a szépséget, mint hogy például Zara Larsson, és ha már itt korábban arról is beszéltünk, hogy ugye a fiatalok most már kiállnak magukért, hát ő is ugye a svéd Got Talent-et nyerte meg annak idején, és csak úgy, mint most már azért jó néhány szép svéd példát láttunk erre, ugye Abba, Ace of Base, Set, tökéletes angolsággal és maximális odaadással közben, és valahogy ragaszkodva az a sajátos svéd életszemlélethez, ami ugye épp úgy visszaköszön a bútoraikban, meg az öltözkedésben, ruhákban is ugyanúgy megy most már a svéd vonal, azt látom, vagy a skandináv vonal,
1: tényleg?
0: Mint a lakberendezésben. Igen. Tehát, hogy ugyanúgy, mint hogy az olaszoknak, megvan a skandináv ruháknak is az a fajta egyszerűség, és hogy van benne mégis valami vonzó. Szóval, hogy így van ezzel Zara Larsson is, és nem véletlen, hogy őt emlegetem.
1: Tessék telefonálni most 0630 30 30 95 8, már ha szeretnének ott lenni a szigeten, Zara Larsson koncertjén. Egyébként aznap még csak mondom, Somber is lesz, illetve Airi Mafia, úgyhogy elég jó a felhozatal.
0: Na, akkor, minthogy Zara Larsson is énekel majd ott, most kéne, meg itt is, most kéne jelentkezni. A harmadik telefonálóban játsszuk, 0630 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Sláger FM, jó reggel.
2: Jó reggel. Igő Ferenc vagyok.
3: Szia. Hello. Ferenc.
1: Elsőként, ha játékra jelentkezel.
2: Hablac. Ja, nem hablac.
3: Nem hablac.
1: Jó, baj, nem, de nem baj.
3: Koncertélmények.
1: Pláne. Szia.
2: Jó, hóna. Jó, köszönöm.
1: Sláger FM, jó reggelt.
4: Halló, jó reggelt.
1: Szia.
3: Szia. Második vagy.
4: Ó, köszönöm.
3: Szia. Ciao. Sláger FM, jó reggelt.
5: Szép jó reggelt, Laci vagyok, és a játékra szeretnék jelenteni. Hello,
3: Laci. Laci.
1: Karcsi vagy Laci?
3: Laci.
5: Laci.
1: Laci, halkíts a rádión, kérlek egy picit, hogy ne gerjedjünk össze, és utána, ha ezt megtetted, akkor válaszolj nekünk gyorsan két kérdésre.
3: Jöhet az első.
5: Pillanat, félreállok, már vezetek egy fél.
3: Jó, semmi gond.
1: Jó, csak...
3: Hadd álljon félre, várjál, hát...
5: Azért... Meg vagyok, no, okay.
3: Lacikám, ki Zara Larsson legnagyobb példaképe? Egy csodálatos énekesnőről van szó, akinek olyan slágereket is köszönhetünk. Segíthetek egy kicsit?
1: Hát azért várjuk meg. Jó, először. Okay. Magadtól megy?
5: Jennifer Lopez?
3: Nem.
1: Nem, nem, nem.
3: Sajnos nem.
1: Igen. Igen. Köszi. Szia. Azért, szia!
5: Köszi, sziasztok!
1: Itt a Sláger FM, jó reggelt!
6: Jó reggelt!
3: Hello!
6: Sziasztok, Timi vagyok!
1: Hello, Timi! Meg tudod-e mondani, hogy ki az az énekesnő, aki nagy példaképe Zara Larssonnak?
6: Beyoncé, talán esetleg.
1: Igen! Meg vagyunk! Szuper! Illetve, várj, félig vagyunk meg, mert van egy másik fontos kérdésünk.
3: Ki a Sláger DJ legendás lemezlovasa?
6: Voltam, csak reggelente szoktálok titeket hallgatni.
1: Reggelente pedig az éjjel az, ami soha nem érhet
3: véget. Ez így
1: van.
6: Naksi?
1: A Naksi! Attila, igen!
3: Gratulálunk! Tied egy páros napi jegy a Sziget Fesztivál keddi napjára. Többek között Zara Larsson nagy színpados koncertjére, további fellépő, például Somber, vagy éppen az Airi Mafia is. Nagyon jó lesz.
6: Szuper, köszönjük.
3: Szia, szia. Hello.
6: Köszönjük, szia.
1: Köszönjük, szia. Ennyire egyszerű, és még a koncertélmények nyarának ezzel messze nincs vége, mert hogy még fokoztuk a tétet, ugye? Hogy reggel, aki figyelt minket, az már tudja, hogy szabaddá kell tenniük magukat augusztus 10-e és 13-a között.
3: Igen. Mert... És hogyha szeretnének mondjuk találkozni Johnny Deppel, arra is van lehetőség, csak mondom.
1: Igen.
3: Csak mondom.
1: Csak hogy hát hogy azért pakoljanak be, hogy mert Londonban nem tudom milyen idő lesz majd, augusztus 10-13, azt már meg lehet nézni az interneten.
3: Igen.
1: Miért emlegetjük Londont, meg Johnny Deppet, ez most még legyen mindegy, aki szeretné kideríteni, hogy mi a teendő, küldje el nekünk azt, hogy...
3: Hollywood Vampires.
1: A 06303030958 SMS formájában, közben pedig 9 óra, úgyhogy friss hírek röviden, aztán érkezik a Clean Bandit Whitney-vel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a Sziget.

0: hatás a Battlefield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
11: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
11: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
11: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Újra látogatható lesz a Sándor palota a következő két szombaton. Megerőszakoltak és kifosztottak egy kiránduló nőt Zirc környékén. Látók és látássérültek együtt kerülik meg a Balatont. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor palota augusztus 1-én és 8-án. A Nyitott kapuk programsorozat keretében idegenvezetéssel járhatják be az érdeklődők a reprezentatív termeket, miközben a palota több mint 220 éves történetének különleges fejezeteit is megismerhetik, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forstoffer Ágnes azt írta, a vezetett séták során szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról és Teleki Pál rejtélyes haláláról is. A programra előzetes regisztráció szükséges a Sándor palota honlapján, egyénileg vagy csoportosan is lehet jelentkezni. Megerőszakoltak és kifosztottak egy kiránduló nőt Zirc környékén. A rendőrség egy 49 éves férfit vett őrizetbe szexuális erőszak és kifosztás miatt, aki vasárnap a déli órákban megerőszakolt egy nőt egy Zirc környéki erdőben, majd elvette a pénzét, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a sértettnek kirándulás közben útját állta az ismeretlen férfi, megtámadta, kezeit hátra kötötte és egy szikével megfenyegette. Ezután az egyik vadásleshez vitte, ahol megerőszakolta, majd elvette több 10 000 forintját. A veszprémi rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és még aznap délután előállították, kezdeményezték letartóztatását. 30 év után eltűnik Veszprém egyik legismertebb romépülete. Hétfőn megkezdődött a Buhim utcai egykori pohárszkaféle kályhásház bontása, amely évtizedek óta üres és romos állapotban állt a belvárosban, írta a Vehír. Az épület felújítását még 1998-ban tervezték, de a beruházás végül sosem valósult meg. Az ingatlan állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, ezért a bontás mellett döntöttek. A helyén a tervek szerint az eredeti épület hangulatát idéző lakóház épül majd, a szomszédos területen pedig parkolókat alakítanak ki. Súlyos rollerbaleset történt Balatonkenesén, ahol két 15 éves fiú villanyoszlopnak ütközött elektromos rollerrel. A fiatalok külön járművön közlekedtek, amikor nagy sebességgel egy lejtőn haladva elvesztették az irányítást. Egyikük súlyos koponyasérülést szenvedett, és egy időre az eszméletét is elvesztette. A mentők mindkét fiút kórházba szállították. A helyszíni intézkedés során felmerült az ittas vezetés gyanúja is, ezért a rendőrség eljárást indított. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy roller csak józanul, megfelelő sebességgel és lehetőleg védőfelszereléssel használjanak. Látók és látássérültek együtt kerülik meg a Balaton tandem kerékpárral. Augusztus 15-e és 20-a között immár 15. alkalommal rendezi meg Balaton körüli túráját a Mozdulj Közhasznú Egyesület. A több mint 70 fős csapat 6 nap alatt teljesíti a távot. A tandemeken látó és látássérült kerékpárosok közösen tekernek. A szervezők szerint a siker kulcsa a bizalom és az összehangolt együttműködés. Remekül szerepeltek a veszprémi Honvéd SE tájfutói a nyári világversenyeken. A junior világbajnokságon Svédországban Ódor Laura és Bálint Gergő képviselte a magyar válogatottat. Még a felnőtt VB-n Genovában Mára Marosi Rita ért el kiemelkedő eredményt. A veszprémi sportoló az egyéni sprintben és a kieséses sprintben is a 13. helyen végzett. A sprintváltóban pedig a magyar csapattal történelmi 5. helyet szerzett. Ez minden idők legjobb magyar eredménye ebben a versenyszámban. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Az M5-ösön Röszke felé Ócsa előtt karbantartók dolgoznak. A 27-es kilométernél zárva az egyik sáv, nagyjából 4 kilométeres torlódás alakult már ki. Az M44-es autóúton Kunszentmárton felé Kecskemét térségében baleset történt. A 8-as kilométernél itt a külső sávot tartják jelenleg zárva. A 4-es számú főúton Kisvárda térségében ütközött két személyi autó, ott teljes zárás van, kerülni kell. Budapesten a 124-es autóbusz kerül, nem érinti az Esthajnal utca és a Hubay Jenő tér közti megállókat a Bosnyák tér irányában hatósági zárás miatt. Mától a vasárnapi üzemzárásig a 4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es, 7-es vagy 133-as e-autóbuszokkal, illetve az érintett szakaszon a 49-es vagy 47-es villamossal érdemes utazni. A Fehérvári úton tart a felújítása, a Hausmann-Alajos utcánál a villamos átjáróit zárva. Az M3-as kivezetőjén sávzárás van a Széchenyi út és a Szerencs utca között egy rövidebb szakaszon. A Szondi utcában zárva az Ötvös utcai kereszteződés, a Baranyai tér úgy, ahogy van zárva mától, az Apácai Csere János utca egyirányú lett holnap estig a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig. És nagyjából ennyi így hirtelen. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Ha én azt mondom, Johnny Depp, te azt
4: én
2: mondod...
4: Én azt mondom, Alice Cooper.
2: Ha én azt mondom, Hollywood.
4: Én azt mondom, London.
2: Aztán azt mondod, hogy Vampire.
4: Nem.
2: Hogy önök mit mondanak, majd mindjárt kiderül, mi azt mondjuk, most gyorsan küldjék el még a Hollywood Vampires szavakat SMS-ben, hogy játszunk!

0: a Sláger reggel.
1: És 9:40 múlt már 2 perccel, amikor arra gondoltam, szeretnék neked mesélni egy történetet, Petra. Csak hogy kicsit visszakanyarodjunk oda, ahol már jártunk képzeletben, bár még nem tudtuk, hol járunk ma reggel, mert annyira össze-vissza beszéltünk ilyen misztikusan fogalmazva, hogy egy kicsit felcsigázok a mi drága hallgatóinkat. Na, de hogy képzeld el, hogy a 70-es években létezett egy rock and roll társaság, akik hát nem ilyen zenét játszottak, mint ez, ennél kicsit durvábbat.
2: Ezt akartam, igen.
1: Los Angeles bárjait, de azt nem merném megidézni. Los Angeles bárjait járták éjszakákon át, és úgy hívták magukat, hogy Hollywood Vampires.
2: Mennyire menő.
1: Hollywoodi denevérek, ugye? Hát az éjszakára céloztak ezzel, tehát azért nem mint Ozzy Osbourne, hogy megették a denevért, csak elnevezték magukat róla.
2: Hát és vámpírok.
1: Igen, a csapat élén valami Alice Cooper, valamilyen, igen, így hívták, azt hiszem, Alice Cooper állt, és akkor csatlakozott még hozzá Harry Nilsson, aztán valami Lennon gyerek, John Lennon.
2: Ne vár, az de
1: meg Ringo Starr, az meg igen. Keith Moon, és nagyon legendás fellépéseik voltak. Hát...
2: Ez egy jó brigád azért így együtt.
1: Igen, és a 70-es években azért nem volt még olyan PC a világ mint napjainkban, úgyhogy elég
2: emlékezetes
1: bulikat csaptak. Aha, okay. Igen, Hollywood szerte. Aztán valahogy elsodorta őket egymás mellől az élet, de hát 40 évvel később Alice Cooper nem bírt magával, úgyhogy úgy döntött, hogy újra életre kéne hívni a Hollywood Vampires, és hogy legyen már tényleg egy ilyen jó kis zúzós rock csapat. Kicsit újra szervezte, meg újra gondolt ezt a sztorit, és szólt az egyik cimborájának, aki Joe Perry volt, meg egy másik fickónak, akit meg úgy hívnak, hogy Johnny Depp.
2: Kemény.
1: És elkezdték járni megint a klubokat, és aztán olyan jó sikerült, hogy néhány évvel ezelőtt már egy saját albumot is kiadtak, most meg nem sokára jönnek majd ide Budapestre. És hát csak úgy, mint ha majd hangsúlyozzuk, hetek óta mondogatjuk, hogy ez a közös koncert élményeink nyara, és hogy így meg úgy szereztünk belépőket, hát nem fogják elvinni, erre is vannak belépőjegyeink, de nem lebecsülendő ennek fontosságát, ez még semmi, mert hogy nem véletlenül emlegetjük közben Londont.
2: Igen, mert megspékeltük, tehát lehet menni a budapesti koncertre, ez így rendben van, viszont Londonba is el lehet menni, megnézni őket augusztus 10 és 13-a között, de itt nem csak az van ám, hogy Londonba elmegyünk, és akkor ott vagyunk egy koncerten, lehet velük találkozni. Elmehetnek megnézni, hogy próbálnak a srácok. Megnézhetnek egy olyan filmet, amit elsőként láthatnak, azért ez nagyon menő.
1: És ebben sem vehetünk részt ebben a játékban, mert én látom magamat, hogy szevasz Johnny, mi újság, mire készültek most, és akkor ott kísérgeted, hát megnézed a színfalak mögül a próbát, meg ilyen, tehát hogy azért ez, mert hogy ez egy ilyen élmény, tehát ugye szokott lenni, budapesti koncertek előtt is előfordul ez az úgynevezett meet and greet, amikor ugye oda lehet menni, pacsizni egyet a sztárokkal, készül egy közös fotó, utána meg kezdődik a koncert fél órával később, ez nem ilyen. Ez egy háromnapos élménycsomagot odaadunk valakinek?
2: Igen, odaadunk valakinek, amit nagyon ki kell érdemelni szerintem, igen. Mert azért az, hogy egy Hollywood Vampires turné kulisszái mögé betekinthessen valaki, az szerintem keveseknek adatik meg.
1: Oké, tehát akkor most foglaljuk össze, amit eddig tudunk. Hát rágóra pontos idő kívül pillanatnyilag semmi, de pontos idő az 9:20. Szóval, tehát drága hallgatók, valaki, ráadásul másodmagával, ugye?
2: Igen.
1: Elrepülhet Londonba, augusztus 10-e, ezért kérdeztük, hogy ráérnek-e augusztus 10-től 13-ig. Igen. Tehát augusztus 10-én valakit elreptettünk Londonba.
2: Így.
1: Ott tartózkodik augusztus 13-ig.

0: sokáig. Ez idő alatt beleshet a Hollywood Vampires próbájára, koncertélményben részesülhet, kicsit szerintem azért spanolhat a srácokat, tehát igen jó eséllyel bemutatják őket egymásnak. Kinek van ehhez kedve? Ki jönne velünk?
1: Nézzük csak az SMS falunkat. Aki jönne velünk, írja meg nekünk, hogy Hollywood Vampires. Úgy látom, jönnek ezek az üzenetek. Kezet kaptak a hallgatóink.
0: Ennyi a feladat. Szerintem ez baromi nagy dolog egyébként. Úgyhogy tessék összekapni magukat, mert hogy természetesen itt nem elég, nem tudom, csak betelefonálni, vagy SMS-t küldeni nekünk, hanem akit majd fölhívunk, azért nem árt, hogyha képben van egyrészt Johnny Deppet illetően mondjuk, vagy Alice Coopert illetően, bármelyikükkel kapcsolatban jöhet egy kérdés. Ezek után most már nem mondhatják, hogy váratlanul.
1: És lesz egy londoni kérdésünk is,
0: igen,
1: jó?
0: Bizonyít hogy megérdemlik azt, hogy 3-4 napot a mi kontónkra Londonban töltsenek. Tehát, hogy valaki olyat szeretnénk odaeptetni, aki ezt tudja értékelni, és tudja, hogy mit szeretne ott megnézni. Szóval mondjuk ma kezdjünk egy Johnny Depp kérdésre, jó? Ennyit segítünk előjáróban. Egy Johnny Depp kérdés és egy londoni kérdés. Egyelőre jöhetnek még az SMS-ek Hollywood Vampires 0630 30 30 95 8-ra. Addig megjöhet például Bryan Adams, Melanie Sivel és a When You're Gone-nal, íme!

0: Csoda szép nyári időre számíthatunk, a mai hőmérséklet 28 fok lesz délután, viszont holnaptól már 35-37 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk majd, úgyhogy készüljenek a felmelegedésre, a kánikulára, készítsék be a jégzselét, az ilyenkor a tarkóra nagyon jól tud jönni, és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot.
1: Az M5-ösön Röszke felé Ócsánál karbantartók dolgoznak, illetve Ócsó előtt. A 27-es kilométernél sávzárás van, és most már 4 kilométeres a torlódás. Az ellenkező irányban, tehát Budapest felé Újhartyán után szintén munkavégzés zajlik. A 42-es kilométernél ott csak a belső sávjáratú, itt is több kilométeres torlódás alakult ki. Az M44-esen a Kunszentmárton felé vezető oldalon Kecskemétnél baleset történt, a 8-as kilométernél zárva a külső sáv. Budapesten a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál tart a felújítás. A villamos átjáró továbbra sem használható, illetve befelé a belső sáv sem, viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Az M3-as kivezető szakaszán sávzárásra kell számítani a Széchenyi út és a Szerencs utca között, várhatóan délután 2-ig. Tart a felújítás a Szondi utcában, a 6. kerületben, mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, szintén zárva ugyancsak mától a Baranyai tér a 11. kerületben. Az Apácsai Csere János utca pedig egyirányú lett holnap éjszakáig a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzás miatt. A 4-es Petró pedig karbantartás miatt vasárnap üzemzárásig nem jár a Szent Gellért tér és Keleti pályaudvar közötti szakaszon, villamosra vagy busszal lehet utazni helyette.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik!

0: Kedves Péter, le a kalappal előtted, mert hogy el kell mondanom, hogy még akkor jelentkeztél be a játékunkba, akkor küldtél nekünk SMS-t, amikor még fogalmad, lövésed nem volt arról, hogy miről szól ez a játék, hogy mi történhetik majd veled adásban. Szávasz, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Erre egyetlen magyarázatot tudunk, hogy nagy Hollywood Vampires rajongó vagy.
2: Most már igen, alakul a dolog.
1: Alakul?
0: Mi az, hogy alakul?
2: Igen, igen.
1: Ismered a dalaikat akkor már?
2: Hallottam, igen.
1: A rockzenét egyébként szereted?
2: Igen, igen.
1: Aha, tehát külön-külön megvannak neked a pasik. Tehát mondjuk Alice Coopert gondolom nagyon kedveled.
2: Igen, igen, persze.
0: Figyelj a hangod, bár igen, röviden válaszolsz, az olyan rockeres. Mondj már valami rockeres dolgot.
1: Milyen, vagy ilyen rockeres
0: dolgot? Wow! Péter?
2: Jó, hát ez azért még korán van.
0: Hát, kösz.
1: Pétert úgy képzelem el a hangja és a higgadsága alapján, mint hogyha ülne egy bank fiókjában, és most éppen azért nem mer így hörögni nekünk. Ez így van, jól képzellek?
2: Majdnem, igen, majdnem.
1: Öltönyben vagy nyakkendőben, fogadjunk.
2: Ing, igen, ing.
0: Ing, jó. Okay. Egy harmadik feltételt is szabnék a két kérdés mellé, hogyha ha mind a két kérdésre jól válaszolsz és nyersz, akkor azért annak szeretném, örülnék, hogyha örülnél.
1: Biztos már,
0: ha nem,
1: örülni
0: akkor
1: fog.
0: Megvonjuk.
1: Nem, dehogy, ne mondj ilyet. Ő lehet, hogy befelé ürülős típus. Introvertált,
2: ja,
1: tudod.
2: Pontosan.
1: Introvertált.
0: Jó. Na jó, fussunk neki minden esetre.
1: Figyelj, jön az első kérdés. Melyik filmért kapott Johnny Depp Oscar jelölést, amelyben J.M. Barry írót alakította? Mondhatod angolul és magyarul is a címét, tök más volt magyarul a címe a filmnek, ennyit segítek.
0: Ez is egy ilyen mesés film volt, de inkább mesés vonatkozású film.
2: Én Péter Pán.
1: Igen.
0: Igen, én Pán Péter.
1: Én Pán Péter.
0: Helyesbítsük azt.
2: Igen, igen, igen.
1: Mondd ki, kérlek.
2: Én Pán Péter.
1: Tökéletes, szuper.
0: Okay. Finding Neverland volt egyébként az eredeti címe. Oké. Okay. A következő kérdés, mint említettük már korábban, ez Londonhoz kapcsolódik. Voltál már Londonban egyébként?
2: Hát csak átutazóban.
0: Hát itt lenne az ideje, hogy megnézd.
1: Igen.
0: Mi az, amire igazán kíváncsi lennél Londonban?
2: Hát nem tudom, bármelyik híres.
1: Nevezetességet megnézni.
2: Nevezetesség, igen, igen.
0: Jó, hát akkor remélem, hogy képben vagy. Hogy hívják azt a teret, ahol Nelson admirális oszlopa, illetve szobra áll?
1: Leghíresebb tér.
2: Trafalgar tér.
1: Igen! Ügyes vagy! Gratulálunk!
0: A biztos alatti egy páros belépő a szeptember 8-ai budapesti Hollywood Vampires koncertre, de a fődíjunkra is esélyes vagy.
1: Figyelj, most akkor kapaszkodj, jó? Életre szóló Hollywood Vampires rock élmény test közelből, azaz 4 napos utazás 2 fő részére Londonban repülőjeggyel és szállással, ahol exkluzív betekintést nyerhetsz a Hollywood Vampires turnéjának kulisszái mögé másodmagad,
0: illetve Johnny Deppel, meg Alice Cooperrel, meg a Joe Perryvel. Tehát, hogy így velük lehet majd spanolni. És egyébként premier előtt levetítik majd például azt a dokumentumfilmet, ami most készül, vagy készült, és magát a koncertet is egyébként kiemelt prémium helyről élvezheted majd másodmagaddal, feltéve, hogy tiéd lesz ez a fődíj. Ehhez még néhány napnyi türelmet kérnénk.
1: És az, hogy ez az O2 arénában lesz, a Barracuda Touring felajánlásával, azért ez is elég menő. Én ebbe az arénában már 8000 éve akarok elmenni.
0: Te annyi helyre akarsz menni 8000?
1: Hát de tényleg, hát még nem jártam ott. Hát koncertem még nem.
0: Jelent.
1: Még előttem. Igen.
0: Igen.
1: Szóval gratulálunk!
2: Köszönöm.
0: Köszönjük!
1: Amúgy annyit még árulja, ha nyernék, kit vinnél magaddal?
2: Hát a feleségem.
1: Ó, hát nagyon boldog asszony lesz, az biztos, hogyha nyertek.
2: Igen, igen, szerintem.
1: Valamelyikötök jól beszél angolul?
2: Beszélünk, igen.
1: Elveszni
2: igen.
1: Nem fogtok. Te tudtok csevegni, bármit meg tudtok kérdezni, esetleg, ha nyertek. Jó, ez
2: igen,
1: király.
2: Igen, igen.
1: Szuper.
0: Drukkolunk, szevasz.
2: Köszönjük.
1: Hello.
0: És csak azért kértem néhány napnyi türelmet, mert hogy a játékot folytatjuk. Tehát a következő napokban még többen kapnak tőlünk kérdéseket Londonnal és a Hollywood Vampires tagjával kapcsolatban. És majd csak néhány nap múlva derül ki, hogy ki az, aki közülük valóban utazhat is. Úgyhogy egyelőre jöhetnek az SMS-ek. Hollywood Vampires, ezt küldjék el nekünk a 0630 30 30 95 8-ra.
3: Sláger reggel.

0: Figyelj, az az igazság, hogy például ezt az Én Pán Péteres dolgot, ezt nem tudtam volna.
1: Komolyan.
0: Nekem, nincs meg, nem láttam ezt a
1: nem
0: filmet.
1: Nem látod még a filmet, nem, tessék megnézni.
0: Mondom, Johnny Deppnél.
1: De van... Kate Winsletet szereted, és igen. Ő a másik főszereplő ebben a filmben, és uh-huh. Csodás párost játszanak, tényleg, nézd meg.
0: Oké.
1: Okay. Szeretni fogod a filmet, mert ebben egyébként, nem tudom, neked vannak fenntartási Johnny Deppel kapcsolatban, de ebben szeretni fogod ebben a szerepben.
0: Amikor ilyen nagyon, tehát hogy a Jim Carrey-től elviselem, amikor ilyen gumiarccal, nem tudom, mindenféle dolgokat csinál, a Johnny Deppnél nekem fura, tehát hogy mondom,
1: jó,
0: de az
1: dráma. És nagyon szép film, úgyhogy érdemes megnézned.
0: Hmm. Jó, köszönöm a tippet. A tipp az önök számára, hogy szintén nézzenek mostanában sok Johnny Depp filmet. Jó, tehát most így nagyjából kiderült, nagyjából pontosan kiderült, hogy miről van szó. Egy londoni kétszemélyes útatét, 10-től 13-áig, tehát kérnénk, hogy azok küldjenek praktikusan SMS nekünk, hogy részt vennének a játékban, akik hajlandóak és el tudnak utazni. Mármint el tudnak utazni, mert ezt mi intézzük, csak úgy értjük, hogy szabaddá tudják magukat tenni az ominózus időpontban, tehát augusztus 10-13 között, hogy aztán találkozzanak Alice Cooperrel, Johnny Deppel,
1: vagy Joe Perryvel,
0: igen, és belesnek a kulisszák mögé. És ráadásul azt sem árt, hogyha valaki nagy Hollywood Vampires, vagy legalábbis nagy rockzene rajongó, hiszen ugye ott kint is egyrészt a kulisszák mögébe lehet lesni, ott is lesz majd egy fellépés, egy dokumentumfilm, megtekintés együtt, és aztán még ugye, tehát ettől függetlenül ezt nem is tisztáztuk, hogy aki, ugye mindenki nyer a budapesti koncertre.
1: Igen, azt mindenki megkapja, persze.
0: De hogy ugyanígy megkapja a fődíjnyertesük, és vagy tőle elvesszük, hogy akkor...
1: De hogy vesszük el?
0: Add ide a budapestit, te majd Londonban megnézed.
1: Nem, a Sláger FM senkitől semmit nem veszel, mindig csak adunk.
0: Jó.
1: Adunk a Hablagyban, adunk a koncertélmények nyarában, adunk a Hollywood Vampires játékunkban, hát mi csak adunk.
0: Még jó fejek
1: ilyen
0: vagyunk.
1: Bőkezőek vagyunk.
0: Hát mondjuk, hogy odaadhatja. Tehát bár, hogyha a londoni koncert nagyon tetszik, akkor utána csekkolhatja, hogy itthon ugyanaz történik-e a színpadon, mint Londonban, vagy esetleg valaki más lep meg még ezzel az élménnyel.
1: Hmm. Egyébként meglepetés vendégek szoktak lenni, tudod, az ilyen koncerteken. Lehet, hogy mondjuk eltérően. Londonban más lesz, vagy mondjuk itt esetleg megjelenik valaki, akire nem is számítanak.
0: Hmm. Tegyenek egy próbát, és küldjék lelkesen a Hollywood Vampires üzenetet a 0630-30-30-95-8-as SMS számra, hiszen pillanatnyilag ez az egyetlen feltétele annak, hogy részt vegyenek a játékban. Ehhez sok sikert kívánunk, meg napközben is, mert hogy közben ugye itt van a koncertélmények nyara egyébként is, ott meg ugye ráadásul a Szigetre érvényes jegyek a tét továbbra is, úgyhogy jó játékot kívánunk, jó munkát, szép napot, mi egyebet.
1: Meg jó pihenést annak, aki éppen a nyaralását tölti.
0: Ja, olyanok is vannak. Búcsúzik már a Pordál Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Vissza a holnap reggel. Csó.

0: megosztó utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: A reklám után.

0: Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Teljes akadálymentesítésre készülnek a Veszprémi vasútállomáson. A MÁV a Veol kérdésére azt írta, már zajlik a tervezése annak a beruházásnak, amely a peronokat és a gyalogos aluljárót is érinti. Az állomás épületét az Európa Kulturális Fővárosa program előtt részben felújították. A beruházás során korszerűsítették a felvételi épületet, megújult a pénztárcsarnok, a váróterem, a mosdók és az utastájékoztatási rendszer. Emellett modern burkolatok, új bútorok és energiahatékony világítás is helyet kap. Ugyanakkor a teljes akadálymentesítés forráshiány miatt elmaradt. Az újbóli fejlesztés része lehet a nyugat-magyarországi vasútállomások korszerűsítését célzó projektnek, amelyben a Gyesev is közreműködik. A beruházás megkönnyítheti majd a kerekesszékkel, babakocsival vagy nagyobb csomaggal utazók közlekedését. Drámai hétvége a Balatonnál, egy 3 éves kisgyermeket is újra kellett éleszteniük a vízimentőknek. A vízimentők magyarországi szakszolgálatának munkatársai rendkívül mozgalmas napokon vannak túl. 7 embert mentettek ki a tóból, és 269 könnyebb sérülést láttak el. A másodfokú viharjelzés ellenére sokan maradtak a vízben. Több száppost, vízibiciklizőt és matracon sodródó fürdőzőt is ki kellett menteni. A legsúlyosabb eset egy balatoni kempingben történt, ahol egy medencébe esett 3 éves kisgyermeket élesztettek újra. A helyszínre érkező vízimentők és a légimentők az országos mentőszolgálat munkatársaival együtt végezték az életmentést. A kisgyereket végül stabil állapotban szállították kórházba, ami az összehangolt és gyors beavatkozásnak is köszönhető. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. 16. nyári évadát tölti alsóőrsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban 2 helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható, még augusztus 15-én az amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Pannonvár Színház és alsóőrs együttműködése 2010-ben indult, azóta a település egyik meghatározó kulturális programjává vált. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén ismét összefog Tihany, Balatonfüred és Zamárdi, hogy közös programsorozattal várják a Balatonnál pihenőket. Az este 9:30-kor a Tihanyi apátság falára vetített látványos fényjátékkal indul. Ezt 22 órától a balatonfüredi tűzijáték követi. 10 perccel később Zamárdiban a Strandfesztiválon kezdődik a Balaton legnagyobb tűzijátéka, amelyhez a zenei aláfestést 100 Sins készíti. Az ünnepi show után Azaria és az Analog Balaton koncertje zárja az estét. A szervezők szerint a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendezvény a korábbiaknál kisebb zajterhelést jelent majd a környéken. Látványos versenyekkel kezdődött a Kékszalag Fesztivál a Balatonon. A nyitó hétvégén több mint 270 hajó és több mint 1300 versenyző szállt vízre. A Fehér Szalag nagydíjat és az első alkalommal megrendezett Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t is a Józsa Márton kormányozta 50-50 nyerte meg. A klasszikus vitorlások versenyén, az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lillafüred bizonyult a legjobbnak. A Kékszalag Fesztivál jövő szombatig számos programmal várja a vitorlázókat és a szurkolókat. A sorozat csúcspontja pedig a csütörtökön rajtoló 58. Kékszalag Raiffeisen nagydíj lesz.
1: Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között a sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybe vétele javasolt. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán után munkavégzés zajlik. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, 5 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M7-es autópálya Letenye felé vezet oldalán Székesfehérvár után talajmintavételt végeznek. A 67-es kilométertől a 63-asig torlódik vissza a forgalom, mivel csak a belső sáv járható. Az M44-es autóút Kunszentmárton felé vezető oldalán Kecskemét térségében történt egy baleset. A 8-as kilométernél a külső sávot zárták le, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 06-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek. Vigyázzanak ott közben!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itt a Sláger FM a mikrofonnál, innentől kezdve Gyekkel Dániel indul ugyanis a Sláger napközben, és lehet, hogy játszunk páros belépő a Tét a nyár legnagyobb budapesti koncertjeire, úgyhogy tartsanak ma is velem, Katy Perry és a Hot and Cold-t.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, ami

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Hát sajnos egy szomorú rekordra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. Megdőlt ugyanis a Duna-Budapesti vízszint rekordja. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság kedd reggeli, tehát ma reggeli mérése alapján a vízállás 31 cm-re csökkent, ami túlszárnyalja a 2018-as 33 cm-es negatív rekordot. Az extrém asszály miatt a folyómederből évtizedekig rejtett történelmi emlékek és második világháborús robbanó testek kerülnek elő, így a Marici és 100 halombattánál is szükségessé vált a beavatkozás, úgyhogy most is

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Az újdonságot hallgattuk Taylor Swift-től, ez volt a The Face of Ophelia, amelynek érdekessége, hogy nem csak a szöveget, de a dallamot is Taylor Swift tette össze. Érdemes egyébként megnézni a hozzá készült videoklipet is, mert abban is van bőven meló, kreativitás, egy nagyon látványos, sikerült darabot jegyezhet Taylor Swift. Érkeznek az időjárási és közlekedési infók, aztán pedig Justin Wellington és az Aiko nyitja a következő zenei szakaszt. Itt a Sláger

0: Ma sokat süt majd a nap, emellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű a vételkörzetünkben. Az északnyugati szél napközben többfelé megélénkül, ami a szélre érzékenyeknél felerősítheti a fejfájást, valamint ingerlékenységet és nyugtalanságot is okozhat. Délután 29-30 fok lesz a maximum a legtöbb településünkön, illetve a felhős szeles időben ezt is sok helyen kevesebbnek érezhetjük majd. Érdemes vigyázni a bőrünk egészségére, hiszen a napsütéses időszakokban magas lesz az UV-sugárzás.
1: Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között a sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybe vétele javasolt. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán után munkavégzés zajlik. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, 5 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M7-es autópálya Letenye felé vezet oldalán Székesfehérvár után talajmintavételt végeznek. A 67-es kilométertől a 63-asig torlódik vissza a forgalom, mivel csak a belső sáv járható. Az M44-es autóút Kunszentmárton felé vezető oldalán Kecskemét térségében történt egy baleset. A 8-as kilométernél a külső sávot zárták le, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek. Vigyázzanak út közben.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy jó kis fenékrázós, mondhatni klasszikus 2010-ből, ez volt Shakira és a Loka. Aztán megyünk tovább, a Halott Pénz fog nekünk énekelni egyet, akiknek nagyon pörög a fesztivál szezon, nemrégiben a Campus Fesztiválon Debrecenben táncoltatták meg a közönséget. Tehát ilyenkor az érezteknek az előadóknak, zenekaroknak ez egy elég sűrű időszak, nemrég láttam Bály Alexnek egy posztját, amiben kifejtette, hogy nagyon sűrű az idei szezon, de ő például futással szokta egy picit kiszellőztetni az agyát, és azzal tud egy új lendületet kapni, amikor azt érzi, hogy nagyon sok a teendő. Hát kitartást kívánunk minden ilyen most nagyon pörgő fesztivál szezont nagyon-nagyon megdolgozó zenekarnak, énekesnek. Érkezzen most tehát a Halott Pénz, akik arról az érzésről énekelnek, amikor valakit annyira szeretünk, hogy már szinte ilyen fizikailag valamit csinálnánk vele. Nem arra gondolok, hanem például azt, hogy úgy belemarkolnánk a testébe, vagy úgy megharapnánk, vagy úgy szétszeretnénk. Na ezt az érzést hozza nekünk. Milyen a Halott Pénz, és a Szétszeretlek itt a Sláger FM-en.

Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Somber. I miss knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki! Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
6: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megszűnt a NAV bűnügyi és rendészeti elnök helyettesének szolgálati jogviszonya. Súlyos pszichiátriai eseteket vidékről már Budapestre kell szállítani, és a szombati munkanapon zárva lesz az újpesti polgármesteri hivatal. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Azonnali hatállyal megszűnt Demeter Tamás pénzügyőr altábornak hivatásos szolgálati jogviszonya, közölte az Infostart a magyar közlöny alapján. A NAV korábbi bűnügyi és rendészeti elnök helyettesének felmentése július 27-én lépett hatályba. Demeter Tamást vezetői tisztségéből már májusban felmentette Kármán András pénzügyminiszter. Feladatkörét a Domokos Ferenc pénzügyőr dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának főigazgatója vette át. A mostani határozatot Forsthofer Ágnes írta alá, a döntést nem indokolták. Súlyos szakemberhiány és jelentős területi különbségek nehezítik a magyar pszichiátriai ellátást, írta az MFOR. Magyarországon 100 ezer lakosra kevesebb, mint 16 pszichiáter jut. A felnőtt gondozásba tavaly több mint 16 ezer új beteget vettek fel, ami 2010 óta a legmagasabb szám. Különösen nehéz a gyermek pszichiátria helyzete. A szakemberek becslése szerint az állami rendszerben mindössze 60-100 gyermek pszichiáter dolgozhat. Több dunántúli megyében nincs megfelelő fekvőbetegellátás. Ezért a súlyos eseteket akár Szombathely térségéből is Budapestre kell szállítani. A kormány a külföldön dolgozó magyar pszichiáterek hazatérését jobb munkakörülményekkel ösztönözni. Forgalomkorlátozásra kell számítani ma és szerdán az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében. A munkálatokat mindkét napon délelőtt 10 és délután 2 óra között végzik. A Megyeri híd felől az M3-as autópálya irányába tartó oldalon újra festik a burkolati jeleket, ezért az érintett szakaszon csak egy forgalmi sáv lesz használható. A megengedett legnagyobb sebességet óránként 60 km-re csökkentik. A korlátozás miatt időszakosan torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút azt kéri az autósoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkaterületet. Elkezdődött a lakossági szúnyoggyérítési program a 15. kerületben. A kerületi lakcímkártyával rendelkezők olyan tablettákat vehetnek át, amelyek a pangó vízbe helyezve megakadályozzák a szúnyoglárvák kifejlődését. A készítmény két helyszínen igényelhető. A Pestújhelyi Közösségi Házban július 31-éig, hétköznapokon délelőtt 10 és este 6 óra között osztják. A Bocskai utca és az I.S. Gyula utca sarkán található polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán augusztus 7-éig lehet hozzájutni az ügyfélfogadási időben. Csütörtökön nincs ügyfélfogadás. Megváltozik az újpesti polgármesteri hivatal nyitvatartása az augusztusi munkanapát helyezés miatt. Augusztus 7-én pénteken reggel 8-tól délután 4 óráig lehet ügyet intézni. Az ügyfélszolgálat azonban csak fél egyik tart nyitva. Augusztus 8-án szombaton a hivatal zárva lesz, így ezen a napon nem fogadnak ügyfeleket. Az intéznivalókat ezért érdemes péntekre vagy egy későbbi ügyfélfogadási napra időzíteni, írták közleményükben. Folytatódik a túlnyomóan napos időjárás, az utakon száraz viszonyokra számíthatunk, a vakító fény miatt viszont vezetés közben érdemes napszemüveget viselni. A nappali csúcs hőmérséklet a mai napon is 29-30 fok körül tetőzik, illetve egészen délután 2-ig biztosan magas lesz az UV-sugárzás, így érdemes a bőrünk egészségére is figyelmet fordítani. A többfelé megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet.
11: Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Váci út felé a Podmanicki utca előtt a középső sávban. Gábor küldte, köszönöm szépen. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető sáv sem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé, továbbá a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56A és a 61-es villamos újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekedik. Sávlezárásra kell számítani viszont az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Széchenyi út és a Szerencs utca között egy rövid szakaszon, ma 14 óráig karbantartás ott a program, úgyhogy nem megszokásból közlekedjünk. Hogyha tapasztalnak valamit útközben, ami hasznos lehet, a többi úton lévő hallgatónak írják meg, vagy hívjanak és mondják el 0630 30 30 958, mindkét esetben a számunk. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük és együtt pörgetjük a munkaórákat, és valakinek a mai napon fogok adni 2 darab belépőt Mobi budapesti koncertjére. Kamrád, Be Mine, ezzel indulunk.

itt a Sláger FM-en, ez volt most az egykori One Direction tag, Harry Styles, és tőle az újdonság, az Aperture. Tegnap már beszámoltam róla, de nem lehet elégszer elmondani, mert egy hatalmas nagy ötletnek tartom, és hát természetesen nagy a sikere is annak a kezdeményezésnek, ami a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház önkéntes baba simogató programja, amelyre néhány óra alatt több mint 100-al jelentkeztek. Az intézmény mintakórházként mutatja be, hogyan működhettető szervezetten és biztonságos keretek között a babák támogatása. Megfelelő oktatást követően érdemes felkeresni a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház felületeit, megérdeklődni, hogy hogy lehet elmenni baba simogatónak, és élni ezzel a lehetőséggel, mert az ott lévő kisbabáknak hatalmas nagy szükségük van a rendszeres érintkezésre, és hát szerintem ez mindenkinek egy nagyon szívmelengető dolog tud lenni, úgyhogy nagyon támogatjuk. The Commoners, Don't Leave Me This Way, ezzel megyünk tovább itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Amero 5 és a Sugar édesítette meg a napunkat itt a Sláger FM-en, aztán érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk, majd Loja további szerencsés folytatásra bíztat mindenkit, a Get Lucky-val nyitjuk a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Északnyugatról érkező hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok. A hideg frontra fokozottan érzékenyeknél, ugyanakkor a magasban már kezdetét veszi a melegedés is. Emiatt kettős hatás érvényesül, fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás és keringési problémák egyaránt előfordulhatnak. Az utakon száraz viszonyokra számíthatunk, de a napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Délután 2-3 óráig az UV-sugárzás is nagyon magas lesz, 29-30 fokot mérhetünk.
0: Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani, munkavégzés zajlik ott. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után munkavégzés folyik, a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, 5 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvár után talajmintavétel zajlik. A 67-es kilométertől a 63-asig torlódik vissza a forgalom, mivel csak a belső sáv járható. Az M0-as autót keleti szektorában, az M4-es autóút csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a növényzetet gondozzák a belső sávban, a 42-es kilométertől torlódik ott vissza a forgalom, az északi szektorban Dunakeszi térségében, az M2-es autópálya felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek fel, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Budapesten azt látom, hogy továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Vaác út felé, a Podmanicki utca előtt a középső sávban, úgyhogy kitartást mindenkinek útközben, hogyha látnak valamit, tudják, 0-30-30-30-9-8, ez a hivatalos és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt az ATC és az Around the World, azaz a la-la-la-la-la. Van, aki csak így mondja, biztosan. Mondjuk én nem ismerek ilyen embert, de biztosan van, aki így mondja ennek a zenének a címét. Na mindegy, menjünk tovább, mert hogy érkezik a Pet Shop Boys, az elektronikus popzen egyik legsikeresebb formációja, amely több mint 40 éve meghatározó alakja már a nemzetközi zenei életnek. Érdekesség, hogy a duó énekese a zenekar megalapítása előtt a Smash Hits magazin újságírójaként dolgozott, ahol épp egy interjú során ismerkedett meg Chris Love-val, a másik taggal egy hangszerboltban. Azóta is előszeretettel ötvözik az intelligens, gyakran társadalomkritikus dalszövegeket az elektráns minimalista elektropoppal, és olyan klasszikusokkal fort már össze az ő nevük, mint például a most következő Always on My Mind. Ez érkezik itt a Sláger FM-en.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt. A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Megfáztál? Kapar a torkod? Kortyolj egyet a kuckucbankagyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára. Közös baleset megelőzési akciót szerveztek a Veszprém vármegyei rendőrök. Jubileumi gálára készül a Ván Veszprém. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Veszélybe kerülhet a hazai dinnyetermesztés jövedelmezősége, miután az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a szezon elején még kilogrammonként nettó 100-120 forint között alakultak a felvásárlási árak. Július 20-a körül azonban már csupán 40-50 forintot fizettek a termelőknek. Sok esetben még ezen az áron sem tudták értékesíteni a termést. Az áresést a július közepi lehűlés, az európai kereslet visszaesése és az Észak-Macedón, valamint albán import okozta túlkínálat is erősítette. A kamara szerint a fenntartható gazdálkodáshoz átlagban legalább 100-120 forintos nettó termelői árra lenne szükség. Észreliszom címmel ismét közös baleset megelőzési akciót tartottak a rendőrök Veszprém vármegyében. A rendőrség és egy hazai sörgyártó közös baleset megelőzési ellenőrzésén csaknem 4000 autós szondáztattak meg a turisztikailag frekventált helyszíneken. Azok a sofőrök, akiknél negatív lett az alkoholszonda, alkoholmentes italt kaptak ajándékba. Az ellenőrzések során mindössze két ittas járművezetőt szűrtek ki, egyikük ellen büntetőeljárás indult, a másik közigazgatási bírságot kapott. A rendőrség célja, hogy továbbra is felhívja a figyelmet, alkoholfogyasztás után senki ne üljön volán mögé. Ismét kiszáradt a Köcsi-tó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes volt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. 100. alsóörsi előadására készül a Pannonvár Színház. 16. nyári évadát tölti alsóörsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban két helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható. Még augusztus 15-én az amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén ismét összefog Tihany, Balatonfüred és Zamárdi, hogy közös programsorozattal várják a Balatonnál pihenőket. Az este 9:30-kor a Tihanyi apátság falára vetített látványos fényjátékkal indul. Ezt 22 órától a balatonfüredi tűzijáték követi. 10 perccel később Zamárdiban a Strandfesztiválon kezdődik a Balaton legnagyobb tűzijátéka, amelyhez a zenei aláfestést 100 Scenes készíti. Az ünnepi show után Azaria és az Analog Balaton koncertje zárja az estét. A szervezők szerint a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendezvény a korábbiaknál kisebb zajterhelést jelent majd a környéken. Jubileumi gálával és legenda búcsúztatással indítja az idén a Ván Veszprém HC. A kézilabda csapat augusztus 7-én este 6 órától az LKC-jét fogadja a nyár egyetlen hazai felkészülési mérkőzésén, amely egyben az 50. jubileumi szezon nyitó ünnepsége is lesz. Az esten elbúcsúztatják a klub legendás jobbszélsőjét, Gasper Márgucsot, aki utoljára ölti magára a veszprémi mezt. A szurkolók először láthatják hazai pályán az új keretet is, a klub pedig köszönti a junior Európa-bajnok játékosokat. A belépés ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.
1: Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani, munkavégzés zajlik ott. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után munkavégzés folyik a 42-es kilométernél, csak a belső sáv járható, 5 kilométeres jelenleg a torlódás. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvár után talajmintavétel zajlik. A 67-es kilométertől a 63-asig torlódik vissza a forgalom, mivel csak a belső sáv járható. Az M0-as autót keleti szektorában, az M4-es autóút csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a növényzetet gondozzák a belső sávban, a 42-es kilométertől torlódik ott vissza a forgalom, az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es autópálya felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek fel, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Budapesten azt látom, hogy továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Podmaniczky utca előtt a középső sávban, úgyhogy kitartást mindenkinek útközben, hogyha látnak valamit, tudják 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan, és itt van nálam kettő darab belépő Mobi budapesti koncertjére, úgyhogy tartsanak velem mindenképpen, és már el is indultunk David Guettával és Usherrel.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Rick Astley és a Never Gonna Give You Up után szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy újra nyitva van a római parti plázs. Feloldották a korábban a heves esőzések miatt elrendelt fürdési tilalmat, helyreállt a vízminőség, és minden nap 10 és 19 óra között lehet oda menni felfrissülni. Itt van közel, úgyhogy szerintem ez egy szuper lehetőség. Igaz, hogy most nem a legtöbb a Dunában a víz, de attól függetlenül nagyon jól fel tud mindenkit frissíteni. Egészen augusztus 23-áig lehet menni a római parti plázsra. Magna cum laude, gyerünk tavasz, ezzel folytatjuk itt a Sláger

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos, a Maxi Priest és a Close to You után érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán Camila Cabello majd arra kér minket, hogy még ne menjünk, de megyünk tovább. Ez lesz tőle a Don't Go, ugye?

0: A napsütés mellett a többfelé megélénkülő nyugati-észak-nyugati szél határozza meg az időjárást a Vételkörzet városaiban. A szél kissé csökkentheti a járművek menet stabilitását, ezért vezetés közben tartsák meg a megfelelő követési távolságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma is 29-30 fok körül alakul, az UV-sugárzás is nagyon magas, illetve az erős észak-nyugati szél miatt több helyen kevesebbnek is érezhetjük majd ezeket az értékeket, de mára már megérkezik a hőség.
1: Az M3-as autópálya Vásáros Namény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani, munkavégzés zajlik ott. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után munkavégzés zajlik szintén a 42-es kilométernél, csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres ott a torlódás, aki teheti, Örkénynél az 5-ös főúton kerüljön. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvár után talajmintavételt végeznek, a 67-es kilométertől a 63-as torlódik vissza a kocsisor, mivel csak a belső sáv járható, és értelemszerűen így feltorlódnak az autók. Sajnos kitartást mindenkinek. Az M0-es autóút keleti szektorában, az M4-es autóút csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a növényzetet gondozzák a belső sávban továbbra is. A 42-es kilométertől torlódik vissza a forgalom. Az északi szektorban, szintén az M0-esnál Dunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek, konkrétan az M0-áson, nem az M0-ásnál, a 72-es kilométernél kell sávzárásra és torlódásra készülni. Kitartást mindenkinek, és jó utat a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Avicii és a Hey Brother az egyik legnagyobb kedvencünk szólt tőle. A művész neve egyébként a szanszkrit Avicii szóból származik, amely a buddhista pokol legmélyebb szintjét jelöli. Amikor Tim Bergling regisztrálni akart a MySpace-en, a saját neve már foglalt volt, így egy barátja javaslatára választotta ezt a MySpace nevet, amivel aztán később világhírű sztárrá vált. Dua Lipával megyünk tovább tőle most. A Dance the Night érkezik egy picivel 3-4-1 után, itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek között változó.

Es Paw. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vá.

műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: hatás a belénk fél. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
7: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Jövőre megszűnhet a kancellári munkakör a szakképzési centrumokban. A fogyasztóvédők megtartanák a készpénzes fizetést a parkolásnál, és nem adott tájékoztatást a rendőrség a Szőlő utcai ügy új állításairól. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Január 1-től megszüntetni a kormány a kancellári munkakört a szakképzési centrumokban. A parlamentnek benyújtott javaslat alapján a kancellárok feladatait a főigazgatók vennék át, így ők felelnének az intézmények szakmai, törvényes és szakszerű működéséért is. A jelenlegi főigazgatók és kancellárok megbízatása december 31-én megszűnne, az új vezetői pályázatokat pedig szeptember végéig írná ki a szakképzésért felelős miniszter. A változtatást egyszerűbb irányítással, közvetlenebb kommunikációval és gyorsabb döntéshozatallal indokolja a kormány. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége azt kéri, hogy állítsák le a fővárosi parkoló automaták leszerelését, és maradjon meg a készpénzes fizetés lehetősége. A szervezet szerint egy közszolgáltatás sem kényszerítheti az embereket telefon vagy mobil alkalmazás használatára. Július óta megkezdődött több mint 3300 budapesti automata eltávolítása, emiatt egyre több panasz érkezik. A szövetség az alkalmazásokhoz kapcsolódó többletdíjakat is kifogásolja, különösen akkor, ha az extra szolgáltatás díja nem választható, hanem automatikusan terheli az autóst. Nem adott tájékoztatást a rendőrség azután, hogy a Szőlő utcai javítóintézet egyik korábbi lakója közösségi oldalán megnevezett egy politikust. A korábbi állításaiban szereplő Zsolti bácsiként írta az Index. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte a Semjén Zsoltot érintő állítást, ártatlannak nevezte a politikust, és büntetőjogi lépéseket helyezett kilátásba. A BRFK az MTI megkeresésére közölte, hogy a vonatkozó jogszabályok miatt nem adhatnak tájékoztatást. Az ügyben tett állításokat hatósági döntés vagy jogerős ítélet egyelőre nem támasztja alá. Rendkívül alacsony a Duna vízállása az Esztergom Párkány szakaszon, írta a ma7.sk. Ma reggel Párkánynál mínusz 18, Esztergomnál mínusz 27 cm-t mértek, ami az esztergomi állomáson alacsonyabb a 2018-as rekordnál. A negatív értékek a vízmérték saját nullapontjához viszonyított adatokat jelentenek. Az apadás miatt augusztus 2-ig több hajójárat nem közlekedik, köztük a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád és a Visegrád-Esztergom járat, valamint az esztergomi a hajó és a szárnyas hajó is. A helyzetet a tartós csapadék hiány és a rendkívüli meleg okozza. Daruval emeltek be egy 100 éves Ford T-modellt a Magyar Nemzeti Múzeumba. A ma is működőképes 18 lóerős autó csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon a fővárosban. A jármű azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. A november 1-ig látogatható tárlat az Egyesült Államokba kivándorolt magyarok történetét mutatja be. Többek között Kossuth Lajos, Szentgyörgyi Albert és Gábor Zsazsa amerikai emlékein keresztül. Új napi szélrekordot mértek tegnap Budapesten. A Hungaromet tájékoztatása szerint a Jánoshegyen a kora délutáni viharban óránként 85 kilométeres széllökést regisztráltak. Ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekord, amely óránként 83 kilométer volt. Kora délután sokat süt a nap, a gomoly felhőkből eső sehol sem valószínű. Az északnyugati szél viszont megélénkül, ami kicsit csökkenteti a járművek menet stabilitását. 29-30 fok lesz a maximum.
12: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani, munkavégzés zajlik ott. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után munkavégzés zajlik, a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás ott, aki teheti, Örkénynél letérve az 5-ös főúton kerüljön még időben. Az M0-as autóúton az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon továbbra is burkolatjeleket festenek kitartóan, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni egyéb iránt szintén. Az M0-áson Budapesten tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható, úgyhogy óvatosan ott. Arrafele is jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra a mikrofonnál. Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Cserébe hálám jeléül ebben az órában ki fogunk játszani egy Moby koncert páros belépőt, úgyhogy érdemes nagyon figyelni minket. Amy Winehouse-szal már indulunk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan. Hamarosan Budapesten fog fellépni Mobi, egészen pontosan augusztus 1-én, tehát most szombaton a Budapest Park vendége lesz Mobi, és a jó hír, hogy itt van nálam kettő darab belépő, amit egy nagyon könnyű, illetve egy még könnyebb kérdésre válaszért cserébe oda fogok adni valakinek, úgyhogy nincs más teendő, mint most hívni a 0-30-30-30-9-5-8-at harmadikként, és elvinni ezt a páros belépőt. Ennyire egyszerű, mert hogy most érkezik Mobi, és a Lift Me Up itt a Sláger FM-en.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon, és

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan elhangzott. Az a bizonyos dal, ami lehet, hogy valakinek egy páros belépőt fog jelenteni Mobi budapesti koncertjére. Még egyszer elmondod a keresztneved, nem hallottam.
1: Attila vagyok.
0: Szia. Attila, szervusz Attila. Azért telefonáltál, mert elhangzott egy bizonyos dal, ami egy Mobi koncertjegyet, illetve nem egyet, hanem kettőt jelentett valakinek, jól gondolom?
1: Így van.
0: Mondhatjuk, hogy kedveled Mobit?
1: Igen, eléggé kedvelem Mobit.
0: Eléggé kedveled. Látom, hogy hallom, hogy úton vagy, merre jársz egyébként?
1: Most megyek fogászatra, úgyhogy lekapcsolom jól a klímát is, mert csak gondoltam, rátok csörök, hát összejön.
0: Hát, ha egy kis, majd amikor éppen a fogadat nagyon dolgozzák megfelé, akkor esetleg erre a kilátásban lévő nyereményre gondolsz, és már nem is fog annyira fájni.
1: Így van.
0: Csapjunk bele, jó? Van két kérdésem. Nem lesz nehéz. Na. Ez a jó hír. Az egyik kérdésem, az első az, hogy melyik mobislágert hallottad, melyen felbuzdulva hívtál?
1: A Lift Me Up.
0: Ez a Lift Me Up volt. Így van, eddig nagyon jó vagy. A második kérdésem pedig úgy hangzik, hogy a neve alapján melyik megyéből származik Zoli a Sláger reggelből?
1: Somogyi. Somogy megye.
0: Nagyon jó. Igen, a neve alapján Somogy megyéből származik. És a legjobb hír pedig most következik, mi pedig az, hogy te vagy a harmadik, úgyhogy ott leszel augusztus első, most
1: szóval.
0: Nagyon jó, nagyon szeretjük, amikor jó helyre kerülnek a jegyek, úgyhogy most ezt úgy látom, hallom, hogy jó helyre kerül, és ez mindig egy jó hír. Viszont ez kettő darab belépőt jelent. Van-e már partnered, akit el fogsz vinni magaddal?
1: Hát a feleségemet valószínűleg, úgyhogy a feleség. Ő vele mennék el. Igen.
0: Hát akkor ez egy szuper ilyen fogorvosi kezelés kiheverő páros program lesz. Én nagyon jó szórakozást kívánok nektek, neked, köszönjük, hogy minket hallgattok, és minden jót kívánok, főleg most tényleg itt a fogorvos, az sose kellemes, de hát ha ezzel a jeggyel egy picit tudunk rajtad így segíteni.
1: Elhíteni fogod biztos, úgyhogy de nagyon szépen köszönöm, nem is gondoltam volna rá, úgyhogy meg is, hogy teljesen lepődve.
0: Ezért érdemes játszani velünk és hallgatni a friss időjárási és közlekedési infók után. Shabuzit és a Barsongot velem megyünk tovább, és nagyon jó szórakozást kívánok.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon rendesek vagy, tényleg mondom, hogy a
2: Térsékelten meleg, kellemes időben telik a délután, a gomoly felhők mögül sokat süt a nap, esernyőkre pedig ma egyáltalán nem lesz szükség a vételkörzetünkben. Bár az időjárás ma még elviselhető, a melegedés és a megélénkülő szél együttesen fejfájásos tüneteket is kiválthat az arra érzékenyeknél. Az utak szárazak, jól járhatóak, de a napsütés miatt továbbra is javasolt a napszőmüvek használata, hogyha éppen vezetnek. A hőmérséklet a mai napon el fogja érni a 29-30 fokot a legtöbb településen.
0: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani, munkavégzés zajlik ott. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után munkavégzés zajlik, a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás ott, aki teheti, Örkénynél letérve az 5-ös főúton kerüljön még időben. Az M0-as autóúton az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon továbbra is burkolatjeleket festenek kitartóan, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni egyéb iránt szintén. Az M0-áson Budapesten tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható, úgyhogy óvatosan ott. Arrafele is jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Sláger FM a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Paul van Dijk és a Let's Go adott egy kis lendületet a napunknak, aztán ezzel a lendülettel megyünk tovább egy olyan zenekarra, melynek tagjai Ördög Tibor, Csipa, Tóth Tibor, Kis Endre és Késmárki Zsolt már gyermekkoruk óta ismerik egymást, mindannyian ugyanabba az iskolába jártak Szolnokon, bár 1996-ban alakultak meg hivatalosan, a zenészek közötti barátság alapjai évtizedekre nyúlnak vissza, ami a mai napig meghatározza a csapat kohézióját. Na ezt a kohéziót hallgatjuk most jól meg, érkezik tőlük az egyik legérzelmesebb, egyik legszebb daluk, ez a Félember, itt a Sláger FM-en.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
1: A reklám után

0: Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton. Megerőszakoltak és kifosztottak egy kiránduló nőt Zirc környékén. Látók és látássérültek együtt kerülik meg a Balatont. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor Palota augusztus 1-én és 8-án. A Nyitott Kapuk program sorozat keretében idegenvezetéssel járhatják be az érdeklődők a reprezentatív termeket, miközben a palota több mint 220 éves történetének különleges fejezeteit is megismerhetik, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forstoffer Ágnes azt írta, a vezetett séták során szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról és Teleki Pál rejtélyes haláláról is. A programra előzetes regisztráció szükséges a Sándor Palota honlapján, egyénileg vagy csoportosan is lehet jelentkezni. Megerőszakoltak és kifosztottak egy kiránduló nőt Zirc környékén. A rendőrség egy 49 éves férfit vett őrizetbe szexuális erőszak és kifosztás miatt, aki vasárnap a déli órákban megerőszakolt egy nőt egy Zirc környéki erdőben, majd elvette a pénzét, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a sértettnek kirándulás közben útját állta az ismeretlen férfi, megtámadta, kezeit hátra kötötte és egy szikével megfenyegette. Ezután az egyik vadásleshez vitte, ahol megerőszakolta, majd elvette több 10 000 forintját. A veszprémi rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és még aznap délután előállították, kezdeményezték letartóztatását. 30 év után eltűnik Veszprém egyik legismertebb romépülete. Hétfőn megkezdődött a Buhim utcai egykori pohárszkaféle kályhásház bontása, amely évtizedek óta üres és romos állapotban állt a belvárosban, írta a Vehír. Az épület felújítását még 1998-ban tervezték, de a beruházás végül sosem valósult meg. Az ingatlan állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, ezért a bontás mellett döntöttek. A helyén a tervek szerint az eredeti épület hangulatát idéző lakóház épül majd, a szomszédos területen pedig parkolókat alakítanak ki. Súlyos rollerbaleset történt Balatonkenesén, ahol két 15 éves fiú villanyoszlopnak ütközött elektromos rollerrel. A fiatalok külön járművön közlekedtek, amikor nagy sebességgel egy lejtőn haladva elvesztették az irányítást. Egyikük súlyos koponyasérülést szenvedett, és egy időre az eszméletét is elvesztette. A mentők mindkét fiút kórházba szállították. A helyszíni intézkedés során felmerült az ittas vezetés gyanúja is, ezért a rendőrség eljárást indított. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy roller csak józanul, megfelelő sebességgel és lehetőleg védőfelszereléssel használjanak. Látók és látássérültek együtt kerülik meg a Balaton tandemkerékpárral. Augusztus 15-e és 20-a között immár 15. alkalommal rendezi meg Balaton körüli túráját a Mozdulj Közhasznú Egyesület. A több mint 70 fős csapat 6 nap alatt teljesíti a távot. A tandemeken látó és látássérült kerékpárosok közösen tekernek. A szervezők szerint a siker kulcsa a bizalom és az összehangolt együttműködés. Remekül szerepeltek a veszprémi Honvéd SE tájfutói a nyári világversenyeken. A junior világbajnokságon Svédországban Ódor Laura és Bálint Gergő képviselte a magyar válogatottat. Még a felnőtt VB-n Genovában Mára Marosi Rita ért el kiemelkedő eredményt. A veszprémi sportoló az egyéni sprintben és a kieséses sprintben is a 13. helyen végzett. A sprintváltóban pedig a magyar csapattal történelmi 5. helyet szerzett. Ez minden idők legjobb magyar eredménye ebben a versenyszámban. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Sárgán villognak a jelzőlámpák. A 15. kerületben az Illés Gyula utcában, a Beller Imre utcánál érdemes fokozott óvatossággal közlekedni ott arrafelé. Tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem lehet áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé, és a Temesvári utca előtt befelé, továbbá a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56A és a 61-es jelű villamos újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekedik. Az M0-as autóúton az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es autópálya felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után munkavégzés zajlik, a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres ott a torlódás, úgyhogy aki teheti, Örkénynél letérve illetve az 5-ös főúton kerüljön még. Időben 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, ahová nagy szeretettel várjuk az örök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez a Sláger FM, indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Itt leszünk ebben az órában Luis Capaldi, Bob Sinclair, illetve Jamiroquai is benéz hozzánk. Csupa sztárparádé, Teddy Swims az első. Jön tőle a Mr. Know It All.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

ugye 85 km/órás széllökést mértek, ezzel a Hungaromet adatai alapján felülmúlták a 2019-ben ugyanott rögzített 83 km/órás csúcsot. A meteorológiai szolgálat közleménye ugyanakkor hangsúlyozza, hogy minden szélső értéket részletes vizsgálatnak vetnek alá, mivel a mérési körülmények változásai vagy a régi kéziratos adatok bizonytalanságai befolyásolhatják a rekordok hitelességét, de most jelen állás szerint úgy néz ki, úgy tűnik, hogy a tegnapi napon megdőlt a szélrekord, úgyhogy most már mehetünk tovább, ha már szél, akkor Earth, Wind and Fire, és a Let's Groove érkezik itt a Sláger FM-en.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, mekkora zene volt ez. 2006-ból Bob Sinclair, Gary Pine és a Love Generation. Várjuk már ezt nagyon, hogy megérkezzen egy igazi ilyen szeretett generáció, amikor úgy igazán tudják szeretni egymást az emberek. Na, ez egy jó világ lesz, én azt gondolom. Madonnával, Sabrina Carpenterrel és a Bring Your Love-val megyünk tovább ennek megfelelően. A legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.

0: Lucs érték, vételkörzetünk településein 29-30 fok, a vételkörzet egészén túlnyomóan napos, száraz időben telik a délután. Az északnyugati szél viszont továbbra is élénk marad a legtöbb területen, ami a nyíltabb utcakaszokon némileg csökkentheti a járművek menet stabilitását. Mivel ma csapadéktól a munkába hazaindulás során nem kell tartani, teljesen száraz és biztonságos útviszonyok várják az autósokat. A napos időszakokban ne felejtsék a napszemüveget feltenni.
1: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán térségében munkavégzés folyik a 42-es kilométernél, csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás ott, aki teheti, Örkényre letérve az 5-ös főúton kerüljön. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani munkavégzés miatt, és az M0-es autóúton az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek fel, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Budapesten sárgán villanak a jelzőlámpák a 15. kerületben, az Illés-Gyula utcában, a Beller Imre utcánál érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, nem megszokásból, illetőleg tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál a villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható, mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez volt Kylie Minogue és a Spinning Around, aztán következzen egy filmajánló. Az 1984-ben bemutatott Szellemírtók, a vígjáték és a természet feletti horror tökéletes ötvözete, amely mára igazi popkulturális ikonná vált. A történetel valaki esetleg nem ismerni, hogy három külön parapszichológus New Yorkban arra vállalkozik, hogy szellemeket fogjon be, miközben egy ősi démon fenyegeti a várost. Többet nem is mondok róla, úgyhogy miket hallgassuk meg a zenéjét. Trey Parker Junior és a Ghostbusters indul itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
3: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
10: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkód.hu oldalakon.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
12: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Vizsgálják a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatását. Akár 160 új trollibusz érkezhet Budapestre, és hőségben, illetve gyenge szélben rendezhetik meg az idei kék szalagot. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Folyamatban van a Fradi város megépítésére adott 25 milliárd forintos állami támogatás felhasználásának vizsgálata, közölte a belügyminisztérium. A tárca a vizsgálat lezárásáig nem árul el részleteket, később azonban tájékoztatást ígért arról, mire fordították a közpénzt. A sajtó szerint az FTC 2016-ban és 2017-ben kapta meg a támogatást a régi építők sporttelep helyére tervezett komplexumra, amely végül nem épült meg. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult, miután egy szurkolói csoport feljelentést tett. Akár 160 új alacsonypadlós és környezetbarát trolibusszal bővülhet a budapesti járműpark. A BKK aláírta a beszerzésről szóló keret megállapodást az Electrobus Europe és a Jutong párosával. A fejlesztés azonban csak akkor indulhat el, ha rendelkezésre áll a szükséges pénzügyi fedezet. Első lépésként 6 hónapon belül 40 jármű, 16 szóló és 24 csuklós troli megrendeléséhez kell biztosítani a forrást. A BKK elsősorban Európai Uniós támogatás bevonásával valósít meg a beszerzést. Közigazgatási pert indít Budafoktétény önkormányzata a CTP 22. kerületet és Érdet érintő beruházásának környezethasználati engedélye miatt, írta az itlakunk.hu. A képviselőtestület rendkívüli ülésen döntött arról, hogy a Budapest környéki törvényszékhez fordul. Korábban a Pest vármegyei kormányhivatal úgy határozott, hogy a beruházásnak nincs jelentős környezeti hatása, ezért nem szükséges környezeti hatásvizsgálatot lefolytatni. Az önkormányzat fellebbezése után az Energiaügyi Minisztérium helyben hagyta ezt a döntést. Átfogóan megújítaná az első kerületi horvát kertet a budavári önkormányzat. A több mint 230 éves park burkolatai több helyen elhasználódtak, egyes berendezései korszerűsítésre szorulnak, és új funkciókra is szükség lenne. A tervezés első lépéseként online kérdőíven várják a kerületiek és a park használóinak véleményét. Az önkormányzat célja, hogy a horvát kert zöldebb, biztonságosabb és minden korosztály számára jobban használható közösségi térré váljon. Gyenge szél és rendkívüli hőség várja csütörtökön az 58. kék szalagvitorlás verseny résztvevőit, írta az Infostart. A rajtnál még mérsékelt keleti szél fújhat, később azonban szélcsendes és élénkebb szakaszok váltakozhatnak, ezért a helyismeret és a taktikai döntések különösen fontossá válhatnak. A Balaton felett 30-32, a parton pedig 36-38 fok lehet. A tó víze 25-27 fokosra melegedhet. Várhatóan gyenge szél miatt az idei verseny jóval lassabb lehet a tavalyi rekordfutamnál. Teljesen megújul és kibővül a székesfehérvári csónakázótó szigetén található japán kert, írta a FEOL. A több mint 400 négyzetméteres területen természetes burkolatokat, száraz kertet, gránithidakat, vízmedencét, új növényeket és pihenőhelyeket alakítanak ki. A munkálatok várhatóan november végéig tartanak, addig az érintett területet lezárják. A japán kertet 25 évvel ezelőtt a Denso ajándékozta a városnak. A mostani felújítás is a vállalat támogatásával valósul meg. Délután is kitart a jó idő sok napsütéssel, a munkából hazaindulók akadálytalan száraz útviszonyokra számíthatnak az egész régióban. A mai napra 29-30 fokot jósoltak maximum a meteorológusok, vételkörzetünkben sok helyen még erős, élénk lehet az északnyugati szél is.
14: M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán térségében. Munkavégzés folyik a 42-es kilométernél, csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás ott, aki teheti, Örkényre letérve az 5-ös főúton kerüljön. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani munkavégzés miatt, és az M0-as autóúton az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek fel, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Budapesten sárgán villanak a jelzőlámpák a 15. kerületben, az Illés-Gyula utcában, a Beller Imre utcánál érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, nem megszokásból. Illetőleg tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál a villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható, mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Kristina, köszönjük szépen a híreket, örgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan a mikrofonnál. Ilyekkel Dániel, ön kitöltötte már a zenei kvízünket? Na ha nem, akkor irány a slágerfm.hu és szóljon bele, hogy mi szóljon. Addig is a Fire Republic érkezik, indulunk.
16: Hey everyone, Ryan from Fire Republic here.
0: Újabb sláger a Sláger FM-en.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Human League és a Don't You Want Me. Nagy ellenőrzést, közlekedés, rendészeti és közterületi ellenőrzést tartottak a 6. kerületben a közbiztonság javítása érdekében. A rendőrök kiemelten figyelték az elsőbségi szabályok megsértését, a buszsáv jogosulatlan használatát, valamint a nagy zajt keltő szabálytalanul átalakított járműveket. Különösen hangsúlyos volt az elektromos rolleresek ellenőrzése. 6 személynél merült fel ittas vezetés gyanúja, így őket mint a vételre állították elő. A hatóság összesen 10 helyszín is bírságot szabott ki, és 5 szabálysértési feljelentést tett, jelezve, hogy a jövőben is folytatják a hasonló szigorú ellenőrzéseket Terézvárosban, úgyhogy szabályosan közlekedjünk, tartsunk be minden szabályt, és akkor nem lesznek problémáink. Szambor, Homewrecker, ezzel folytatjuk, majd rögtön utána érkezik a Bagosi Brothers Company is.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nemrégiben a Sláger FM jó voltából volt lehetőség Ricky Martin koncertjegyeket nyerni. Ennek kapcsán hallgattuk most Ricky Martin és mely a közösét, ez volt a Private Emotion, és hogyha már a legnagyobb koncertek nyara szóba került, továbbra is érdemes nagyon figyelni az óra nyerő slágereit, mert párosával osztogatjuk ki a legnagyobb nyári budapesti koncertekre a belépőket. A mai napon én már adtam egyet Mobi koncertre, úgyhogy érdemes tényleg nagyon figyelni. Kiskatánál is egészen biztosan lesz lehetőség a játékra, úgyhogy érdemes minket figyelni. A friss időjárás és közlekedési infók után majd érkezik Taylor Swift, és tőle az Opel Light-ot hallgatjuk.
1: Délután második felében is folytatódik a napos, száraz, de egyébként már a holnapi forróságot előrevetítő nyári idő. A csúcsforgalomban hazaindulók teljesen száraz burkolatokra és kiváló látási viszonyokra számíthatnak az egész régióban. Az északnyugati szél az esti óráktól kezdve fokozatosan mérséklődik majd. Egyébként 29-30 fokos maximumokat mérhetünk egész nap, az éjszakai órákban majd tiszta, csillagfényes időt jósoltak a meteorológusok. A levegő pedig a holnap hajnali órákra egészen 20 fokig hűlhet le. Így az előttünk álló hőségriadó előtt még egy kifejezetten kellemes éjszakánk lesz.
0: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán térségében munkavégzés folyik a 42-es kilométernél, csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás ott, aki teheti, Örkénynél letérve az 5-ös főúton kerüljön. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Hortnál kell lassulásra, kisebb torlódásra számítani munkavégzés miatt, és az M0-es autóúton az északi szektorban Dunakeszi térségében az M2-es felé vezető oldalon burkolatjeleket festenek fel, a 72-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Budapesten sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben, az Illés-Gyula utcában, a Beller Imre utcánál érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, nem megszokásból. Illetőleg tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál a villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható, mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé, úgyhogy ott már lehet közlekedni. Hogyha valahol nem lehet közlekedni és ön ezt tapasztalja, akkor írja meg, vagy hívjon és mondja el, 0-30-30-30-9-8 a hívható és SMS számunk. Előre is köszönjük az infókat.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Itt a kis Katával, aki megérkezett Belibben, de egyelőre még szerencsére olyan hatalmas nagy beleget nem hoztál be kintről. Nem tudom, de hogy tapasztaltad.
1: Az összeset összeszedni, és itt kiengedni a stúdióban, de hát a légkondi az nagyon jól működik.
0: Igen, igen, holnaptól lesz nehezebb. Akkor tori lassan már az van, hogy egyébként a meleg ellen is fel kell öltözni. Nem csak a hideg ellen. Nem?
1: Meg tudod, tervezgettük a barátokkal, hogy a hétvégén mi legyen, hogy legyen, és kinéztünk egy nagyon jó kis tanösvényt, hogy azt majd így végig 2,5, nem 2,6 kilométer hosszú, de hát 40 fokban.
0: Nem? Nem vállaljátok? Mennyire árnyékos?
1: Magas fák között, hol a tenger hupikék, ott nagyon árnyékos.
0: Igen?
1: Igen, de nem, egyszerűen nem merünk belevágni. Most úgy vagyunk, hogy egy vízparton van, egy vízpartról indul, oda megyünk, strandolunk egy kicsit, és hogyha elég erőt érzünk magunkban, akkor majd nekilátunk. Ha nem, akkor csak beülünk valami légkondicionált étterembe, és ízunk egy kávét, meg eszünk egy halásznevet.
0: Ez lesz a dolog. Ez is jó hangzik egyébként. A lényeg az, hogy nem maradsz akkor itt programok nélkül, meg szerint egyébként a hallgatóknak is fogsz javasolni.
1: Bizony.
0: De azért mindent nem mondjunk el, jó? Négytől érdemes Kiskatával is maradni. Én köszönöm szépen a figyelmet, és holnap találkozunk, addig is mindenkinek a legjobbakat kívánom. Most pedig Kiskatát. Ciao.
1: Sziasztok!

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egyre hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém augusztus 3-tól 9-ig. Auerfesztivál.hu.
3: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
9: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Víz nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
12: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
12: Köszönjük!
0: A reklám után.

0: Önköltségi szint alá csökkent a görögdínje termelői ára. Közös baleset megelőzési akciót szerveztek a Veszprém vármegyei rendőrök. Jubileumi gálára készül a Ván Veszprém. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Veszélybe kerülhet a hazai dinnyetermesztés jövedelmezősége, miután az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a szezon elején még kilogrammonként nettó 100-120 forint között alakultak a felvásárlási árak. Július 20-a körül azonban már csupán 40-50 forintot fizettek a termelőknek. Sok esetben még ezen az áron sem tudták értékesíteni a termést. Az áresést a július közepi lehűlés, az európai kereslet visszaesése és az Észak-Macedón, valamint albán import okozta túlkínálat is erősítette. A kamara szerint a fenntartható gazdálkodáshoz átlagban legalább 100-120 forintos nettó termelői árra lenne szükség. Ésszel iszom címmel ismét közös baleset megelőzési akciót tartottak a rendőrök Veszprém vármegyében. A rendőrség és egy hazai sörgyártó közös baleset megelőzési ellenőrzésén csaknem 4000 autós szondáztattak meg a turisztikailag frekventált helyszíneken. Azok a sofőrök, akiknél negatív lett az alkoholszonda, alkoholmentes italt kaptak ajándékba. Az ellenőrzések során mindössze két ittas járművezetőt szűrtek ki, egyikük ellen büntetőeljárás indult, a másik közigazgatási bírságot kapott. A rendőrség célja, hogy továbbra is felhívja a figyelmet, alkoholfogyasztás után senki ne üljön volán mögé. Ismét kiszáradt a Köcsi-tó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes volt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannon Várszínház. 16. nyári évadát tölti alsóőrsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban két helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható. Még augusztus 15-én az Amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén ismét összefog Tihany, Balatonfüred és Zamárdi, hogy közös programsorozattal várják a Balatonnál pihenőket. Az este 9:30-kor a Tihanyi apátság falára vetített látványos fényjátékkal indul. Ezt 22 órától a balatonfüredi tűzijáték követi. 10 perccel később Zamárdiban a Strandfesztiválon kezdődik a Balaton legnagyobb tűzijátéka, amelyhez a zenei aláfestést 100 Scenes készíti. Az ünnepi show után Azaria és az Analog Balaton koncertje zárja az estét. A szervezők szerint a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendezvény a korábbiaknál kisebb zajterhelést jelent majd a környéken. Jubileumi gálával és legenda búcsúztatással indítja az idén a Ván Veszprém HC. A kézilabda csapat augusztus 7-én este 6 órától az RKC-jét fogadja a nyár egyetlen hazai felkészülési mérkőzésén, amely egyben az 50. jubileumi szezon nyitó ünnepsége is lesz. Az esten elbúcsúztatják a klub legendás jobbszélsőjét, Gaspar Margucsot, aki utoljára ölti magára a veszprémi mezt. A szurkolók először láthatják hazai pályán az új keretet is, a klub pedig köszönti a junior Európa bajnok játékosokat. A belépés ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Ugye, ahogy a meteorológusok is ígérték, a mai napon még nem rekkenő a hőség, de a következő napokon várhatóan az lesz. Jelenleg 31 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is. Nagyon szép, tiszta fölöttünk az ég, egy-két pamacs van csupán felettünk felhőkből. Az éjszakai órákban nem jön több felhő, és csökken majd a hőmérséklet olyan 20-21 fokig. Holnap azonban már 33-35 fokra számíthatunk napközben. Csütörtökön 36-37, pénteken 39-40. Fok várható, úgyhogy készüljünk lelkileg, forróság jön. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt. Itt torlódásra készüljenek, illetve mától egészen vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Városon kívül pedig korábban történt egy baleset az M0-as déli szektorában Dunaharasztinál, az M1-es felé vezető oldalon egy kamion fordult keresztbe. A 20-as kilométernél a belső sávban megindult már a forgalom, de a gyálig érő 15 km torlódás csak lassan oszlik, így aki teheti, az inkább válasszon másik útvonalat. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak a vonattal indulóknak?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van. Zavartalanul, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. Sajnos a busszal útrakelőknek már nincsenek ilyen jó híreim, ugyanis ahogy említetted, korábban baleset történt az M0-as autóút déli szakaszán, ezért a délpesti agglomerációban valamennyi volánjárat közlekedésében késésre, járatkimaradásra lehet számítani. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Lementének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez már a Sláger délután, és benne fantasztikus dalok mellett indulunk hazafelé. Miley Cyrus kísér bennünket már is a Flowers-szel, előtte azonban Harry Styles-szal indul be az óránk, az American Girls-t forgatom tőle. Én Kiskata vagyok, jó rádiózást!

Emellé a dal mellé csupán a napnyugta hiányzik, no meg egy herceg fehér lovon. Olivia Dean-től szólt a So Easy to Fall in Love itt a Sláger FM-en. Ez pedig már a Sláger délután, és benne hat hívjam fel a Kolotkó szobrok rajongóinak figyelmét, hogy az elmúlt napokban két vadonatúj szobor is kikerült Budapest köztereire, úgyhogy egyáltalán nem panaszkodhatunk. Néhány héttel ezelőtt Kolotkó Mihály elhelyezett egy miniszobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára. Ennek közelében bukkant fel az egyik újabb alkotás, amely egy targoncást áll.

fel, főleg, hogyha gyűjtik a Kolodko Mihály szobrokról készült fotókat. Itt a Sláger FM-ben pedig gyűjtjük a legnagyobb slágereket, hogy ezekkel dobjuk fel az önök napját. Whitney Houston énekel nekünk már is. Szóval, how will I know?

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Céla Green dala forgott, ez volt a Fagetyi, itt a Sláger FM-en, és ugye tudják, tart a koncert élmények nyara, úgyhogy mindig jó, hogyha kész közelben van a telefon, mert akármikor érkezhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér önöknek. Szeretnénk elvinni őket, mint ahogy Dani is tette nem is olyan régen, Moby koncertjére, de Szél és Lenny Kravitz koncertjegyek is gazdára találnak, és hát vannak Sziget belépőink is. Ott meg a Faithless, a Morcsiba, Somber, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Louis Capaldi, a Florence and the Machine koncertjein bulizhatunk, úgyhogy ezeket az előadókat figyeljék, és hogyha meghallják őket énekelni, akkor azonnal csörögjenek ide 0630303095 8, vagy hát ne azonnal, hanem úgy időzítve, hogy legyenek harmadikok. Mi pedig már is megyünk tovább Jennifer Lopez és David Guetta közösével. Szinte csoda, hogy végre ez a két zenész, akik már-már ősbölénynek számítanak a pop szakmában, végre együtt is dolgozott. Save Me Tonight című daluk szól hamarosan. Előtte nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Remélem, hogy lelkileg készülnek arra, hogy jön a következő hőhullám, ráadásul ez a hőhullám igen csak elhúzódó lesz. Nagyobb mértékű hőmérséklet csökkenése majd csak jövő hét hétvégén számíthatunk. Csapadék is akkor érkezik először a mostani előrejelzések szerint. Holnapra 33-35 fokot ígérnek a meteorológusok, de csütörtökön már 36-37, pénteken, szombaton, vasárnap 38 és 40 fok közötti hőmérsékletre készülhetünk. Napvédőkrém, napszemüveg, legyező, vízzel teli kulacs, vagy egy termosz, amiben jég is van a víz mellett, mindig legyen nálunk. Jönnek az utak hírei. Városon kívül az M0-as autót déli szektorában még mindig nagy a torlódás. Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon korábban egy kamion fordult keresztbe, de a 20-as kilométernél a belső sávban megindult a forgalom, viszont egészen Gyálig ér a torlódás, mintegy 15 kilométeres, ez pedig csak lassan oszlik fel, úgyhogy aki teheti, az válaszol inkább másik útvonalat, és hát az erre közlekedő távolsági autóbuszok menetideje is jelentősen megnőtt. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon pedig egy műszaki hibás jármű vesztegel el a középső sávban, a 19-es kilométernél, mögötte Diósdig tapasztalható a lassulás. A fővárosban pedig Csepelen volt baleset a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt, itt is torlódásra készüljenek, de helyszínelnek az Alkotás utcában kifelé a Rágy-György utca előtt a belső sávban, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Margit körúton, illetve a Szélkámán tér környékén, és sokan hajtanak a Kiskörúton is az Asztória felé mindkét irányból. Legyenek hát türelmesek, vezessenek óvatosan, és hogyha önöknek is van közlekedési infója, írjanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Sia és Kendrick Lamar dala a The Greatest szólt, és dobta fel a hangulatunkat, és hát feldobja az is a hangulatunkat, hogy ugye még az elmúlt hétvége egészen szeles, viharos volt, addig az előttünk álló napok kimondottan szélcsendesek lesznek, úgyhogy a csütörtökön rajtoló 58. kék szalag nagy díjvitorlás verseny is gyenge szélben és hőségben rajtol majd el. Ugye ez az a verseny, ahol gyakorlatilag főszerep jut a szélnek. Most a víz és a szárazföld közötti jelentős hőmérséklet különbség okozta parti cirkuláció válik majd meghatározóvá, így a taktikai döntéseknek és a helyismeretnek különösen nagy szerep juthat. Egyébként a verseny idejére most zavartalan napsütést ígérnek a meteorológusok, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul majd a verseny, születnek-e idén is rekordok a kék szalagon. Itt a Sláger FM-en pedig hamarosan a friss információkkal megyünk tovább, de ha már szélcsendes napok jönnek, akkor amondó vagyok, hallgassuk meg a Follow the Flow szélcsend című dalát, ezzel megyünk tovább, még Ortutai Dóri hírei előtt.
1: A legnagyobb magyar sláger.

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján.

0: egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.

0: 15 év után visszatér hozzánk. Színkoncert július 30-án az MVM Domban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Így csiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Haj! Rózsa volt.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hol, de hol, de hol, de hol.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
6: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Akár 160 új trolibusszal bővülhet a budapesti járműflotta. Közösségi tervezés indul a Horváth kert megújításáról az első kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján, mely szerint a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd. De azt írták, hogy a hétvégén már visszavárjuk ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, ezért mindenki vigyázzon magára és másokra. A Budapesti Közlekedési Központ megteremtette a lehetőségét annak, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusszal bővüljön a fővárosi járműflotta. A BKK aláírta a keretmegállapodást a közbeszerzésre nyertes páros céggel, így a forrás biztosításakor folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése. A megállapodás hatályba lépéséhez 6 hónapon belül garantálni kell az első 40 jármű 16 szóló és 24 csukló trolli megrendeléséhez szükséges összeget. A BKK célja továbbra is az, hogy a beruházás Európai Uniós támogatással valósuljon meg, javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. A budavári önkormányzat közösségi tervezést indít a több mint 230 éves Horváth kert megújításáról. A park 1862 óta szolgálja közparkként a budaiakat, fenntartását pedig idén vett át az első kerület a fővárosi önkormányzattól. Az elhasználódott burkolatok, korszerűsítésre szoruló berendezések és hiányzó funkciók miatt indokolt az átfogó felújítás. A cél egy szebb, zöldebb, biztonságosabb, minden korosztály számára élhető közpark kialakítása. A tervezés első lépéseként online kérdőíven várják a lakossági véleményeket a szavazás.budavár.hu oldalon. Böröc László polgármester szerint a Horváth kert a budaiak közös kertje és olyan közösségi teret szeretnének létrehozni, amelyre a kerület a következő évtizedekben is büszke lehet. Több rejtélyes hajóroncsot, robbanó szerkezetet és aknát is láthatóvá tette a Duna alacsony vízállása. Pénteken emelték ki a Margit szigetnél talált második világháborús lőszermaradványt, Szászalombattánál pedig egyetlen nap alatt 27 robbanó testet találtak. A Duna alacsony szintje azonban nem csak aknákat, gránátokat és egyéb robbanó testeket hozott felszínre, hanem évtizedek óta elsüllyedt hajók maradványait is, például Horvátországban, ahol egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajó került elő, közelében. Augusztus 5-e és 9-e között tartják Jászberényben a 34. Csengó Fesztivált és Népművészeti Vását, ahol több mint 400 közreműködő lép majd színpadra. Moldvai és gyimesi csengók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint hazai kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. A fesztivál célja a csengó és kárpát-medencei magyar közösségek élő kulturális örökségének bemutatása és továbbörökítése. Gálaműsorok, néptánc bemutatók, koncertek, táncházak, vásár, kézművesek, gyermekprogramok és filmvetítések várják a látogatókat. A programokról a Csengó Fesztivál hivatalos oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
8: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra. Nos, szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, úgyhogy a következő napokban felhő alig lesz fölöttünk az égen. A legtöbb helyen derült napos időre van tehát kilátás. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén még élénk lesz a légmozgás, de egyébként országszerte csendes lesz a szél. Korra reggel 20-21 fokra számíthatunk, délutánra pedig 30-35 fokot ígérnek a meteorológusok, aztán csütörtöktől még inkább melegszik az idő napközben, és sajnos onnantól az éjszakai órák sem hoznak nagyobb lehűlést. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy történt egy baleset Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt, úgyhogy itt továbbra is torlódásra kell készülni, és erős a forgalom a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Rákóczi hídon Buda irányában. A Budaörsi úton pedig befelé a Sasadi úttól torlódik a forgalom, míg a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre tapasztalható nagyobb torlódás. Figyeljünk arra, hogy mától egészen vasárnapig üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt, viszont a 107-es, illetve a 7-es autóbusz sűrűbben indul, és a 133 eljelzésű autóbuszt is lehet helyette használni. Tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudunk áthajtani, és a befelé vezető sáv sem járható, viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. A 6. kerületben pedig az a Hajós utca kereszteződés van lezárva karbantartás miatt. Jó utat!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
8: Folytatódik már is a sláger délután, még pedig azzal az énekesnővel, aki nemrég létrehozott egy könyvtárat, ahol olyan könyveket olvashatunk, amiket sok helyen betiltottak, és ez a könyvtár Krasznahorkai Lászlót ajánlja olvasásra. Szóval jön Dua Lipa és a Physical.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig egy nagyszerű dal szólt Cindy Laupertől, ez volt a Time After Time, és erről a darról nekem mindig a Matthew McConaughey főszereplésével készült Ex-csajok szelleme című film jut eszembe. Nagyon-nagyon szeretem azt a filmet is, ezért nagyon szeretem ezt a dalt is. Biztos vagyok benne, hogy önöknek is vannak olyan kedvenc dalaik, amik kötődnek valamihez, akár egy filmhez, akár egy nagy szerelemhez, akár valamiféle közös élményhez. Mi pedig itt a Sláger FM-en azon vagyunk, hogy mindig az önök ízlésének megfelelően alakítsuk a zenei kínálatunkat. Így hát elindult a zenei kvízünk. Nagyon sokan kitöltötték már, többek közt Anna is, akit már is megpróbálok telefon végre kapni.
1: Igen, tessék.
0: Szép napot, Kiskata vagyok a Sláger FM-től.
1: Igen, üdvözlöm.
0: Ugye kitöltötte a zenei kvízünket? Hogy tetszett?
1: Na, nagyon, hát imádom. Imádom az ilyeneket kitölteni, mert szeretem megnézegetni, meg meghallgatni.
0: Akkor ezek szerint nem ez az első alkalom, hogy részt vett ebben a tesztelésben?
1: Nem.
0: Óriási Sláger FM rajongó vagyok, ezt írta magáról, folyamatosan igen, szól igen. A rádió az autóban és otthon is, pedig két kisgyermek van, így nem annyira egyszerű. A gyerkőcök mekkorák?
1: 4 éves és 1 éves, de folyton a Sláger FM-et hallgatjuk tényleg otthon is, az autóban.

0: Ezt a siófoki nyaralás, de azért a Mátra Füred meg a Gárdony is jó lehet.
1: Így van, azon biztos vagyok benne, hogy jók, nagyon jók.
0: És nagyon szépen köszönöm, hogy kitöltötte a kvízt, és ezzel segített nekünk.
1: Én meg köszönöm, hogy hívott, vagy hívtál.
0: Minden jót kívánok, csók a gyerkőcöknek is.
1: Átadom.
0: Szia. Tegyék meg önök is, hogy végig kattingatják az erei kvízben szereplő dalokat, ahogy Annától is hallották, kimondottan szórakoztató feladat, és így ezzel lehet, hogy a legnagyobb kedvencüknek is segíthetnek, hogy még több emberhez eljusson a Sláger FM-en keresztül. Nagy közönség kedvencnek számít már évek óta a Well Hello, a Puved meg című dalukat hallgatjuk meg már is, előtte azonban Ariana Grande-tól szól a We Can Be Friends.

0: Jackson-dal szólt a Black or White itt a Sláger FM-en, aminek a videóklipje annak idején történelmet ért, de hát történelmet ért a Michael Jackson életét bemutató életrajzi film is, hiszen ez lett az első életrajzi film, ami átlépte az 1 milliárd dolláros bevételt. Ugye nemrég mutatták be a mozikban, mint hogy nemrég kiderült az első részét ennek a filmnek, mert hogy jön a folytatás is. Itt a Sláger FM-en pedig a folytatásban Miles Smith énekel nekünk, hamarosan a Stargazing című dala szól. De előtte szót ejtünk az időjárásról. Meleg napok jönnek, sőt, nem hogy meleg, de forró napok állnak előttünk. Holnap 33 és 35 fok között alakul a csúcshőmérséklet, de csütörtökön már 36-37 fok lehet, míg pénteken, szombaton, vasárnap akár a 40 fokot is elérhetjük, és nem hogy eső, de még csak felhő sem jön, ami árnyékot adna. A légmozgás is marad mérsékelt, úgyhogy kimondottan megterhelő napok állnak előttünk. Keressék a hűsölési lehetőségeket, lehetőleg a hűtött helyeket, illetve vigyázzanak nagyon a bőrükre, mert a következő napokban erős helyenként extrém erős lehet az UV-sugárzás. És akkor jöjjenek az útra való információk. Baleset nehezíti továbbra is a haladást Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt. Itt is torlódik a forgalom, és alakul a torlódás a Béke utcában is, a 13. kerületben, ugyanis itt is történt egy baleset befelé a Fáy utcánál. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, illetve zsúfolt a Lehel utca is kifelé a Róbert Károly körút előtt. Városon kívül még mindig tapasztalható torlódás az M0-as déli szektorán. Ugye Dunaharasztinál volt korábban egy baleset, még mindig szinte gyálig ér a kocsisor, az M3-as autópálya felé vezető oldalon pedig Diósdnál az erős forgalom miatt 4 kilométeres, Vecsésnél pedig baleset miatt 6 kilométeres torlódásra kell készülni. Az 51-es és az 510-es számú főút Dunavarsányi kereszteződésben pedig szintén volt egy baleset, a Budapest felől érkező oldalon mindkét úton komoly torlódás alakult ki. Elkélhet ma is a türelem az utakon, nekem pedig kellenek a közlekedési infók, úgyhogy ha úton vannak és olyasmit tapasztalnak, amiről jó lenne, ha a többiek is tudnának, írjanak vagy hívjanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és Bene Benson Boone énekelt nekünk, aki mostanság Los Angeles tekinti otthonának, de a Washington állami Monroe-ból származik, egy egészen kis településről, ahol a középiskolában nem csak a tenisz csapatnak, de a műugró csapatnak is tagja volt. Hát innen a szaltózás. Mystical Magical című dala varázsolt el bennünket az elmúlt percekben, most pedig érkeznek a friss információk, de még a hírek előtt meghallgatjuk Vastag Csaba dalát, jön az Őrült éjjel, utána indul a kívánságműsor.

Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Mihaz! Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton. Megerőszakoltak és kifosztottak egy kiránduló nőt Zirc környékén. Látók és látássérültek együtt kerülik meg a Balatont. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor Palota augusztus 1-én és 8-án. A Nyitott Kapuk program sorozat keretében idegenvezetéssel járhatják be az érdeklődők a reprezentatív termeket, miközben a palota több mint 220 éves történetének különleges fejezeteit is megismerhetik, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forstoffer Ágnes azt írta, a vezetett séták során szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról és Teleki Pál rejtélyes haláláról is. A programra előzetes regisztráció szükséges a Sándor Palota honlapján, egyénileg vagy csoportosan is lehet jelentkezni. Megerőszakoltak és kifosztottak egy kiránduló nőt Zirc környékén. A rendőrség egy 49 éves férfit vett őrizetbe szexuális erőszak és kifosztás miatt, aki vasárnap a déli órákban megerőszakolt egy nőt egy Zirc környéki erdőben, majd elvette a pénzét, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a sértettnek kirándulás közben útját állta az ismeretlen férfi, megtámadta, kezeit hátra kötötte és egy szikével megfenyegette. Ezután az egyik vadásleshez vitte, ahol megerőszakolta, majd elvette több 10 000 forintját. A veszprémi rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és még aznap délután előállították, kezdeményezték letartóztatását. 30 év után eltűnik Veszprém egyik legismertebb romépülete. Hétfőn megkezdődött a Buhim utcai egykori pohárszkaféle kályhásház bontása, amely évtizedek óta üres és romos állapotban állt a belvárosban, írta a Vehír. Az épület felújítását még 1998-ban tervezték, de a beruházás végül sosem valósult meg. Az ingatlan állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, ezért a bontás mellett döntöttek. A helyén a tervek szerint az eredeti épület hangulatát idéző lakóház épül majd, a szomszédos területen pedig parkolókat alakítanak ki. Súlyos rollerbaleset történt Balatonkenesén, ahol két 15 éves fiú villanyoszlopnak ütközött elektromos rollerrel. A fiatalok külön járművön közlekedtek, amikor nagy sebességgel egy lejtőn haladva elvesztették az irányítást. Egyikük súlyos koponyasérülést szenvedett, és egy időre az eszméletét is elvesztette. A mentők mindkét fiút kórházba szállították. A helyszíni intézkedés során felmerült az ittas vezetés gyanúja is, ezért a rendőrség eljárást indított. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy roller csak józanul, megfelelő sebességgel és lehetőleg védőfelszereléssel használjanak. Látók és látássérültek együtt kerülik meg a Balaton tandem kerékpárral. Augusztus 15-e és 20-a között immár 15. alkalommal rendezi meg Balaton körüli túráját a Mozdulj Közhasznú Egyesület. A több mint 70 fős csapat 6 nap alatt teljesíti a távot. A tandemeken látó és látássérült kerékpárosok közösen tekernek. A szervezők szerint a siker kulcsa a bizalom és az összehangolt együttműködés. Remekül szerepeltek a veszprémi Honvéd SE tájfutói a nyári világversenyeken. A junior világbajnokságon Svédországban Ódor Laura és Bálint Gergő képviselte a magyar válogatottat. Még a felnőtt VB-n Genovában Mára Marosi Rita ért el kiemelkedő eredményt. A veszprémi sportoló az egyéni sprintben és a kieséses sprintben is a 13. helyen végzett. A sprintváltóban pedig a magyar csapattal történelmi 5. helyet szerzett. Ez minden idők legjobb magyar eredménye ebben a versenyszámban. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Hát kiadták a harmadfokú hőségriasztást, úgyhogy jön az újabb hőhullám, de ugye ezt már múlt héten is láttuk jönni. Viszont akkor úgy tűnt, hogy nem lesz hosszú idejű. Hát most arra kiderült, hogy nagyon is hosszú ideig tart majd, hiszen egészen a jövő hét végéig elhúzódik ez a mostani különösen meleg idő. A tartós kánikulában sok vizet veszítünk, úgyhogy ezt mindenképpen pótolnunk kell, de nem csak a vizet, hanem az ásványi sókat is igyekezzünk pótolni. Holnap egyébként napközben 33-35, csütörtökön 36-37, pénteken, szombaton, vasárnap pedig 38-40 fok várható, és nem jön eső, és a légmozgás sem lesz jelentős. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Béke utcában, befelé a Fáy utcánál, és torlódik a kocsisor Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utcától egészen az M0-ás autóútig, ugye korábban itt is volt egy baleset. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztória felé ugyancsak mindkét irányból, illetve a Rákóczi hídon Budára, de a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt és a Szél Kálmán tér környékén is erős a forgalom. Lezárták a 11. kerületben a Baranyai teret körben felújítás miatt, tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, mától lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca pedig a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. De a Széchenyi István téren is lezárták a buszsávot az Rényi utca után egészen holnap hajnalig, mert javítják a burkolatot, és a 13. kerületben is lezárták a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződést, távhővezeték építés miatt várhatóan október közepéig. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A kívánság műsor pedig már is elrajtól így 6 óra után itt a Sláger FM-en, és benne teljesítem Adrien kérését, aki a párjának Marcénak küldi Majka Csúran Cseppen című dalát, előtte pedig Rita kérésére szól az SOS Rihannától.

Vicky és Lidl a szólt, a Together Forever itt a Sláger FM-en, és hogy mi a következő dal, az önökön múlik, hiszen tart a kívánság műsor egészen este 8-ig. Várom az üzeneteket 0630303095-8 számunk, és egy kis sétára invitálnám önöket, ugye túlságosan meleg lesz a következő napokban ahhoz, hogy túrázzunk, viszont az éjszakai órákban jelentősen csökken a hőmérséklet, napnyugta után már egészen kellemes lesz az idő, úgyhogy egy telihold sétára invitál bennünket a Green Walks Budapest csapata, hiszen hamarosan megtelik a hold, ebben az évben már 7. alkalommal. Ez a telihold azért is lesz különleges, mert a Guru Purim napjára esik, amely egy hagyományos ünnep, amely a spirituális és tanítómesterek előtt tisztelek, hát ennek fényében. Tehetünk majd egy vezetett sétát az erdőben holnap. Este még sötétedés előtt 8 órakor indulhatunk el a Kishárs hegyre. Ott várjuk majd meg együtt a holdfelkeltét, és holdfelkelte után együtt már sötétben jövünk le a hegyről. A gyermekvasútnál, a Szép Juhászné megállónál lesz a találkozó. Fejlámpát vagy elemlámpát érdemes magunkkal vinni erre a kirándulásra, bár derült égre számíthatunk, tehát a telihold fénye kellően megvilágítja majd az utunkat, de azért mégis hasznos, hogyha van nálunk fényforrás. Na hát ez egy nagyon jó kis kaland lesz, és a zenei kalandozásunkat is folytatjuk itt a Sláger FM-en. Zsani Michael Sambalo Maniac című dalát választotta. Nagyon örülök, Zsani, hogy ez a dal eszedbe jutott. Azonnal forgatom. Eszter pedig azt írja, sziasztok, nagylányom Réka életében először lett igazán szerelmes, nekem pedig eszembe jutott a Cardigans Loveful című dala erről az állapotról. Azt szeretném meghallgatni, és küldöm egyben neki is. Köszönöm szépen, igazán nincs mit, ezzel megyünk hát tovább.

0: Bosnalon és Morgan Wallendala szólt itt a Kívánság műsorban a Sláger FM-en, ez volt az I Had Some Help, és mivel nekem is folyton szükségem van egy kis segítségre, ezért megkértem Ortutai Dorcit, hogy csöccsenjen be ide mellém, és mondjon valami jó kis hírt. Szia!
1: Szia, Kata! Most fején találtad a szöget, mert hogy segítségről lesz szó. Szingapurban a járókelőket furcsa látvány fogadhatja, mert ugyanis az ázsiai időseknek egy fitness cég azt találta ki, hogy az 50 és 70 év közöttieket segítik abban, hogy hogyan kell esni.
0: De jó ötlet!
1: Teljesen. Megtanulják az esés fogás technikákat, hogyan lehet a koordinációjukat fejleszteni, milyen a reakció idejük. Programnak az a célja, hogy megelőzzék a balesetet. Tehát, hogy megtanítsák az idősebb korosztályt arra, hogy ne szomnyaktörés legyen mondjuk a vége egy elesésnek.
0: Ez zseniális ötlet.
1: Abszolút.
0: A világ leghasznosabb tudása.
1: Igen.
0: De jó
1: igen,
0: lenne,
1: igen.
0: Hogyha itt Magyarországon is lenne. Olyan, milyen jó lenne a Margit szigeten látni ilyen kis csoportosulásokat, nem?
1: Vannak csoportosulások, vannak a Margit szigeten jógaórák, csak mondom, tai chi órák. Olyan nincs ott. Majd ha megyek, majd ha engem látnak, akkor én de úr, nagyon nyomorék vagyok.
0: Viszed az ihletet.
1: Persze.
0: Dorci, nagyon szépen köszönjük, akkor mindenféle elesés nélkül várunk vissza 7 órakor a friss infókkal.
1: Itt leszek.
0: Mi pedig megyünk tovább. Sziasztok! Szabinak névnapjára küldenék egy Dr. Béres számot, üzenem, a hétvégén megünnepeljük, ez Tibitől jött, akkor jön egy Dr. Béres dal.

0: Itt a Sláger FM-en már is ránézünk az időjárás alakulására. Holnap túlnyomóan derült időre van kilátás, csapadék nélkül, és többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet korra reggel 20-21 fok lehet, délután pedig általában 33-35 fok valószínű. És a melegedés a következő napokban tovább folytatódik, sőt egyre fokozódik. Csütörtökön is túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, szintén mérsékelt légmozgással, a hőmérséklet csúcsértéke pedig akár 36-37 fokot is elérheti majd, de pénteken, szombaton, vasárnap még ennél is melegebb lehet, akár jöhet majd az újabb 40 fok. Jön a segítség az úton lévőknek, továbbra is baleset nehezíti a haladást a 13. kerületben a Béke utcában, befelé a Fáy utcánál, illetve az Irinyi József utcában balesetben sérült gépjárművek vesztegelnek a Petőfi híd lehajtójánál, a Goldman György tér előtt, erre is figyeljenek, de lassú a haladás még a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén, és a Fiumei úton az Orci tér felé ugyancsak sokan hajtanak. Lezártak a 13. kerületben a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződést, távhővezetéképítés miatt várhatóan egészen október közepéig. A Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől zsák utca lett. Figyeljenek arra is, hogy a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás zajlik, ezért itt szakaszosan lezárják a félútpályát, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza, a Bali Sándor utca pedig vízvezeték felújítás miatt zárták le, úgyhogy itt sem tudunk keresztül hajtani. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatódik a kívánság műsor, de mivel ezt önöknek kellene kitalálni. Várom az üzeneteket, SMS-ben vagy telefonon, vagy akár a mobil applikációnkon keresztül is küldhetnek nekünk üzenetet. Én pedig mielőtt rátérnénk a kívánságokra, most színházba viszem önöket. Mint minden évben, a Gödöllői Királyi Kastély parkja idén is megtelik kultúrával a forró hónapok alatt. Hála a Sziszi Nyári Színháznak, kihagyhatatlan előadások várják itt az érdeklődőket. Holnap például az Élet értelme címmel. Az est során Mácsai Pál Örkény István legendás novelláiból olvas fel, az egyperceseket pedig Lukács Mihály cimbalomjátéka kíséri a mesebeli kastélykertben. Örkény örökérvényű írásai pont ugyanolyan relevánsak napjainkban is, mint megjelenésükkor. De hát erről személyesen is meggyőződhetünk holnap este a Gödöllői Királyi Kastély parkjában, és hát ha már Gödöllőn járnak, akkor a Művészetek Házába is látogassanak el, ahol éppen ma nyílt meg a Jeles napok és ünnepek a néphagyományban című kézműves kiállítás, amely egészen augusztus 15-ig ingyenesen tekinthető meg. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük a kéréseket. Szia Kata, Andinak üzenem, hogy jegyezze meg a 68-as számot, és küldöm neki az FLM Ráncok a szemem alatt című dalát. Gabi írta nekünk ezt az üzenetet, oké, tehát 68 és FLM Ráncok a szemem alatt már is érkezik. És Latko is írt, sziasztok, feleségemnek, Tündének kérem a Pointer Sisters-től az I'm So Excited című dalt. Ez is egy nagyon jó kis szám, már is forog.

0: Ez volt Mark Amberdal a Closer to Me itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, de már is érkeznek Ortutai Dóritól a friss információk, azonban előtte még egy üzenetet átadnék. Halihó, Lacinak sűrűsápra küldeném a következő dalt, legyen szép a napja és érezze jól magát. Kristóftól jött ez az SMS, a Magna Cum Laude köszönet című dal, hát Lacinak szól sűrűsápra.
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Rekord alacsony a vízellás a Dunán-Budapestnél, hamarosan kezdődik a parlagfűpollen szezon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés 143 igen és 47 nem szavazattal elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntés született, és felállhat Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye, amely a kormánytól teljesen függetlenül működik majd. A hivatal elnökét és 4 elnök helyettesét 30 napon belül kell megválasztani, ezután indul a szervezet felépítése és a szakemberek felvétele. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal célja a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása, nem pedig politikai leszámolás. Történelmi rekord szintre süllyedt a Duna vízellása. A tartós nyári aszály és az alpesi vízutánpótlás drasztikus visszaesése miatt 28 cm-t mértek délután a fővárosi szakaszon. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság kiemeli, hogy a 28 cm egy meghatározott nullaponthoz viszonyított érték, tehát nem jelenti azt, hogy át lehet sétálni a Dunán. A helyzet kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, Budapest vízellátására nincs hatással az aszály, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinjainkból. A város vízellátása érdekében azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat, emlékeztetett Karácsony Gergely, aki szerint minden évben sok millió köbméter víz tűnik el a tragikus állapotban lévő vízcsövek miatt. A Tiszamedre annyira kiszáradt, hogy Szolnoknál még a törökkori fahíd szölöpjei is kilátszanak, a folyó sodrása szinte teljesen megszűnt, öntisztuló képessége drasztikusan csökkent, ezért korábban úgy döntött a városvezetés, hogy Szolnok belterületén és a teljes Tiszatavon átmenetileg betiltják a hamvak szórásával járó temetéseket. Hamarosan kezdődik a parlag fűpollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint a hónap végén már országosan megjelennek a pollen szemek a levegőben. A szakemberek azt javasolják, hogy az allergiások időben kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, lehetőleg még a tünetek előtt, és szükség esetén konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlag fűpollen riasztási rendszer térképes előrejelzése segítséget nyújt a pollen terhelés követésében, míg a nemzetközi rendszer a környező országokra vonatkozó adatokat is megjeleníti, az idei évtől már Ausztria teljes területéről is érkeznek adatok. A Velencei tó vízszintjével és ökológiai állapotával kapcsolatos bizonytalanság nem okozott általános áresést, de jelentősen átalakította az ingatlanpiaci keresletet. Az ingatlan.com friss elemzése szerint a térség egyre kevésbé klasszikus nyaraló övezet, inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs találkozási pontja. A vizsgált településeken a kínálat egy év alatt közel 20%-kal szűkült, a nyaralók száma 170-ről 112-re, vagyis 34%-kal esett vissza. Az árak tovább emelkedtek, a házak medián négyzetméter ára júliusra 905 ezer forint, a nyaralóké 899 ezer, a lakásoké pedig közel 1,1 millió forint lett. A tó környéki árak továbbra is elmaradnak a budapesti és székesfehérvári szintektől, ami fenntarthatja a térség vonzerejét. Szakértők szerint, ha a Velencei tó helyzetének javítását célzó intézkedések sikeresek lesznek, akkor az extra támaszt adhat a piacnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Készülünk egy kicsit a következő napokra. Rekkenő lesz ugyanis a hőség. Az előttünk álló éjszaka még érdemes lesz szellőztetni az ország nagy részén, ugyanis 20 fokig esetleg az alá csökken egy picivel a hőmérséklet. Az alacsonyabb értékeket az északi középhegység térségében és északkeleten mérjük majd. Napközben azonban már 33-35 fok várható, a következő éjszakákon pedig nem jön nagy lehűlés, napközben pedig egyre melegebb lesz, hétvégén megint csak elérhetjük akár a 40 fokot, és tartós lesz a hőhullám, úgyhogy ennek szellemében tervezzék a hétvégéjüket és a jövő hetüket is. Megnézzük, hogy mi vár az útrakelőkre. Az M0-ás autót déli szektorában Dunaharasztinál korábban volt egy baleset, de ismét két sávon halad már a forgalom, viszont még mindig hatalmas a kocsisor, úgyhogy legyenek türelmesek, hogyha erre indulnak. Az 51-es és az 510-es főút Dunavarsányi kereszteződésében pedig szintén baleset volt. A Budapest felől érkező oldalon mindkét úton komoly torlódás alakult ki, úgyhogy itt is nehéz a közlekedés. A fővárosban balesetben sérült gépjárművek vesztegelnek az Irényi József utcában a Petőfi híd lehajtójánál a Goldman György tér előtt, és még torlódik a kocsisor a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi hídon Budára, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utcától egészen az M0-ás autóútig, ugye korábban itt is volt egy baleset. És rossz hír azoknak, akik az M4-essel utaznának, hogy a metró jelenleg nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és Keleti pályaudvar között karbantartás miatt, helyette a sűrűbben induló 107-es, illetve 7-es autóbusz vehető igénybe. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Még egy órán át tudom teljesíteni a kéréseket, úgyhogy írják meg, hogy mi az, amit hallani szeretnének. Bius azt írja, hogy valami BTS dalt jó lenne meghallgatni, legyen ez a Dynamite, azonnal érkezik. Sandra kedvéért pedig Dermot Kennedy énekel, a Kiss Me-vel rajtolunk.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

annyira szeretem ezt a dalt. Edwin Collins-tól forgott az a Girl Like You itt a Sláger FM-en. Szerelmi vallomásnak írta a feleségének ezt a dalt Edwin Collins, talán ezért is tetszik nekem annyira. No de, egy jó kis nyáresti koncertet is szeretnék önöknek ajánlani a hétvégére. Augusztus 2-án, vagyis vasárnap ismét vár bennünket egy ingyenes koncert Újlipót városban, a főváros egyik legszebb parkjában, a Szent István Parkban a Liszt Ferenc Kamara Zenekar frissíti fel majd a nyárestét. Könnyed, romantikus dallamokat válogattak erre az estére, amely tökéletes felüdülést nyújt majd egy forró nyári nap után. Ezek a zeneművek nem csak gyönyörködtetnek, hanem mély nyomot hagynak bennünk, valódi élményt nyújtva a hallgatóságnak. Úgyhogy vasárnap este 7-kor irány a Szent István Park. Itt a Sláger FM-en pedig a legnagyobb slágerek tengerébe ugrunk fejest önöknek köszönhetően. Nézzük az üzeneteket. Szia Kata, kérhetnék egy Red Hot Chili Peppers számot? A páromnak küldöm, mert imádja, és az édesapjára vigyázz. Köszi, Évitől jött ez az üzenet. Évi, remélem, hogy tetszeni fog a párodnak a Snow, mert én ezt választottam most a Red Hot Chili Peppers-től, előtte pedig Ildi kérése teljesül, aki Attilának küldi Billy Ocean Get Out the Dreams, Get Into My Car című dalát, és üzeni neki, hogy nagyon várja haza, vezessen óvatosan. Ezek szerint akkor Attila már úton van, szól neki a dal.

0: Ez volt a TNT vadonatúj dala, az ugye itt alszol, itt a Sláger FM-en, és tart a koncertélmények nyara, és olyannyira belehúzunk a koncertélményekbe, hogy valakit egészen Londonig fogunk repíteni, hogy részese legyen egy Hollywood Vampires rock élménynek, vagyis testközelből, azaz egy 4 napos utazás keretében Londonban bepillanthasson a Hollywood Vampires turnéjának kulisszatitkai mögé, és találkozzon a zenekar tagjaival, Johnny Deppel, Alice Cooperrel, no meg Joe Perryvel. Ez lesz a fődíja a játéknak, és ezért csupán annyit kell tenniük, hogy megírják nekünk SMS-ben azt, hogy Hollywood Vampires. Köszönet, hogyha alá is írják az üzenetüket. Reggelente pedig legyen kész közelben a telefonjuk, mert Pordán Petra és Somogyi Zoli minden nap feltárcsáz valakit, akinek 2 kérdésre kell csak tudni a választ, és ha sikerrel veszi az akadályt, akkor ott lehet a banda szeptember 8-ai budapesti koncertjén, és automatikusan esélyessé válik majd a fődíjra is. Na hát várjuk az üzeneteket, Hollywood Vampires, csak ennyit kell írniuk. No de itt a Sláger FM-en, mivel tart a kívánságműsor, akár azt is megírhatják, hogy milyen dalokat szeretnének hallani. Itt van Barbie üzenete, aki Rolinak szeretni küldeni Raven Laney Love Me Not című dalát azzal az üzenettel, hogy egyértelműen igen a válasz. Na hát sok boldogságot nektek. Anikó pedig azt írja, hello Kata, a Petinek üzenem, köszönöm, hogy varázslatossá tette a hétvégémet, és küldöm neki Ray Dalton Blood Running című dalát. Ah, szerelem van itt is a levegőben. Jön a dal!
1: A legnagyobb slágerek között a legújabb

0: Lássuk az időjárás alakulását. Holnap túlnyomóan derült időre van kilátás, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 20-21 fok lehet, délutára pedig 33-35 fokot ígérnek a meteorológusok is. Ugyanez ismétlődik a következő napokban, azzal a különbséggel, hogy egyre melegebb lesz a napközbeni hőmérséklet. Csütörtökön 36-37 fokot várhatunk, péntekre 39-40 fokot ígérnek, szombatra, vasárnapra pedig 38-39 fokot, de a hőség egészen jövő hét péntekig folytatódik, akkor jön majd felfrissülést hozó zápor, zivatar, addig száraz, napsütéses időben lesz részünk. Jönnek az utak hírei. Az Érényi József utcában továbbra is balesetben sérült gépjárművek vesztegelnek. A Petőfi híd lehajtójánál a Goldman György tér előtt, úgyhogy itt egy kicsit nehézkes a haladás, és még mindig tart a délutáni csúcs. A Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból erős a forgalom, de sokan hajtanak a Rákóczi úton, a Rákóczi hídon Buda felé, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Mától egészen vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és Keleti pályaudvar között karbantartás miatt, illetve tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudunk áthajtani, és a befelé vezető sáv sem járható, viszont megszűnt mától a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Tart a felújítás a Szondi utcában is, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, míg a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: egyedül.
1: Üdvözölj a legnagyobb slágerek birodalmában.
2: Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Shania Twain dala forgott, ez volt a The Don't Impress Me Much itt a Sláger FM-en, és mielőtt tovább mennénk a kívánságokkal, mert hogy ez itt a kívánság műsor, miközben tart a koncertélmények nyara is, és kitölthető akár applikációnkban, akár honlapunkon keresztül a zenei kvízünk is, egy jó kis programot szeretnék önöknek ajánlani, ugye a szecesszió építészetét, díszítő művészetét valamennyien rajongjuk, erre pedig ékes bizonyíték az, hogy amikor a szecessziót ünnepeljük ugye a nyár közepén, akkor minden szecessziós séta épület bejárás pillanatok alatt betelik. No de nem csak olyankor, hanem akár holnap este is felfedezhetjük a szecesszió titkait. A Resort Villa ugyanis a tavalyi év sikerén felbuzdulva idén is különleges szecessziós estékre várja a vendégeket, ahol egy szakvezetés során felfedezhetjük Kőrösi Albert Kálmán egykori otthonának rejtett részleteit, szépségeit, a zsolnai kerámiák különleges világát és a magyar szecesszió lenyűgöző motívumait. Tehát ezért érdemes holnap este ellátogatni a Resort Villába. Itt a Sláger FM-en pedig még pár percig tart a kívánság műsor, úgyhogy gyorsan írjanak, mit szeretnének hallani. Lina azt írja, szia Kata, Petrának szeretnék gratulálni a sakkversenyen elért ezüstérméhez, és küldöm neki Somber Homewrecker című dalát. Petrának én is gratulálok, a dalt pedig már is forgatom neki. Zsuzsa pedig azt írja, kedves Kata, férjemet Szabolcsot szeretném köszönteni Báj Alex még mindig című dalával. Örülnék, ha le tudnád játszani. Na, hogy le tudom, Szabolcsnak boldog névnapot!

Szambár újdonsága szólt, ez volt a Home Wrecker, itt a Sláger FM-en, bízom benne, hogy a Szigeten is meghallgathatjuk majd tőle ezt a dalt. Ez pedig a Sláger FM kívánság műsorának vége, már csak egy darra van időnk, de nem búcsúzom még önöktől, a következő órát is együtt töltjük majd. 0630303095-8-as SMS számunkra rengeteg Hollywood Vampires üzenet érkezett, nagyon helyes. Jöhetnek még az üzenetek, mert ez a játékunk egész héten tart, de kívánságok is érkeztek szép számmal. Tamás például azt írja, az Égett a nap című dalt lejátszhatnád, ha már ilyen meleg lesz a héten. Tamás, kérésed számomra parancs, ezzel záródik hát a mai kívánságműsor.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első az élmény.

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük.
1: A reklám után.

0: Önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára. Közös baleset megelőzési akciót szerveztek a Veszprém vármegyei rendőrök. Jubileumi gálára készül a Ván Veszprém. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Veszélybe kerülhet a hazai dinnyetermesztés jövedelmezősége, miután az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnye termelői ára. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a szezon elején még kilogrammonként nettó 100-120 forint között alakultak a felvásárlási árak. Július 20-a körül azonban már csupán 40-50 forintot fizettek a termelőknek. Sok esetben még ezen az áron sem tudták értékesíteni a termést. Az áresést a július közepi lehűlés, az európai kereslet visszaesése és az Észak-Macedón, valamint albán import okozta túlkínálat is erősítette. A kamara szerint a fenntartható gazdálkodáshoz átlagban legalább 100-120 forintos nettó termelői árra lenne szükség. Ésszel iszom címmel ismét közös baleset megelőzési akciót tartottak a rendőrök Veszprém vármegyében. A rendőrség és egy hazai sörgyártó közös baleset megelőzési ellenőrzésén csaknem 4000 autós szondáztattak meg a turisztikailag frekventált helyszíneken. Azok a sofőrök, akiknél negatív lett az alkoholszonda, alkoholmentes italt kaptak ajándékba. Az ellenőrzések során mindössze két ittas járművezetőt szűrtek ki. Egyikük ellen büntetőeljárás indult, a másik közigazgatási bírságot kapott. A rendőrség célja, hogy továbbra is felhívja a figyelmet, alkoholfogyasztás után senki ne üljön volán mögé. Ismét kiszáradt a Köcsi-tó Balatonalmádinál. A Balatonalmádi és Káptalanfüred között található népszerű kirándulóhely medréből idén teljesen eltűnt a víz, még a közelmúltbeli eső sem javított a helyzeten. Tavaly még maradt néhány kisebb vizes folt, most azonban a tófenék teljesen kiszáradt. A nádas is jóval alacsonyabb a megszokottnál. A szakemberek szerint a csapadékból táplálkozó vizes élőhely különösen érzékeny a tartós aszályra, pedig fontos élőhelye számos béka, madár és rovarfajnak. 100. alsóőrsi előadására készül a Pannonvár Színház. 16. nyári évadát tölti alsóőrsön a társulat, amely idén ünnepelheti 100. helyi előadását. A jubileumi szezonban két helyszínen összesen 7 produkció várja a közönséget a nyáron. A strandon 5 alkalommal az ingyenes tündértánc interaktív táncmese látható. Még augusztus 15-én az Amfiteátrumban a Pál utcai fiúk kerül színpadra. A Strandfesztiválon lesz a Balaton legnagyobb tűzijátéka augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén ismét összefog Tihany, Balatonfüred és Zamárdi, hogy közös programsorozattal várják a Balatonnál pihenőket. Az este 9:30-kor a Tihanyi apátság falára vetített látványos fényjátékkal indul. Ezt 22 órától a Balatonfüredi tűzijáték követi. 10 perccel később Zamárdiban a Strandfesztiválon kezdődik a Balaton legnagyobb tűzijátéka, amelyhez a zenei aláfestést 100 Scenes készíti. Az ünnepi show után Azaria és az Analog Balaton koncertje zárja az estét. A szervezők szerint a technikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendezvény a korábbiaknál kisebb zajterhelést jelent majd a környéken. Jubileumi gálával és legenda búcsúztatással indítja az idén a Ván Veszprém HC. A kézilabda csapat augusztus 7-én este 6 órától az RKC-jét fogadja a nyár egyetlen hazai felkészülési mérkőzésén, amely egyben az 50. jubileumi szezon nyitó ünnepsége is lesz. Az esten elbúcsúztatják a klub legendás jobbszélsőjét, Gasper Márgucsot, aki utoljára ölti magára a veszprémi meszt. A szurkolók először láthatják hazai pályán az új keretet is, a klub pedig köszönti a junior Európa-bajnok játékosokat. A belépés ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek, változatlan

0: Valóban a szín, de a nyár ide jár. Ez volt a Bogusi Brothers Company valahol itt című dala, itt a Sláger FM-en is. Ma reggel a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli egy nagyon különös, nagyon furcsa és nagyon valószínűtlen baleset kapcsán arról beszélgetett egy vezetéstechnikai szakértővel, hogy meg lehet-e húzni a határt, hogy hány éves korig érdemes volán mögé ülni.
1: Idős úr Svájcban, Ilánzban, konkrétan két ház fala közé szorult be az autójával, keresztbe, mert hogy hát behajtott egy zsákutcába, aztán észlelte, hogy ott nem jut ki, ha jól látom így a képeket, próbálom megfejteni, mert megfejthetetlen az, ami a fotókon látszik. Szóval odaért, ott nem tudott kihajtani a két épület között a főútra, mert ott voltak ilyen oszlopok, meg nem tudom micsoda, úgyhogy megpróbált megfordulni, közben nekiütközött egy korlátnak, és közben nagyon megijedt, összekeverte a gáz és fékpedált, elmondása szerint, és valahogy olyan szerencsétlenül adott gázt, és közben úgy tekerte a kormányt, hogy keresztbe fordult, és mondom, beragadt az autó orra az egyik falnál, a hátsója az meg a másik falnál, és pont keresztbe áll.
2: A kép az nagyon rosszul néz ki.
1: Nem tudod elkezdeni, hogy így ránézek, és mondom, ezt mi berakták ide egy targoncával így, vagy mi történt?
2: Pont olyan. És ugye nagyon sokan az interneten elkezdték azért szétszedni, mert hogy 87 éves, tehát hogy biztos azért keverte össze a gáz, meg a fékpedált, mert hogy már idős, és egy ilyen idős embernek nem szabadna vezetni. Hát ezt mi nem tudjuk megítélni.
1: Hát nem, Köves Szilárd vezetéstechnikai szakértő a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Figyelj csak, Szilárd, az gyakori eset egyébként, hogy ilyen pánikhelyzetben az emberek összetévesztik a két pedált?
3: Azt kell mondanom, hogy igen, ugyanis stressz helyzetben az történik sokaknál, hogy amelyik pedálon van a lábuk, azt kezdik el nyomni. Aha. Ezt mi oktatás közben milliószor tapasztaljuk, hogy amikor a helyzetbe kerülünk, teljesen mindegy az életkor, akkor ha kell, ha nem kuplungolnak, gázt adnak, fékeznek. Nyilván ezért sikítozunk azért, hogy ne lehessen közúton pótpedál nélkül gyakoroltatni.
2: Aha.
3: Ami azt gondolnám, hogy fontos, és mindent elmondott ez az általatok említett kis sztori, hogy van, amikor így bevillan valami, tehát a sárga villogó, hogy jaj, ez lehet közlekedési lámpa is, nem az, de nem életkor, hanem egyéni felelősség függő az, aha, hogy ki meddig vezethet, ez az én véleményem.
2: De van olyan életkor, amikor te mondjuk már szigorítanád? Tehát azt mondod, hogy 80 fölött, hát már nem kéne, nincs, hogy vezessenek. Nincs. Tehát
3: azért nincsen. Aha. Azért nincsen, ezt is mindig elmondom, amikor ez szóba kerül, hogy gondoljatok bele, hogy Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger hány éves, és milyen fizikai állapotban, igen, van, és hány 10-20 éves nem tudná megtenni azt, amit ő
2: egyébként igen.
1: Oké, ebben az a nehéz, hogy honnan, mert azt mondod, hogy egyéni belátás, meg egyéni felelősség kérdése. Én olyan emberrel még nem találkoztam, vagy legalábbis van, nagyon ritka, tisztelt a kivételnek, aki magától azt mondja, hogy hát én úgy érzékelem, hogy én már nem vagyok erre alkalmas. Szóval, hogy mi alapján kéne felismernünk a jeleket, akár fiatalabb korban is?
3: Hát egyértelműen én mindig azt mondom, hogy amikor itt ott húzás, nem volt padás, stb. Van az autón, tehát az azt jelenti, hogy valami nem vagy ura a dolognak. Aha. Aztán a család felelőssége értelemszerűen ülsz mellette, látod, hogy nem igazán működnek a dolgok, akkor is szólni kell. Nyilván nem egyszerű, tehát ezt én is el tudom képzelni, hogy aki egész életébe vezetett, akkor az úgy érzi, hogy ő még mindig képes erre, de a környezete ezt meg fogja mutatni, hogy nem. Ha folyamatosan útba vagy valakinek, akkor az valamit jelent, és ugye mindig elmondom, hogy nem csak a gyorshajtás, hanem a indokolatlan lassúság is problémás lehet, de egy dolgot hozzátennék itt, ez nagyon fontos. Az emberi reakció, de ugye egy másodperc, és minden fiatal és középkorú, 50 éves korig nálunk ugye 10 év az orvosi alkalmasság egy úrvezetőnél, mindig azt gondolja, hogy az Atya Úristen, ő mindent tud. Ez egyszerűen nem igaz. Van, aki ügyes, van, aki kevésbé. 60 fölött már ugye 5 év, 70 fölött 3, hivatásosoknál 60 a korhatár, és onnantól 2 évre kapnak csak jogosítványt. És én továbbra is azt mondom, hogy az egyéb fizikai és mentális állapot az, ami igazándiból döntő, és ezzel aki úton jár, az annak szembesülnie kell, éreznie kell, hogy hát ma ez megint egy nehéz nap volt.
2: Igen.
3: Minél több ilyen nehéz nap van, annál inkább el kell gondolkodni azon, hogy hol van a hiba. És ugye még egy dolgot el kell mondanom, ezzel is nagyon sokat szembesülünk, nagyon-nagyon sok fiatal van mostanában, a ADHD-sok, figyelemzavarosok, illetve ez sajnos jellemző erre a generációra, ugye, hogy mikor tanítunk, akkor egyszerűen képtenek folyamatosan oda koncentrálni a vezetést.
2: De ezt már tanulmányok is igazolják, ez
1: igen.
2: A baj.
1: És ez tetten érhető már a forgalomban?
3: Hát abszolút. Abszolút. Tehát szuper. Pánikszerű mozdulatok, egyszerűen, amit említettem az előbb is, hogy hogyha egy pici stressz helyzetbe kerül, akkor már nem feltétlenül tudja, hogy mit csinál.
1: Mi is voltunk fiatalok, én amikor elkezdtem 16 éves vagy 17 éves, nem 16 évesen a jogsit csinálni, akkor az oktatóm, akit te is ismersz, az első órák egyik, a Pityu, igen, rögtön az első órán azzal kezdte, hogy nagyon fontos, hogy csak vezetésre alkalmas állapotban ülünk a volán mögé. És itt most reflektálnék arra, vagy visszatérnék arra, amit mondtál az idős kapcsán is, hogy megint csak az a kérdés, hogy nyilván, hogyha mondjuk mit tudom én, valaki alkoholt fogyasztott, akkor nem is kérdés, hogy nincs vezetésre alkalmas állapotban. De milyen szitukat érdemes még akár fiatal fejjel átgondolni, hogy én most mielőtt beülök és elindulok és gázt adok, vezetésre alkalmas állapotban vagyok-e, vagy
2: ők
1: sem?
2: Ők ezt úgysem fogják.
3: Azért nagyon-nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert pont eszembe jutott, hogy nekem volt egy ahilleszén szakadásom, amikor ugye mankóztam, és egyszerűen képtelen voltam autót vezetni egy darabig, mindig vittek mindenhova, gyűlöltem, és elmentem, és átalakítottam az autómat. De ugyanígy igaz az is, amikor azt érzed, hogy

0: Köszönöm, szervusztok.
1: Nekem ezzel a témával kapcsolatban is az jut eszembe, hogy a közlekedés egy nagy társas játék, ahol nem győztes-vesztes végeredményre, hanem győztes-győztes végeredményre kellene játszani, és ennek bizony része az is, hogy az embernek fel kell ismernie, hogy meddig tud még játszani ebben a társas játékban. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel, ébredjenek hát 6 órakor Pornán Petrával és Somogyi Zolival, most pedig tartsanak velünk, mert hogy jön az első emelet dala, a Madame Pompadour.

0: Karamell repítette bennünket a Zeniten túrra, itt a Sláger FM-en is. Ma este 9-ig rádiózhatunk együtt, 9-kor érkezik vissza Zsupas Ági, és indul a hazai sláger. Ma este Rakoncai Imre lesz a műsor vendége, 10 órakor pedig Esmiller András veszi át a mikrofont, mint stafétát, és indul majd a slágerkult. A műsor vendége pedig Batthyány Schmidt Margit lesz, a Magyar Batthyány Alapítvány és a Magyar Női Unió elnöke, aki közösségépítő programjaival a női vállalkozókat, a fiatalok történelmi érdeklődését és a Batthyány család szellemi örökségének továbbadását támogatja. Erről fognak beszélgetni ma este Andrissal, mi pedig egy picit belehallgatunk a beszélgetésbe.
1: 2008 óta dolgozom a civil szférában, civil szférával. 2013-ban Többet magammal alapítottam meg, úgymond hiánypótlásként a Magyar Női Uniót, ahol is a vidéki nők megerősítésével, helyzetbehozatalával, tudással való ellátásával foglalkoztunk. Ez egyesületként működik, és 2015-ben pedig a Magyar Batthyány Alapítvánnyal, amit egy családi, az egy családi úgymond alapítvány, ott a batthyányi család szellemi örökségével foglalkozunk.
2: Ez áltok vagy áldás? Mert ezen gondolkodtam, amíg vártalak és készültem a veled való beszélgetés, hogy egy szellemi örökséget megtartani a mai közéletben és a mai világban az mennyire nehéz. És most politikamentesen kérdezem.
1: Jó, politikamentesen, igazándiból azért ebben az évben 2026-ban, mivel a Facebook meg mindenféle social media, tehát itt rögtön kapunk visszajelzést bármire, bármit írok. Nagyon kell figyelni, hogy mit írok le. Nagyon fontos szerintem ugranak mindenre, össze is kevernek. Aha. És pontosan az, hogy én azt gondolom, hogy nekem akkor rögtön válaszolnom kell, és kell az információt átadni, mert nagyon, nagyon tévesen gondolkoznak az emberek, de most ne is erről beszéljünk, nem is ezt szeretném.
2: De akkor is van egy szellemi örökség.
1: Egy szellemi örökség, tehát hogy én pontosan ezért szerettem volna ezt így, most is így kiemelni, és ez legyen a belépő, hogy mi a Batthyány család szellemi örökségével foglalkozunk, és a másik pedig az, hogy a mai világban, és itt most megint csak a közösségépítéshez, hogy a mai világban ez most nem Magyarországról, hanem az egész világról beszélek, hogy tényleg olyan sarokpontok kellenek, amiben tudunk kapaszkodni. Itt most mindenkire rábízom. Az első a hit, tehát ez mindenféle hit, tehát ugye az Isten hit, önmagamban való hit, most nem akarok senkire se ráerőltetni semmit. A következő az, hogy honnan jöttünk, milyen gyökerekkel vagyunk, nemzet, tudat, akkor a föld, az anyaföld, akkor a közösség és a család. Tehát, hogy amivel én így foglalkozom bármelyikkel, civil szervezettel, ebben mindegyik benne van, és a közösségépítés, ami szerintem pont mostanában valahova való tartozás, az, ami egy biztonságot ad.
2: Igen.
1: Tehát, és hogyha a család, és a család az a legkisebb kis egységünk, és hogyha az nem működik, akkor az ember szétesik. Tehát épp pontosan ezért például akkor most kezdjük a Női Unióval, hogyha lehet. Tehát, hogy a Magyar Női Uniónak az volt a célja, és be is van írva az alapító okiratban is, hogy a férfiaknak a szerepét természetesen tiszteletben tartva, tehát, hogy a férfi és a nő egymás mellett mellérendelt szerepben hogyan tudunk segíteni, és a nő által, a nő megerősítése által egy békésebb, boldogabb világot. Van egy ilyen Veres Pálné után, amit mi mindig mondunk, hogy amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan a gyermek, amilyen a gyermek, olyan lesz az új társadalom. Tehát, hogy mi ezzel foglalkozunk, és a Magyar Női Uniónak ebben az évben egy üzleti környezetfejlesztési program keretében egy képzési és mentorálási programunk van, amelyre pontosan ezt az egész országosan lefedve, sajnos kivéve Budapesten, de jelentkezhetnek Budapesten, csak magában a képzések nem ott lesznek, hanem Pest megyében, vagy Fejér megyében, tehát, hogy mindenem megoldható.
2: Szól a rádió mindenhol.
1: Szól a rádió mindenhol. Igen, ez egy 12 modulból álló képzési és mentorálási program. Augusztus 31-ig lehet jelentkezni, és szeptemberben már indul maga a képzés. Ami a lényege, ez egy 24 hónapon át egy felépített képzés és mentorálási rendszer, hogy itt például megtalál 12 modul lesz, itt például az egyik olyan képzés, hogy hogyan kell egy projekttervet felépíteni. A projekt tervhez pedig az egy záró dokumentum a résztvevőktől, és hogyha kiválasztásra kerül, 8 projektterv fog kikerülni Magyarországról, aminek az a lényege, hogy az 1 millió forint bruttó, tehát összesen 1 millió forintot kap tőlünk a résztvevő, hogy az a projekt, amin ő dolgozott, és amit ő kitalált, az ne csak papíron, vagy az, bocsánat, a fejében Lilágos. Maradjon meg, hanem hogy az első lépéseket könnyítsük nekik. Tehát, hogy ezt szeretném, és itt is nagyon fontos, hogy ez egy olyan is lesz a képzés, hogy ez online is lesz, offline is lesz. Pontosan az, hogy megismerjük egymást, mert én még a régi módi vagyok, tehát nekem nagyon kell ez az interaktív, hogy így a szemét magának is, vagy neked is a szemedbe nézek, tehát, hogy ez az azonnali jelzés, és hát, nem csak ne. Az, hogy most itt irogatunk,
2: hát
1: meg
2: ezért
1: minden.
2: Ezért fontos a ti missziótok.
1: Igen, én is így gondolom, én magam is ezt, tehát így tudom hitelesen mutatni, vagy képviselni.
0: Este 10-től a teljes interjút is mindenképpen hallgassák meg itt a Sláger FM-en. Most pedig a V-motorok dalával megyünk tovább, jön egy sláger a lustálkodás mellé. Szóval fekszem az ágyon. Okay.

0: Mouton Family adala szólt, ez volt a Monte Carlo itt a Sláger FM-en. Hát a Monte Carlo-ban nem, de Londonba el tudjuk vinni önöket. Csupán annyit kell nekünk írniuk SMS-ben, hogy Hollywood Vampire, aki pedig elküldi az üzenetét reggelente, mindenképpen legyen elérhető, mert Pordán Petra és Somogyi Zoli holnap is feltárcsáz majd egy játékos kedvű Sláger FM hallgatót, ahogy tették ma is.
1: Kedves Péter, le a kalappal előtted, mert hogy el kell mondanom, hogy még akkor jelentkeztél be a játékunkba, akkor küldtél nekünk SMS-t, amikor még fogalmad, lövésed nem volt arról, hogy miről szól ez a játék, hogy mi történhetik majd veled adásban. Szávasz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Erre egyetlen magyarázatot tudunk, hogy nagy Hollywood Vampires rajongó vagy.
3: Most már igen, alakul a dolog.
2: Alakul?
1: Mi az, hogy alakul?
3: Igen, igen.
2: Ismered a dalaikat akkor már?
3: Hallottam, igen.
2: A rockzenét egyébként szereted?
3: Igen, igen.
2: Aha, tehát külön-külön megvannak neked a pasik. Tehát mondjuk Alice Coopert gondolom nagyon kedveled.
3: Igen, igen, persze. Igen.
1: Figyelj, a hangod, bár igen, röviden válaszolsz, az olyan, olyan rockeres. Mondj már valami rockeres dolgot.
2: Milyen rockeres dolgot?
1: Wow! Péter?
3: Jó, hát ez azért még korán van.
1: Hát, kösz.
2: Pétert úgy képzelem el a hangja és a higgadsága alapján, mint hogyha ülne egy bank fiókjában, és most éppen azért nem mer így hörögni nekünk. Ez így van, jól képzellek?
3: Majdnem, igen, majdnem.
2: Öltönyben vagy nyakkendőben, fogadjunk.
3: Ing, igen.
1: Jó. Okay. Egy harmadik feltételt is szabnék a két kérdés mellé, hogyha ha mind a két kérdésre jól válaszolsz és nyelsz, akkor azért annak szeretném, örülnék, hogyha örülnél.
2: Biztos mert,
1: ha nem, akkor
2: fog.
1: Megvonjuk.
2: Nem, dehogy ne mondj ilyet. Ő lehet, hogy befelé örülős típus. Introvertált, tudod. Introvertált.
1: Jó. Na jó, fussunk neki minden esetre.
2: Figyelj, jön az első kérdés. Melyik filmért kapott Johnny Depp Oscar jelölést, amelyben J.M. Barry írót alakította? Mondhatod angolul és magyarul is a címét, tök más volt magyarul a címe, a filmnek ennyit segítek.
1: Ez is egy ilyen mesés film volt, de inkább mesés vonatkozású film.
3: Én Péter Pán.
2: Igen.
1: Igen, én Pán Péter,
2: én Pán Péter.
1: Helyesbítsük azt.
2: Mondd ki, kérlek.
3: Én Pán Péter.
2: Tökéletes, szuper.
1: Okay. Finding Neverland volt egyébként az eredeti címe. Oké. Okay. A következő kérdés, mint említettük már korábban, ez Londonhoz kapcsolódik. Voltál már Londonban egyébként?
3: Hát csak átutazóban.
1: Hát itt lenne az ideje, hogy megnézd.
2: Igen.
1: Mi az, amire igazán kíváncsi lennél Londonban?
3: Hát nem tudom, bármelyik híres
2: nevezetességet megnézni.
3: Nevezetesség, igen, igen.
1: Jó, hát akkor remélem, hogy képben vagy. Hogy hívják azt a teret, ahol Nelson admirális oszlopa, illetve szobra áll?
2: Leghíresebb tér.
3: Trafalgar tér.
2: Igen! Ügyes vagy! Gratulálunk!
1: Biztosan a tiéd, egy páros belépő a szeptember 8-ai budapesti Hollywood Vampires koncertre, de a fődíjunkra is esélyes vagy.
2: Figyelj, most akkor kapaszkodj, jó? Életre szóló Hollywood Vampires rock élmény test közelből, azaz 4 napos utazás 2 fő részére Londonban repülőjeggyel és szállással, ahol exkluzív betekintést nyerhetsz a Hollywood Vampires turnéjának kulisszái mögé másodmagad,
1: illetve Johnny Deppel, meg Alice Cooperrel, meg a Joe Perryvel. Tehát, hogy így velük lehet majd spanolni. És egyébként premier előtt levetítik majd például azt a dokumentumfilmet, ami most készül, vagy készült, és magát a koncertet is egyébként kiemelt prémium helyről élvezheted majd másodmagaddal, feltéve, hogy tiéd lesz az a fődíj. Ehhez még néhány napnyi türelmet kérnénk.
2: És az, hogy ez az O2 arénában lesz, a Barracuda Touring felajánlásával, azért ez is elég menő. Én ebbe az arénába már 8000 éve akarok elmenni.
1: Te annyi helyre akarsz menni 8000 éve.
2: Hát de tényleg, hát még nem jártam ott. Hát koncertem még nem.
1: Élet.
2: Még előttem. Igen. Igen. Ja, szóval gratulálunk.
3: Köszönjük.
2: Amúgy annyit még árulj el, ha nyernék, kit vinnél magaddal?
3: Hát a feleségem.
2: Ó, hát nagyon boldog asszony lesz, az biztos, hogyha nyertek.
3: Igen, igen, szerintem.
2: Valamelyikötök jól beszél angolul?
3: Beszélünk, igen.
2: Elveszni nem fogtok. De tudtok csevegni, bármit meg tudtok kérdezni, esetleg, ha nyertek. Jó, ez király. Szuper.
1: Drukkolunk, szevasz.
3: Hello.
1: És csak azért kértem néhány napnyi türelmet, mert hogy a játékot folytatjuk. Tehát a következő napokban még többen kapnak tőlünk kérdéseket Londonnal és a Hollywood Vampires tagjával kapcsolatban. És majd csak néhány nap múlva derül ki, hogy ki az, aki közülük valóban utazhat is. Úgyhogy egyelőre jöhetnek az SMS-ek. Hollywood Vampires, ezt küldjék el nekünk a 0630 30 30 95 8-ra.
4: Sláger reggel.
0: Zoli elmondott mindent, ennyi a feladat, jöhetnek az üzenetek, és álljanak készen holnap reggel egy jó kis játékra, addig is készüljenek a Hollywood Vampires tagjaiból, no meg Londonból. Itt a Sláger FM-en pedig már is szól a szuper sztereódala, a

Ró és Ádám dala szólt, ez volt a Csak egy pillanat itt a Sláger FM-en, én pedig megköszönve megtisztelő figyelmüket, most elbúcsúzom és átadom a terepet Zsupaságinak. Indul a hazai sláger, a műsor vendége Rakoncai Imre lesz, velem pedig legközelebb holnap találkozhatnak délután 4 órakor. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel a Machine Mouse dalával. Köszönök el, viszont hallásra!

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Akár 160 új trolibusszal bővülhet a budapesti járműflotta. Közösségi tervezés indul a Horváth kert megújításáról az első kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján, mely szerint a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd. De azt írták, hogy a hétvégén már visszavárjuk ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, ezért mindenki vigyázzon magára és másokra. A Budapesti Közlekedési Központ megteremtette a lehetőségét annak, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusszal bővüljön a fővárosi járműflotta. A BKK aláírta a keretmegállapodást a közbeszerzésre nyertes páros céggel, így a forrás biztosításakor folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése. A megállapodás hatályba lépéséhez 6 hónapon belül garantálni kell az első 40 jármű, 16 szóló és 24 csukló trolli megrendeléséhez szükséges összeget. A BKK célja továbbra is az, hogy a beruházás Európai Uniós támogatással valósuljon meg, javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. A budavári önkormányzat közösségi tervezést indít a több mint 230 éves Horváth kert megújításáról. A park 1862 óta szolgálja közparkként a budaiakat, fenntartását pedig idén vett át az első kerület a fővárosi önkormányzattól. Az elhasználódott burkolatok, korszerűsítésre szoruló berendezések és hiányzó funkciók miatt indokolt az átfogó felújítás. A cél egy szebb, zöldebb, biztonságosabb, minden korosztály számára élhető közpark kialakítása. A tervezés első lépéseként online kérdőíven várják a lakossági véleményeket a szavazás.budavár.hu oldalon. Böröc László polgármester szerint a Horváth kert a budaiak közös kertje és olyan közösségi teret szeretnének létrehozni, amelyre a kerület a következő évtizedekben is büszke lehet. Több rejtélyes hajóroncsot, robbanó szerkezetet és aknát is láthatóvá tette a Duna alacsony vízállása. Pénteken emelték ki a Margit szigetnél talált második világháborús lőszermaradványt, Szászalombattánál pedig egyetlen nap alatt 27 robbanó testet találtak. A Duna alacsony szintje azonban nem csak aknákat, gránátokat és egyéb robbanó testeket hozott felszínre, hanem évtizedek óta elsüllyedt hajók maradványait is, például Horvátországban, ahol egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajó került elő a közelében. Augusztus 5-e és 9-e között tartják Jászberényben a 34. Csengó Fesztivált és Népművészeti Vásárt, ahol több mint 400 közreműködő lép majd színpadra. Moldvai és gyimesi csengók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint hazai kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. A fesztivál célja a Csengó és Kárpát-medencei magyar közösségek élő kulturális örökségének bemutatása és tovább örökítése. Gálaműsorok, néptánc bemutatók, koncertek, táncház, vásár, kézművesek, gyermekprogramok és filmvetítések várják a látogatókat. A programokról a Csángó Fesztivál hivatalos oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a hazai sláger. A legnagyobb slágerek vált

0: Köszöntöm a hazai sláger hallgatóit, én Zsupos Ági vagyok. Hétről hétre érkezünk egy újabb magyar előadóval, akikkel beszélgetünk új dalaikról, fellépéseikről, és ma is nagyon izgalmas a vendégem. Nem elég, hogy fonogramdíjas, és nagyon sok formációban bizonyított már. Most egy új dallal is érkezett hozzám, amihez egy látványos videóklip is készült. Az a helyzet, hogy Rakoncai Imre a vendégem. Szia!
1: Szia! Na, jó volt az átkötés.
0: Mert ugye ez a dal címe, gratulálok hozzá.
1: Nem, tehát, hogy az a helyzet, hogy...
0: Így van, és hogy megcsalt az asszony, zárójelbe.
1: Igen, félrelépeget.
0: Félrelépeget. Nagyon fülbe mászó a dallam, mielőtt megérkeztél, az egész stáb itt hallgatta, és roptuk rá, úgyhogy ezt a lendületet mi is visszük magunkkal. Mesélj egy kicsit, hogy milyen visszajelzések érkeztek eddig a dallal kapcsolatban.
1: Hát nem csak azóta, mióta megjelent, hanem azért előtte is én már úgy baráti körben, meg ismerősök, meg család, meg nem tudom, itt ott tesztelgettem a dalt, és hát egyrészt, amikor én először meghallottam a demo verziót, akkor én beleláttam ebbe egy új slágert, és hát utána, amikor megmutattam a szűk környezetben, ott is mindenkinek egyből tetszett ez a dal, szóval lett így előtesztelve a dal, és aztán amikor megjelent, utána a visszajelzések nagyjából fették egymást, tehát nagyjából azok voltak a visszajelzések, amik az előjelzések voltak. Úgyhogy én bízom benne, hogy minél, nem is az, hogy minél gyorsabban, mert nem az a cél, hogy minél gyorsabban, hanem minél többen megismerjék ezt a dalt. Nyilván ez nem egy Én nem egy feltétlenül egy olyan előadó vagyok, akinek kijön egy dala, és másnap nem tudom, 1 millióan látták, megnézték, hanem szép fokozatos, organikus módon szépen el fog ezt terjedni ez a dal szerintem. Hát most, ha visszacsatolhatok, akár csak úgy, ahogy innen a Bimbo út 3-ból, a Kis Pipacs Pianóbárból elindult a Nézése meg a Járása című dal, amit ugye 100 zongorával kezdtem el játszani 10-valahány évvel ezelőtt, és aztán utána lett belőle egy országos láger, nyilván utána már ugye az egyéb előadók is fölkapták ezt a dalt, de az is például innen indult, innen Budáról, egy kis pianóbárból. Szóval én egy ilyen utat látok ebben a dalban.
0: Uh-huh. És mennyire volt tudatos az, hogy egy kicsit provokatív legyen, humoros?
1: Az maximálisan. Tehát ez a dal egy hát mondhatom úgy, hogy egy társadalmi kórkép, ha úgy az ember úgy jobban belegondol, ami egyrészt lehet egy picit szomorú kórkép is, de hogyha az ember egy picit ilyen a férfiak oldaláról egy picit ilyen viccesen fogja föl, egy kis öniróniával, mint ahogy a dalban is ez megtörténik, akkor ezt lehet szerintem ilyen kellő humorral és kellő viccességgel tálalni. És hát ez is volt a cél a szövegben.
0: Hát van is benne egy rész, ami visszatér, hogy a barátaim már túl vannak rajta, most már én következek.
1: Igen, a barátaim válnak, én is beállok a sorba.
0: Igen.
1: Ugye én rengeteg esküvőn játszom.
0: De válláson nem.
1: Vállalok azt is egyébként.
0: Furcsa lenne, nem ilyen vállópartik
1: azt. Igen, viszont például van olyan ismerősem, akinek egy évben majdnem 3 esküvőn játszottam.
0: Az tehát, igen, az kemény. Igen.
1: Ugye itt szokták megkérdezni, hogy nem értették, mi nem volt világos elsőre, de hogy azért ugye a statisztika alapján azért majdnem annyi válás van, mint házasság.
0: Igen.
1: Ez nem egy vidám dolog, de ettől függetlenül a dalban vidáman próbáljuk meg ezt megjeleníteni. És hát igen, sok esküvőn játszom, ahol ugye az a tapasztalat, hogy azért ugye általában azért együtt maradnak. Amelyik esküvőnél játszom, ott általában együtt maradnak.
0: Ez jó mondom, zárójelben,
1: igen, ómenként. De nyilván sokszor van az is, hogy elválnak, és aztán utána tényleg az a vége, hogy a harmadik verszak ugye arról szól, hogy ha még egyszer házasodnék, akkor bújtassák el a mennyasszonyt, és csak a barátaim legyenek mellettem. Amikor ugye a nem tudom hanyadik házasság után a férfi levonja a konzekvenciát, hogy akkor ez nem ment.
0: Igen. Gondolkodtam, miközben hallgattam a dalt, hogy van ez a mondás, hogy sírva vigad a magyar, és mi egyébként azt tényleg szeretjük a mai napig, hogy valamit sötét humorral, nem azzal a brit sötét humorral, hanem a tipikus magyar humorral kezelni, még akkor is, hogyha nagyon fájdalmas. Szerinted ez gyógyító erejű lehet?
1: Hát minden, a humor az mindenféleképpen, tehát Ugye van az a mondás, hogy akinek humora van, az mindent tud, akinek nincs, az mindenre képes. A humor az igen, az át tud segíteni nagyon sok mindenen. Most nyilván itt nem feltétlenül tragédiát jelenítünk meg humorral, mert azért valamikor egy válás az nem is tragédia, hanem egy felszabadító érzés lehet akár mind a két félnek, hogyha úgy döntenek, azért vannak normális válások is. De most nem akarok belemenni ilyen, nem is tudom.
0: Végül is, hogy mondjam?
1: Nem vagyok válásterapeuta.
0: Szervesen kapcsolódik a dalot.
1: De az elmúlt lassan 20 éve ülök a zongora mögött, és sok mindent láttam a zongora mögül. Új kapcsolatokat, lezárt kapcsolatokat, régi kapcsolatokat, stb. Tehát így abszolút magam elé képzeltem, hogy ezt akár így, akár még esküvőn is eljátszható ez a dal, amikor a ifjú férnek a barátok így brahiból éneklik.
0: Ja,
1: azt, hogy megcsalt az asszony félre lépeget.
0: Én látom, hogy hol van helye a dalnak a karrier rendezvényen is, és jó is, hogy mondod ezt, hogy a stílus és a műfaj hogy keveredik, vagy mi az, amire ráhúzható, mi az, amiben átélhető, mert ez is eszembe jutott, hogy te a popslágerektől indultál egészen odáig, hogy zongora estek, az egy nagyon bensőséges hangulatot tud teremteni, ez pedig most mulatós, kicsit ezzel a mediterrán hangulattal. Na erről mesélj nekem egy kicsit, hogy ez mennyire kitekintés, vagy mennyire az az út, amiben igazán jól érzed magad.
1: Hát figyelj, én amikor elkezdtem, beültem a zongora mögé itt a kis pipacs pianóbárba, most már nem úgy hívják egyébként, akkor én nekem nem volt nagyon rálátásom, meg nem is ismertem nagyon például a mulatos dalokat. Aztán, ahogy beültem oda, észrevettem, hogy anélkül én nem fogok tudni érvényesülni, de nem mint, hogyha ezzel nekem bármilyen problémám lenne, mert szerintem a mulatos dalok szerintem nagyon jó dalok. Az más kérdés, hogy az interpretálása a dolognak az lehet ilyen, meg olyan is, tehát én 100 zongorával játszom mindenféle egyéb kíséret nélkül, és azt gondolom, hogy így valahogy a közönség, az a közönség, akik járnak az én buliaimra, akikről egyébként én sem, meg úgy mások se gondolták volna, hogy mulatost hallgatnak, azoknak így 100 zongorával ez a dolog teljesen átment, sőt, ott tart a dolog, tehát hogy én az én buliaimon ott elképzelhetetlen az, hogy ne legyen mulatos játszva. Ha én nem tudom, egy 10 percnél tovább már nem jön egy mulatos blokk, akkor már szinte követelik közönség. De ettől függetlenül azért én popdalok állnak hozzám a legközelebb, meg nyilván azon is nőttem fel, meg azokat is szeretem, és az én estjeimen ugyanúgy elhangoznak különböző lírai dalok is, tehát meg vannak a lírai blokkok, stb. Lassú blokkok, de ez a dal Ez azért tetszik nekem kiváltképpen, mert ezt nem lehet mulatósnak beskatujázni, pláne, hogy az öcsém meghangszerelte, a tesóm hangszerelte a dalt egyébként. Így lett egy olyan eleganciája ennek, egy olyan elegáns köntöst kapott, picit ilyen franciás, kicsit ilyen sanzonos akár, de mégis megmaradt popposnak, és a dallam pedig abszolút fülbemászó énekelhető. Tehát így egy ilyen nagyon jó kis dal lett belőle ilyen szempontból.
0: Na hát, hogyha már a francia életérzésről van szó, akkor a klip kapcsán is meg akartam kérdezni, hogy elmondható-e, hol készült. Azt lehet tudni, hogy Galler András Indián rendezte.
1: Azt hittem már, hogy a francia életérzés után azt kérdezed, arra vagy kíváncsi, hogy mit szólok a franciák negyedik helyezéséhez a hazarugom év, hogy még a harmadik
0: helyet csak tudták. Nagyon megkérdezném, csak nem tudod, így van, hogy tegnap is azon gondolkoztam, hogy akkor most a kékek vagy a sárgák nyertek. Idáig jutottam a fociba, de azt is elmondhatod nyugodtan.
1: Arról nagyon sokat tudnék beszélni, úgyhogy maradjunk a zenénél. Az a helyzet, hogy egyébként nagyon érdekes, amikor leforgattuk a klipet, hazamentem, és bekapcsoltam a tévést, valamilyen műsor ment a tévében, már nem tudom, és körülbelül ilyen 5 percenként, ilyen vita műsor vagy beszélgetés, 5 percenként hangzott el az a mondat, hogy az a helyzet, hogy nem mondom, jó kis címet
0: adtunk a dalnak,
1: tehát, hogy igen. Hogy amikor megmutattam az indiánéknak a dalt, akkor őnekik ugyanaz a kép ugrott be, egy ilyen hát ilyen provinci, vagy éppen, vagy nevezhetjük a olaszoknál, hogy szoktam, melyik az a tájegység?
0: A szicíliai?
1: Szicíliai.
0: Az már nagyon maffia terület, nem tudom.
1: Most hirtelen nem az.
0: Toszkán élmény, köszönjük le.
1: Toszkán vagy provinci életérzés, igen, bocsánat, ez nem jutott eszembe. Ez ugrott be, és mondtam, hogy igen, valami ilyesmit kéne, és az a hely, ahol forgott, egyébként játszom a nyár folyamán, ez egy étterem a Karattyán, Balatonon, és akkor lementünk meg helyszínbejárás, megnézték a helyszínt, és nekik is nagyon tetszett, úgyhogy az eldőlt, hogy ott fog forogni, és aztán az indián azt mondta, hogy ő szeretné egy olyan túlazon, tehát nem akarja azt, hogy paródia legyen belőle, viszont mondott nekem akkor egy példát, egy fotóst mondott nekem, egy svéd fotós, azt hiszem, aki olyan nem tudom milyen stílusú képeket csinál, minden, és akkor ilyesmi stílusba akarja az egészet elvinni, tehát amikor azt látod, hogy mutat a kamera egy valaki, és zsitty így átmegy a snitt a másikra, ezek ilyen, azt mondta nekem akkor, hogy ez ilyen nem ilyen megszokott vágások, és hogy ez alátámasztja még egy picit a humoros részét, és hogy ilyen lesz a klip. Én megbíztam benne, én mondtam, hogy rábízom, Indián, csináld, ahogy te gondolod, legyen jó a klip, és aztán ez lett belőle.
0: És milyen jó ötletek valósultak meg. Tartsunk egy rövid szünetet itt a Hazai Slágerben, de csak azért, hogy meghallgathassuk ezt az új dalt, amiről ennyit beszéltünk. Rakoncai Imre a vendégem, az új dal címe pedig Az a helyzet, hogy...

0: érzed, hogy...
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A hazai slágert hallhatják. Ma kedves Tarakoncai Imre a vendégem, hiszen új dallal érkezett, Az a helyzet, hogy... Ezzel a címmel meg is hallgattuk már a dalt, és mindenképpen akartam említést tenni arról, hogy a te karrieredben csapatban kezdődött a pop szakma, és nagyon sok mindent azóta szólóban élsz át. Mi a legnagyobb különbség, vagy hogyan tudnád ezt megfogalmazni, melyikben érzed jobban magad?
2: Figyelj, az egyébként annak úgy volt a menete, hogy ugye volt a VIP, ott négyen voltunk, az feloszlott, akkor megalakult az Airport, az öcsémmel, mint Air Rakoncai kötőjele port, és akkor ugye ez mi az Airporttal egy 5-6 éven keresztül jártunk fellépni, 2-3 lemez megjelent, dalok, stb. Tehát vittük tovább ezt a, annak idején ezt a haknis fellépéseket ketten, és aztán pedig ugye tehát 4-2, most lettem egyedül, hát később feleződök le, vagy nem tudom, de, vagy oszlok fel.
1: De figyelj, nem kell nagyon sokat vitázni hozzá, nem? De
2: igen, hát egyrészt,
1: nincs egy összeférhetetlenség.
2: Meg viccesen szoktam mondani, hogy azért is jó, mert nem higul annyira alé gázsi osztásnál.
1: Az biztos, igen. De
2: az a helyzet, hogy amikor beültem egyedül, ez egy teljesen véletlen dolog volt. A barátaim jártak ebbe a pianóbárba, és a Füzigavi bácsi, aki

0: barátok elvittek ebbe a pianóbárba, ahol be lehetett ülni játszani, és akkor innen indult az egész, hogy beültem egy-két dalt eljátszani, és akkor mit tudom, visszamentünk két hét múlva, és akkor a második, harmadik alkalom után a Gabi bácsi mondta, hogy nem lenne kedvem elvállalni itt egy estét. És akkor én nagyon óckodtam ellene, mert hogy most én beülök itt egy pár dalt, azzal nem lehet túl sokáig eljutni. Na akkor mondta a Gabi bácsi azt, hogy nem baj, azt mondja, hogy itt óránként cserélődnek a vendégek, majd kezdem előről.
1: Kedves.
0: De aztán végül is megfűzött, és akkor beültem, és akkor szembesültem azzal, hogy úristen, mennyi olyan dal van, amit én nem is ismerek, meg teljesen más műfaj, amiről már beszéltünk, hogy mulatos, meg siratos, meg nem tudom, ilyen-olyan-amolyan. És ezeket jöttek kérni, és hát ugye nem tudtam, nem ismertem, de fölírtam, és hazamentem, és ilyen tízesével, húszasával naponta tanultam a dalokat, hogy mire következő alkalommal megyek, már ezeket tudjam, és akkor így fejlődött a repertoár szépen. Én igazából úgy ültem be, hogy nem úgy ültem, hogy na most én erre készültem, egy tök véletlenül odasodródtam, és ott maradtam. Tehát nem is volt időm gondolkodni.
1: Érdekes, hogy ezt mondod, mert hogyha az életed nem alakul úgy a sportolás közben, hogy megsérülsz akkor, és a tesód nem szól, hogy most kellene akkor a VIP-ba becsatlakozni, akkor lehet, hogy nem is ez az út lesz neked kijelölve. Tehát, hogy valahogy így a karriered, a zenei karriered eleje is olyan, mint hogyha sodródtál volna kicsit, bár választás is, mert mondhattál volna nemet is erre a dologra. Meg most is a szólóra is azt mondod, hogy ha nem jön ez a felkérés, akkor magadtól te nem jelentkezel két kézzel, hogy szeretnék ott lenni.
0: Figyelj, az érdekes, hogy amikor én még bőven fociztam, és elkezdtem zongoratanárhoz járni, egyébként Esze Jenőhöz, és már a Jenő bácsival úgy tanultuk a dalokat, hogy énekelve mellé, úgyhogy én nem tanultam soha énekelni igazából, de mint egy bárzongorista úgy tanultam meg a dalokat, tehát hogy kísérjed saját magadat. És akkor nekem volt egy ilyen vízióm, hogy én majd, ha abba hagyom ezt a focit, majd meglátjuk, meddig tart, akkor én egy ilyen, akkor úgy hívtuk, hogy álomhajó, ez a nagy óceánjáró hajó, egy ilyen óceánjáró hajón szeretnék majd egy bárba zongorázni. Nekem ez volt így, ezt láttam így magam
1: Egy dobosunk előtt. Már van, Garami Gábor, úgyhogy majd vegyétek fel a kapcsolatot.
0: Hol? Óceánjáron játszik?
1: Szerintem tengerjáron. Nem biztos. Lehet, hogy egy ilyen nagy óceánjáron. Igen, ő most már két turnusban is volt, úgyhogy csak szóljál, teljesítjük az álmaidat.
0: jó. És hogyha ezt így visszacsatolom, és kikötöttem egy bárba, de mondom annélkül, hogy én ezt a dolgot így forszíroztam volna, meg én reggel, vagy minden reggel ezzel keltem, meg este ezzel aludtam volna el, hogy én az akarok lenni, nekem eszembe se jutott. Én nem is tudtam, hogy van ilyen műfaj, hogy itt Budapesten, vagy bárhol, hogy így 100 zongorával játszanak és énekelnek. Tehát én nekem ugye nem hívják fel a figyelmemet, hogy van egy ilyen bár, és menjünk le, hallgassuk meg, mint akkor nekem én nem is tudtam erről, tehát csak azt akarom érzékeltetni, hogy sokan föl szokták tenni azt a kérdést, hogy fú, hogy milyen jól megláttam ezt a, hogy szokták mondani, ezt
1: piacirést. A piacirést,
0: meg ilyesmit szoktam mondani, a piacirést, és én semmilyen piacirést nem láttam, meg én egy kis rést láttam meg a zongora, meg a szék között, hogy oda be lehet ülni, játszani, állítok, és ez lett belőle. Tehát, hogy ez ilyen teljesen véletlenül, de egy picit azért, amikor arra gondol az ember, hogy vagy arról lehet olvasni, hogy ugye az álmokat ugye nem szabad föladni, meg hogy esetleg mantrázhatja is az ember, mert akkor bejön, hogy ezért így visszacsatolok, akkor tényleg nekem ott fiatal koromban, mint hogyha én ezt előre láttam volna. Aha. Így, mert egyébként semmi jel nem utalt arra, hogy én zongorista, én bárzongorista legyek. Tehát tényleg semmi jel nem utalt arra, azon kívül, hogy tanultam zongorázni, meg énekelni, és magam szórakoztatására.
1: Itt Budapesten hogy látod ezt a helyzetet, ezt a műfajt, hogy mennyire elterjedt, mert te magad is mondod, hogy nem is tudtál róla, hogy ilyen van. Közben egyébként ha így most rá kéne böknöm a térképen valahol, mindig ezt a lounge zenét hallom a fejembe, de hogy ennél azért a te repertoárod extrém szélesebb.
0: Én bekerültem ebbe a bárba, akkor ott a Gáborral, Füzi Gáborral beszélgettünk erről, és ő mesélte nekem, hogy a 50-es, 60-as években ott a körúton nem tudtál úgy végigmenni, állítólag, hogy 5 méterenként ne hallatszódjon ki az élő zene. És ma meg semmi, tehát megszűnt konkrétan. 2007-ben ültem be én a kis pipacsba, akkor én igazából ezen az egy báron kívül nem is tudtam mást, hogy van ilyen máshol. Aztán utána, amikor elkezdett ez ilyen sikeres lenni, meg elkezdett egy picit kilépni ebből a bárból ez a dolog, és engem is elkezdtek jobbra-balra hívogatni, akkor ezért láttam, hogy többen próbálkoztak ezzel, hogy na, akkor most pianóbárt kell nyitni, mert ez megy. Most ebben nem akarok belemenni, de ez egy más kérdés, hogy tehát egy pianóbár nem attól működik, hogy vesznek egy zongorát, beteszik egy helyiségbe, és kiírják, hogy itt pianóbár van.
1: Mitől működik? Áruld el.
0: Én sem tudom pontosan a titkot, mert azért vannak olyan részei a dolognak, amit lehet, hogy addig jól, míg én sem tudok. De mondjuk, ha csak a Gáborról beszélünk,

0: Beszélek, tehát az nagyon fontos az a tartalom például, és most nem magamról szeretnék beszélni, pontosan azért, hogy ne úgy nézzen ki, mintha én itt a bölcsekkövét tudnám magamra mondani, hanem a Füzi Gábor 81 éves, 82 éves, és a mai napig visszajáró vendégek, és mellette nagyon sok bárzongorista volt mellette, felnőtt mellette, eltűnt mellette, és még mindig ő az, akihez a bárba, hogyha mennek az em, tehát hogy ő jelenti a pianóbárnak a zongoristáját jelenleg itt Budapesten vagy Magyarországon, tehát ez a klasszikus. Azért, mert olyan kvalitások, és itt a kvalitás nem az, hogy most ki hogy zongorázik, meg ki hogy énekel, nem arról szól. Egyáltalán nem arról szól. Ez egy picit hasonlíthatom a diszjokén műfajhoz is, mert ugye most mindenki el tudja játszani, mindenki föl tudja tenni ugyanazokat a dalokat azon a CD-n, hogyha mondjuk diszjokéről beszélünk, be tudja tenni. De mégis az, hogy melyik dal után mi következik, vagy éppen hogy szólsz az emberekhez, hogy szólsz, hogy kommunikálsz, az már ott egy ízlés kérdése, és én szerintem...
1: Ezt egy rádióban mondod, úgyhogy nagyon jó helyen jársz. Igen, és hogy milyen sorrendben mennek, itt extrém
0: fontos. És szerintem egy mondjuk maradjunk a díszjokén, egy két azonos kinézetű díszjokét nagyjából azt különböztet meg egymást, hogy kinek milyen az ízlés világa. Mert ő is be tudja tenni ugyanazt a dalt, mint az előtte lévő betette, csak nem biztos, hogy akkor, úgy, olyan formában, stb. És ez még fokozottabban igaz egy élőzenés előadóra, hiszen ott egyrészt a dalokat lehet máshogy játszani, más formában, annak ellenére, hogy ugyanúgy zongorán játszod, nem mindegy, hogy mikor játszod, nem mindegy, hogy mikor kezdesz bele abba a dalba, nem mindegy, hogy mikor kezdesz egy lassú dalba, mikor kezded mulattatni az embereket, stb. És ezt a Gábor például nagyon jól érzi, és nem véletlen, hogy hiába nyitnak pianóbárokat, és írják ki rá, hogy megnyílt a legújabb pianóbár, és tesznek oda XY-t, és egy hónap múlva be kell zárni.
1: Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, főleg úgy, hogy maga a közönség vagy a fogyasztók is teljesen megváltoztak. Az is, hogy ők mit szeretnek. Nyilván ezt te látod ennyi év alatt, hogy akár a visszatérőek, akár az újak mit igényelnek. Ha én egy pianóbára gondolok, akkor az első az biztos, hogy az, hogy valami kifinomult, valami intellektuelebb dolog, és hogy közben meg, amiről te beszélsz, az meg nagyon szórakoztató.
0: Én egy picit, hogy is mondjam, ezt a műfajt, egy picit most ez nagyképű lenne, hogy megváltoztattam, mert nem megváltoztattam, csak körülöttem alakult egy másik műfaj, de mégis egy száz zongorával és énekkel vagyok. Ugyanis én valahol a vendéglátózás, ugye úgy hívták ezt régen, hogy vendéglátózás, vagy még mai napig, amikor egy vendéglátó egységben játszol, és a koncert között vagyok. Ugyanis én nekem azért nagyjából megvan a úgynevezett tracklistám, vagy hogy miután mit, de igazából az is akkor áll össze, attól függ, kinek játszom, szóval ez is egy összetett dolog, nem mindegy, hogy a közönség összetétele, életkor, éppen most egy esküvőn játszom, vagy mondjuk egy szülinapon vagyok, vagy egy nyilvános rendezvény. De a lényeg az, hogy az én eseményeimet már nem lehet, én nem játszom pianóbárban már, hanem én különböző rendezvényeken játszom, vannak a saját rendezvényeim, az állandó helyeim, és vannak fesztiválok, vannak balatoni helyszínek, ahol szintén mondjuk Balatonfüreden, tehát 17. évet kezdtem meg, vasárnap esténként, és egy 250 fős terasz, fúra tele a terasz, és a 10. perctől az egész terasz táncol. Ez egy másik, ez már nem pianóbár, mert a pianóbárban ülnek, hallgatnak. Itt meg óriási tánc van, éneklés.
1: Hát nagyon izgalmas és összetett kérdések ezek, hogy a különböző műfajokat hogyan lehet kombinálni. Úgy látszik, hogy ez neked kis súlyból megy. Rakoncai Imre a vendégem, itt a hazai sláger, és ahogy ígértem, tartunk most is egy nagyon rövid szünetet, hogy utána időutazást tehessünk még a múltba, hogyha megengeded. Szerintem sokan tudják már, hogy mi lesz a következő dal, vagy hogy legalábbis kiktől lesz a következő dal. A VIP-től hallgatjuk meg a Keresem a lányt. Keresem.

0: keresem online.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan folytatódik, a hazai sláger. Ma esti vendégem pedig a Rakoncai Imre, aki nemrég debütált az új dalával. Ez az Az a helyzet, hogy kívánom mindenkinek, hogy a videoklipet is tekintse meg, nagyon jól néz ki, és mivel már beszéltünk róla, na meg az előző etapban ígértem, hogy lesz egy pici visszatekintés a múltbéli dolgokra, gyakorlatilag a VIP aranykorára, engedd meg, hogy megkérdezem, tartjátok a kapcsolatot a fiúkkal? A tesóddal nyilván.
2: Van a Viktorral, meg az Alexel egy közös ilyen hármas csoportunk, szinte majdnem minden nap értekezünk valamiről.
1: Tényleg?
2: Igen, igen, igen. Meg szoktunk összefutni, kajálni, dumálni. Az Alex is egyébként megmaradt azért így a zene környékén, csak más jellegű háttérmunkákat csinál.
1: Akkor Gergő kicsit levált?
2: A Gergővel nem tartom a kapcsolatot, igen, a Gergő ő levált rólunk.
1: Aha. Valamikor régen egyébként nyilatkozott így, hogy ugyanezt az élményt nem szeretné reprodukálni, amit nem is tudnátok amúgy, a 2001-ben osztott fel a banda, hogyha jól emlékszem, és hát ez egy annyira ikonikus időszak, hogy szerintem sokszor az van, hogyha még egy-két évet tovább kéne húzni azt az adott dolgot, akkor az kifelé lábalást látná a közönség, és az már lehet, hogy nem jó.
2: Hát igen, mi pontosan ebből kifolyólag omlottunk
1: Freudi
2: össze.
1: Freudi elszólás volt, bocsi. Nem. Nem volt könnyű senkinek, a lányoknak sem ott a bestiák korszakába. Most már őszintén lehet beszélni ezekről a dolgokról. Szóval, ja, ezt csak így zárójelben mondom, hogy nem lehetett könnyű megélni akármit, se a sikert, se a nehézséget, mert sok minden le volt szorítva szerintem annak idején.
2: Hú, ez egy hosszú téma lenne, de annyi különbséget elmondanék, hogy nálunk ugye az volt, hogy eleve, amikor összeállt a VIP, a Környai Attila volt a menedzser, ő olyan embereket keresett, akik zenészek, és hát akkor kuriózum számban ment, hogy saját hangukon énekelnek. Uh-huh. és maguk írják a dalaikat, tehát azért a többi ilyen hasonló csapatról ez nem volt elmondható, most ezt csak azért mondom, hogy ebből következően mi azért a saját kezünkben volt a sorsunk ilyen szempontból, mi nem az volt, hogy oké, menj el szoláriumba, meg gyúrd ki magad, és majd itt jön ez a dal, ezt kell majd elénekelned, meg ezt kell csinálnod, meg nem tudom, hanem mi saját magunk csináltunk mindent, nyilván az Attilával együtt, mint menedzser, de hogy ebből kifolyólag azt is mi döntöttük el, hogy akkor legyen vége, és legyen akkor vége, amikor még fönt van a zenekar, mert hogy onnan még tovább tud mindenki lépni, és nem akkor, amikor már mondjuk úgy, hogy nulla hírértéke van annak, hogy feloszlott a VIP.
1: Volt nálam a Gergő egyébként korábban ebben a műsorban, és nagyon-nagyon jó emlékeket hozott, jó érzésekkel beszélt a VIP-s időszakban.
2: Ahhoz képest nem olyan dalt írt róla. Zárójelben.
1: Volt ilyen is, igen. Mindenesetre azt tudom elmondani, hogy ott az nektek mindenkinek egy olyan, nem csak, most majdnem azt mondtam, hogy ugródeszka volt, de meghatározta az, hogy milyen irányokba tudtok tovább menni, vagy hogy mekkora ismertséget szereztetek.
2: Hát ez tökéletesen, és ezért nem is értem, amikor vannak olyanok, akik mondjuk ezeket az alapokat, meg ezeket az előéletüket, ezeket így kvázi megtagadják, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos alappillére volt a bármelyikünknek a sikerének az, hogy ott volt egy sikeres 4 év, és ahonnan elindultunk, és az, hogy most mi éppen nem tudom, abban az időben az volt a divat, hogy táncolva kellett előadni dalokat, azt miért kéne szégyelni, amikor ott akkor Backstreet Boys, NSYNC, meg mit tudom én, milyen világban
1: Take
2: voltunk.
1: Mindenhol ez ment.
2: De ettől függetlenül az, hogy most ma például az öcsém hol van, de akár a Gergőt is mondhatnám, hogy hol tart, azért ez utólag, most, és magamról most nem beszélek egyáltalán, de valamilyen szinten azért visszaigazolja azt, hogy ott abban a VIP együttesben nem bábok voltak, hanem tényleg ott zenészek voltak.
1: Rengeteg cikk jelent meg rólatok akkor is, meg poszterek ugye a Bravo-ba, stb. Ezt mindig emlegetem. Yes. És ott is szoktam gondolkodni ezen, hogy ha meglátok mondjuk 4 szereplőt egy bandában, hogy melyikőjük nem akarta ezt a fotózást, hogy ki volt az, aki ezt a frizurát nem kérte, de megkapta. De akkor most alátámasztottad, hogy igazából ott is saját döntéseket hoztatok. Tehát senki nem mondta meg, hogy milyen ruhát vegyél fel.
2: Nem. Abszolút nem. Tehát minden a mi kezünkben volt. Mondom, úgy, hogy az Attilával együtt megbeszélve semmi olyat nem csináltunk, amit mi nem akartunk volna. Egy dolog ellen ellenkeztünk mindig, de az egyébként így utólag visszagondolva, most már azt mondom, hogy az Attilának volt igaza abban is, ugye amikor megalakult a VIP együttes. Itt Magyarországon ez egy VIP, ez nem is ismertek az emberek ezt a szót nagyon. Viszont külföldön már az emberek ugye a VIP passzal mentek be mindenhova. És az Attila kitalálta azt, hogy ugye fellépésen legyen rajtunk a VIP pass. Mi mondtuk, hogy ez milyen hülyeség, hát én nem akarok egy ilyen fit lóget nyakunkban, meg ez miért, de azt mondja, higgyétek el, ennek olyan, hát akkor úgy mondta, hogy olyan divatja lesz, vagy nem is tudom, hogy mondta, hogy ez higgyétek, hogy itt is ez lesz trendy nem sokára, lesz. Hogy mindenki VIP, az lesz a menő, akinek VIP passza van. Mi volt az elmúlt 15-20 éve, mindenki VIP passzt akart, mi meg vettük le a nyakunkból, hogy nem akarjuk ezt hordani. Na például ilyen dolgok így voltak, de ebben egy utólag azt mondom, hogy az nagy ötlet volt az Attilától, mi meg ellenkeztünk.
1: Hát benne bujkált a jós, akkor ezek szerint igen, jó a ráérzett. Én nagyon szerettem amúgy azt a korszakot is, és kicsit sajnálom, hogy nem lesz valami, most annyian állnak össze, de akkor azt mondod, hogy nincs rá esély, mert hogy a kommunikáció hiányzik.
2: Hát nem csak azért, most lehet, hogyha mi négyen a legjobb barátok lennénk, lehet, hogy akkor sem merülne fel az, vagy nem azt, hogy nem merülne fel, hanem én azért látok egy-két bandát így össze.
1: Most nagyon sokan csinálják újra, igen, egyébként, igen. És békülnek is, hozzáteszem.
2: Igen, igen. Egyrészt úgy összeállni, hogy nem mind a négyen, vagy mondjuk bármelyik csapatban, ahol öten voltak, ott most csak hárman vannak, meg ilyesetet, szerintem az már eleve olyan ügyefogyott dolog. Másrészt most azt visszaadni, hogy most ugyanúgy elkezdeni 50 évesen a színpadon akrobata elemeket bemutatni, vagy hát táncolgatni, meg mit tudom én. Én ezt is egy picit már olyannak látom, hogy egy kicsit ilyen önmagad paródiája lenne. Azt el tudtam volna, vagy volt egy időm, amikor azt el tudtuk volna képzelni, hogy úgy összeállni, hogy hangszerekkel és egy más formátum. Egyébként látom, hogy a videókat, például a Westlife, meg a Backstreet Boys, meg ezeket, tehát így egyébként, mert én ezeket nagyon szerettem. De hát ott a Westlife-nál is ugye voltak, azt hiszem öten, most azt hiszem hárman vannak a koncerten.
1: Ó, hát a Victoria Beckham sem tudott megjelenni a Spice Girls összeállásba, szóval
2: igen, szóval lehet, hogy ez olyan, mint amikor, most nem akarok ilyen morbid példát mondani, de hogy az utolsó emléked az elhunytról az, hogy még jól néz ki, és tehát még egészséges, és úgy, hogy tehát, hogy lehet, hogy ez is jó, hogyha az embereknek úgy marad meg az emlékezetükbe. Ott vannak a videoklipek, meg az ilyen koncertfelvételek, ott látnak minket. Én is szoktam mutogatni olyanoknak, akik így nagyon sokan szembesülnek azzal, hogy ja, te voltál abban az együttesben. Hát van, igen, csak akkor még nem volt divat a kopaszhaj, most már divat, azért vágatom le. De hogy igen, sokan most szembesülnek ezzel, hogy én például a VIP-nak tagja voltam, meg én is szoktam mondani egyébként bulikon, és tök jó egyébként, hogy és most nem csak a VIP dalokra, hanem a 90-es évek, van egy ilyen blokkom, egy ilyen 90-es évek slágerei, van benne, mit tudom, egy 15 refrén így összerakva, és elejétől végig éneklik a korosztálytól függetlenül, és akkor szoktam mondani, hogy tök jó, hogy már érdemes volt megírni ezeket a dalokat a pályatársaknak is, mert milyen jó, hogy 30 év múlva ugyanúgy énekli mindenki, fiatal, idősebb bárki. Ezt mi már így nagyjából így lezártuk, hogy maradjon meg az emberek emlékébe az, amilyen a VIP akkor volt.
1: De örömmel hallom, hogy a repertoárban benne van a 90-es és 2000-es évek is, úgyhogy hova kell menjek? Mondjad! Mikor hallhatlak élőben?
2: Figyelj, hát hál' Istennek most pláne itt nyáron nagyon sok fellépés van, úgyhogy sokat tudnék ajánlani. Egyébként van egy weboldalam, rakoncaimre.hu, és ott fenn vannak a fellépések. Balaton környéke. Itt Budapesten egyébként nyáron nem szoktam fellépni, hanem ebben az óbudai szórakozóhelyen, ez egy ilyen szimbolikus szórakozóhely, ott szeptemberben szoktam kezdeni, és minden hónapban egyszer játszom, és májusban van az utolsó, tehát ilyenkor nyáron egy picit Pestet kiürítjük ilyen szempontból, de egyébként is 17 éve Budapesten csak ott lépek föl, illetve még egy étteremben. Nem tudom, már rég voltam riportor, nem tudom, ilyeneket lehet mondani. Vagy
1: azt mondd ezt, amit csak szeretnél.
2: Szóval a Dérinében és a Szimbólban ez a kettő hely, ami 17 éve fellépek, és máshol nem vállalok nyilvános fellépést, kivéve a fesztiválról van szó, mert hogy idén is leszek a Szabadságtéren, most azt hiszem sörfesztivál lesz talán, amin leszek, de voltam már borfesztivál, pezsgőfesztivál, tehát ilyen fesztiválokon. Úgyhogy szerintem a szeptember első hetében lesz talán, úgyhogy ha máskor nem, akkor oda várlak sok szeretettel. Okay. De a honlapomon ott van az összes nyilvános fellépés.
1: Csodálatos volt, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Az a helyzet, véget ért a műsorunk. Igen. Már haza is leged, nem is tudom, hanyadik Strigulánál járunk. Gratulálok az új dalhoz.
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon jót beszélgettünk, iszonyú jó volt egy kicsit nosztalgiázni is benne, meg hogy ilyen őszinte voltál. Ezt külön köszönöm szépen. És gyere vissza hozzám mi hamarabb. Én annak is örülnék, hogyha tesóddal együtt jönnétek egy új dumálásra és beszélgetésre, ha van hozzá kedved.
2: Szívesen, nagyon szívesen.
1: Köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk kedd este. Sláger FM hazai sláger című műsorát hallották Rakoncai Imrével, én Zsupos Ánki vagyok. A teljes, vágatlan beszélgetést nem sokára hallhatják majd a Sláger FM YouTube csatornáján. Legyen nagyon szép estéjük!

0: Megszűnhet a szakképzési centrumok kancellári rendszere 2027 elejétől. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont. Leállt a Gödi átkelőhajó a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány törvényjavaslata szerint az év elejétől megszűnik a szakképzési centrumok kettős vezetésén alapuló kancellári rendszere. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcája a szervezeti hierarchia csökkentésével és a gyorsabb döntéshozatallal indokolja a változtatást. A főigazgatók veszik át a korábbi kancellári feladatokat, munkájukat szakmai főigazgatóhelyettesek segítik majd. Az új vezetői pályázatokat szeptember 30-ig kell kiírni. A javaslat szerint az igazgatói pályázatok szakmai értékelésébe intenzívebben vonják be az oktatói testületeket, és 3 évente kötelező lesz az akkreditált vizsgaközpontok ellenőrzése. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont, vagyis az augusztus 1-i és 8-ai dátumok, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Fostófer Ágnes azt írta, az épületnek nem csak regényes múltja, hanem történelmi fontosságú jelene is van, és arra biztatta az érdeklődőket, hogy ismerjék meg az ördöglovas történetét, valamint járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történetéből. A Nyitott Kapu program sorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. Arról, hogy később meghirdetnek-e újabb időpontokat, egyelőre nincs információ. Újabb látványos következménye van a Duna rendkívül alacsony vízállásának. Leállították a Göd és Szigetmonostor között közlekedő átkelőhajót. A Szigetmonostori önkormányzat szakmai vizsgálatai szerint nem a szigeti oldalon van a probléma, hanem a gödi part közelében kialakult hordalék lerakódás, egy mintegy 50 méterre húzódó mederborda, és egy további, a ponton előtt 20 méterre lévő feltöltődés akadályozza a kis hajó biztonságos közlekedését. A Facebook közlemény szerint a helyzetet önmagában egy új ponton sem oldaná meg. Tartós megoldás csak a mederkotrás jelenthet. A havária kotráshoz szükséges engedélyek beszerzése zajlik. A gyorsított hatósági döntés akár még ezen a héten megszülethet, így a munkálatok jövő héten indulhatnak. Hosszabb távon nagyobb volumenű kotrásra lesz szükség, mert a Duna a tartósan alacsony vízállása nem csak a közlekedést, hanem a környező területek vízháztartását és a mezőgazdaságot is érinti. A Szigliget várudvara augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Pontosan ez a nyári pillanatnak a szándéka. Elsősorban vízjátékok játszásával valóban az örökszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezebb is közösítható ajánlat, hogy idén a Szentlátkinezet. Este 9-kor kezdődik az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először alföldi és

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. Rekord alacsony a vízellás a Dunán-Budapestnél, hamarosan kezdődik a parlagfűpollen szezon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés 143 igen és 47 nem szavazattal elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntés született, és felállhat Európa legerősebb korrupcióellenes intézménye, amely a kormánytól teljesen függetlenül működik majd. A hivatal elnökét és 4 elnök helyettesét 30 napon belül kell megválasztani, ezután indul a szervezet felépítése és a szakemberek felvétele. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal célja a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása, nem pedig politikai leszámolás. Történelmi rekord szintre süllyedt a Duna vízellása. A tartós nyári aszály és az alpesi vízutánpótlás drasztikus visszaesése miatt 28 cm-t mértek kedd délután a fővárosi szakaszon. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság kiemeli, hogy a 28 cm egy meghatározott nullaponthoz viszonyított érték, tehát nem jelenti azt, hogy át lehet sétálni a Dunán. A helyzet kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, Budapest vízellátására nincs hatással az aszály, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinjainkból. A város vízellátása érdekében azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat. Emlékeztetett Karácsony Gergely, aki szerint minden évben sok millió köbméter víz tűnik el a tragikus állapotban lévő vízcsövek miatt. A Tiszamedre annyira kiszáradt, hogy Szolnoknál még a törökkori fahíd szölöpjei is kilátszanak, a folyó sodrása szinte teljesen megszűnt, öntisztuló képessége drasztikusan csökkent, ezért korábban úgy döntött a városvezetés, hogy Szolnok belterületén és a teljes Tiszatavon átmenetileg betiltják a hamvak szórásával járó temetéseket. Hamarosan kezdődik a parlagfűpollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint a hónap végén már országosan megjelennek a pollenszemek a levegőben. A szakemberek azt javasolják, hogy az allergiások időben kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, lehetőleg még a tünetek előtt, és szükség esetén konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfűpollen riasztási rendszer térképes előrejelzése segítséget nyújt a pollen terhelés követésében, míg a nemzetközi rendszer a környező országokra vonatkozó adatokat is megjeleníti, az idei évtől már Ausztria teljes területéről is érkeznek adatok. A Velencei tó vízszintjével és ökológiai állapotával kapcsolatos bizonytalanság nem okozott általános áresést, de jelentősen átalakította az ingatlanpiaci keresletet. Az ingatlan.com friss elemzése szerint a térség egyre kevésbé klasszikus nyaraló övezet, inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs találkozási pontja. A vizsgált településeken a kínálat egy év alatt közel 20%-kal szűkült, a nyaralók száma 170-ről 112-re, vagyis 34%-kal esett vissza. Az árak tovább emelkedtek, a házak medián négyzetméter ára júliusra 905 ezer forint, a nyaralóké 899 ezer, a lakásoké pedig közel 1,1 millió forint lett. A tó környéki árak továbbra is elmaradnak a budapesti és székesfehérvári szintektől, ami fenntarthatja a térség vonzerejét. Szakértők szerint, ha a Velencei tó helyzetének javítását célzó intézkedések sikeresek lesznek, akkor az extra támaszt adhat a piacnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszűnhet a szakképzési centrumok kancellári rendszere 2027 elejétől. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont. Leállt a Gödi átkelő hajó a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány törvényjavaslata szerint az év elejétől megszűnik a szakképzési centrumok kettős vezetésén alapuló kancellári rendszere. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcája a szervezeti hierarchia csökkentésével és a gyorsabb döntéshozatallal indokolja a változtatást. A főigazgatók veszik át a korábbi kancellári feladatokat, munkájukat szakmai főigazgatóhelyettesek segítik majd. Az új vezetői pályázatokat szeptember 30-áig kell kiírni. A javaslat szerint az igazgatói pályázatok szakmai értékelésébe intenzívebben vonják be az oktatói testületeket, és 3 évente kötelező lesz az akkreditált vizsgaközpontok ellenőrzése. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont, vagyis az augusztus 1-i és 8-ai dátumok, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Fosztófer Ágnes azt írta, az épületnek nem csak regényes múltja, hanem történelmi fontosságú jelene is van, és arra biztatta az érdeklődőket, hogy ismerjék meg az ördöglovas történetét, valamint járják be a palota reprezentatív termeit idegenvezető kíséretével. A látogatók különleges fejezeteket is hallhatnak a palota 220 éves történetéből. A Nyitott Kapu program sorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. Arról, hogy később meghirdetnek-e újabb időpontokat, egyelőre nincs információ. Újabb látványos következménye van a Duna rendkívül alacsony vízállásának. Leállították a Göd és Szigetmonostor között közlekedő átkelő hajót. A Szigetmonostori önkormányzat szakmai vizsgálatai szerint nem a szigeti oldalon van a probléma, hanem a Gödi part közelében kialakult hordalék lerakódás, egy mintegy 50 méterre húzódó mederborda, és egy további, a ponton előtt 20 méterre lévő feltöltődés akadályozza a kis hajó biztonságos közlekedését. A Facebook közlemény szerint a helyzetet önmagában egy új ponton sem oldaná meg. Tartós megoldás csak a mederkotrás jelenthet. A havária kotráshoz szükséges engedélyek beszerzése zajlik. A gyorsított hatósági döntés akár még ezen a héten megszülethet, így a munkálatok jövő héten indulhatnak. Hosszabb távon nagyobb volumenű kotrásra lesz szükség, mert a Duna a tartósan alacsony vízállása nem csak a közlekedést, hanem a környező területek vízháztartását és a mezőgazdaságot is érinti. A Szigliget várudvara augusztus 22-éig gazdag nyári gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat. A Budapest 6. kerületében működő Centrál Színház pedig két amerikai szerző, a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő vígjátékát mutatja be a várudvarban. A részleteket Puskás Tamás igazgatórendező mondta el a Sláger FM-nek.
2: Pontosan ez a nyári színházaknak a szándéka. Elsősorban vígjátékok játszásával valóban az örömszerzésre koncentrálunk. E tekintetben van nehezen visszautasítható ajánlata idén a Centrál Színháznak. Este 8:30 kezdődnek az előadások. Augusztus 8-án kezdjük. Először Alföldi és Toll főszereplésével 8-szor játsszuk a Nilszánó furcsa pár című előadását, és utána egy átállásnyi szünet után pedig a Kevér Gábor, Partinóra, Szabó Kimmel Tamás, Balleszter és Martinum és Dorina szereplésével az 5 szereplős Woody Allen darab a tiszta őrület.
1: A részletes programokról a Szigliget Várudvar hivatalos vagy Facebook oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megírt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díjnyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek, de fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemződíj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemződíjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemződíjasok.
0: Programajánlót hallottak. A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Akár 160 új trolibusszal bővülhet a budapesti járműflotta. Közösségi tervezés indul a Horváth kert megújításáról az első kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján, mely szerint a hét közepétől anticiklon húzódik Magyarország térsége fölé, amely fokozatosan válik a szubtrópusi eredetű forró levegő magjává, és a közelgő hőhullám a hétvégére újra kemencévé teszi a Kárpát-medencét. A meteorológiai szolgálat hozzátette, még nem tudják pontosan meghatározni, hogy a hőhullám meddig tart majd. De azt írták, hogy a hétvégén már visszavárjuk ezt a hűvösnek most sem mondható időt. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, ezért mindenki vigyázzon magára és másokra. A Budapesti Közlekedési Központ megteremtette a lehetőségét annak, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusszal bővüljön a fővárosi járműflotta. A BKK aláírta a keretmegállapodást a közbeszerzésre nyertes páros céggel, így a forrás biztosításakor folytatódhat a budapesti járműpark fejlesztése. A megállapodás hatályba lépéséhez 6 hónapon belül garantálni kell az első 40 jármű, 16 szóló és 24 csukló trolli megrendeléséhez szükséges összeget. A BKK célja továbbra is az, hogy a beruházás Európai Uniós támogatással valósuljon meg, javítva a fővárosi közösségi közlekedés színvonalát. A budavári önkormányzat közösségi tervezést indít a több mint 230 éves Horváth kert megújításáról. A park 1862 óta szolgálja közparkként a budaiakat, fenntartását pedig idén vett át az első kerület a fővárosi önkormányzattól. Az elhasználódott burkolatok, korszerűsítésre szoruló berendezések és hiányzó funkciók miatt indokolt az átfogó felújítás. A cél egy szebb, zöldebb, biztonságosabb, minden korosztály számára élhető közpark kialakítása. A tervezés első lépéseként online kérdőíven várják a lakossági véleményeket a szavazás.budavár.hu oldalon. Böröc László polgármester szerint a horvát kert a budaiak közös kertje és olyan közösségi teret szeretnének létrehozni, amelyre a kerület a következő évtizedekben is büszke lehet. Több rejtélyes hajóroncsot, robbanó szerkezetet és aknát is láthatóvá tett a Duna alacsony vízállása. Pénteken emelték ki a Margit szigetnél talált második világháborús lőszermaradványt, Szászhalombattánál pedig egyetlen nap alatt 27 robbanó testet találtak. A Duna alacsony szintje azonban nem csak aknákat, gránátokat és egyéb robbanó testeket hozott felszínre, hanem évtizedek óta elsüllyedt hajók maradványait is, például Horvátországban, ahol egy csaknem 90 éve elsüllyedt hajó került elő a közelében. Augusztus 5-e és 9-e között tartják Jászberényben a 34. Csengó Fesztivált és Népművészeti Vásárt, ahol több mint 400 közreműködő lép majd színpadra. Moldvai és gyimesi csengók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint hazai kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. A fesztivál célja a csengó és kárpát-medencei magyar közösségek élő kulturális örökségének bemutatása és továbbörökítése. Gálaműsorok, néptánc bemutatók, koncertek, táncház, vásár, kézművesek, gyermekprogramok és filmvetítések várják a látogatókat. A programokról a Csángó Fesztivál hivatalos oldalán olvashatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárhaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl?
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megszűnhet a szakképzési centrumok kancellári rendszere 2027 elejétől. Néhány óra alatt betelt a Sándor Palota bejárására meghirdetett összes időpont. Leállt a Gödi átkelő hajó a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány törvényjavaslata szerint az év elejétől megszűnik a szakképzési centrumok kettős vezetésén alapuló kancellári rendszere. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tárcája a szervezeti hierarchia csökkentésével és a gyorsabb döntéshozatallal indokolja a változtatást. A fő